0: FM 107.
1: Mit mondasz? Nem. Semmi? Semmi különös?

Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Bal

Lakihegy Rádió FM 107.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 15-e van, Isten éltesse a Máriákat, ma nekik van a névnapjuk, egy ötbetűs női névről van szó, Magyarországon az 50-es, 60-as évekig nagyon gyakori volt, napjainkban már apad a száma. A Mária Biblia eredetű név, eredeti alakja Héber Mirjam volt, ami a görög és latin Biblia fordításokban változott meg. Több jelentése is van, máig tisztázatlan, hogy pontosan mit jelent, valószínűleg az, hogy mirha, vagy keserűség, vagy csepp a tengerben, esetleg az, hogy úrnő. Nagyon sok rokon neve van a Máriának, a Manon, a Maréza, a Maria, a Marica, a Mariella. Pontosság, szeretetteljesség, kedvesség jellemzi leginkább a Máriákat. Igazi családcentrikus személyiség, aki jó barát, illetve jó szülő is egyben. Törekszik a mások megértésére, segítésére, nagyon humanitárius jellem. Mivel rendkívül szeret segíteni másoknak másokon, ezért gyakran esik abba a hibába, hogy túlságosan is belefolyik mások életébe. Ez minden lében kanállákot nyelessé, idegesítővé teheti mások számára. Az egyensúly és biztonság különösen fontos a számára, igyekszik minél több barátságot, kapcsolatot kialakítani, ugyanis a felé sugárzó megbecsüléstől és szeretettől érzi magát teljes embernek, igazi harmonikus egyén, aki rendkívül türelmes és lojális, gyenge pontja a hirtelen és gyors megnyilása mások felé, ez kiszolgáltatottá és esetenként naívvá is teheti, könnyen szeret meg másokat és ragaszkodik, de nehezen viseli, ha kihasználják jószívűségét vagy becsapják. Híres Mária, a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna, Borbás Mária műsorvezető, Marie Curie fizikus, kémikus, Gornagy Mária színésznő, Jászai Mari színésznő, Mennyánszki Mária 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Némedi Marika színész énekesnő, Oswald Marika színésznő, Szemes Mari színésznő, Szepes Mária író, Takács Marika bemondónő, vagy Törőcsik Mari színésznő. Ma a Máriák mellett ünnepelnek az Alfredok, az Alik, az Assunták, a Masák, a Napóleonok, a Taríciák és a Tarzíciuszok is.

Ezen a napon született Bonaparte Napóleon, vagy ahogy a franciák mondják, Napoléon Bonaparte, olaszul Napoléon di Bonaparte, korzikairól pedig Napoléon Bonaparte. Szóval ezen a napon született, maradjunk annyiban, Napóleon 1769-ben, és ugye Szent Ilona szigetén hunyt el 1821-ben, május 5-én, francia tábornok, hadvezér, politikus, kiváló stratéga volt. Ragadvány nevein a korzikai vagy a kis káplár ellenfelei a korzikai szörnynek és az emberevőnek is nevezték. 1799-1804 között első konzul, 1804-től 1814-15-ig első Napóleon néven a franciák császára, az európai történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt. A világ történelemben az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő hatalmas ikonja. Eszméje Nagy Sándorét váltotta, aki Napóleon után a leghíresebb hadvezér még ma is a világon. Emellett mind a mai napig az egyik leghíresebb francia, ugyanakkor a leghíresebb korzikai is. Napóleon az elfoglalt területeken polgári törvényeket vezettetett be, ezzel segítette a feudalizmus felbomlását, a modern polgári államok létrejöttét. A pápával kötött konkordátuma, valamint közigazgatási, katonai oktatás és jogi reformjai döntő hatást gyakoroltak a francia társadalom fejlődésére. Seregei alig több mint egy évtized alatt majdnem minden európai ország ellen harcoltak, gyakran egyidejűleg, és Franciaország uralma alá vonták a kontinentális Európa nagy részén hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális Oroszország invázió törte meg. Az ezt követő lipcsei vereség után 1814-ben a szövetséges hadseregek betörtek Lipcsei Franciaország területére, és lemondásra kényszerítették Napóleont. Elba szigetére száműzték, de a következő évben visszatért, és 100 napra újra magához ragadta a hatalmat, nem adta föl. Tehát 1815. június 18-án a Waterloo-i csatában végső vereséget szenvedett azonban. Hogy soha ne térhessen vissza, a győztes hatalmak az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben bekövetkezett haláláig brit felügyelet alatt élt. Napóleonnak ma lenne a szülinapja, így tőle származik a nap gondolata, ez pedig így szól: csak én tehetek bukásomról, én voltam saját magam legnagyobb ellensége, balsorsom egyetlen oka.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Ezen a napon született Walter Scott, a skót költő, író 1771-ben, aki elsősorban a regénytechnika megújításában és a realista táj- és környezetábrázolásban alkotott maradandót. Alig van olyan műve, amit ne zenésítettek volna meg operaként. Az önző csak magának él, de végül átokült rá. A mélybe kétszer szállt a lány, nyom nélkül fette el a rög, lelkért senki sem könyörög. A múlt század elején nem volt nála kapós a bíró, senkinek sem volt több olvasója, és senkit sem fizettek jobban. Shakespeare után ő az az angol író, aki a legnagyobb hatással volt az egyetemes irodalomra. Scott skót nemesi családból származott, az apja ügyvéd volt, és ő annak készült szintúgy. Gyermekkori betegsége következtében az egyik lába lebénult. Az egyetemen jogot tanult, majd az apja nyomdokaiba lépve ügyvédnek állt. Irodalmi pályáját a ballada költészet tanulmányozásával kezdte, majd fordításokkal folytatta. 1799-ben megjelent népballada gyűjteménye, későbbi regényeivel igen sokat keresett és felújította a régi feudális nemességi életmódját. 1818-ban bárói rangot kapott és különböző előlegeket vett fel további regények megírására. Társkiadóként részt vett saját művei kiadásában is. 1825-ben súlyos anyagi vesztességek érték, és ezután már csak azért dolgozott, hogy a hitelezőit kielégítse. Ez idő tájt derült fény arra is, hogy pályája elején számos történelmi regényt írt álnéven. 1827-ben megjelentette Napóleon életrajzát 9 kötetben. 1832-ben utat tett a földközi tengeren, Nápolyban rosszul lett, és hazatérve az otthonában halt meg. Nos, sok történelmi regénye is volt, akkor fordult el a verses elbeszéléstől, amikor feltűnt a vetélytársa Byron. Ő új műfajt alkotott a történelmi regény megteremtésével, világhírét ennek köszönheti. Regényei központjában nem a történelem, hanem a regényes szerelem áll. Mindez azonban határozott, hiteles történelmi háttér megrajzolásával, korfestéssel jár. Tipikus eszköze a sajátságosan romantikus elem, a csoda, az a csoda, amit a hősök annak hisznek. Scott meglehetősen régészi beállítottságú volt, szenvedélyesen gyűjtött a különböző középkori tárgyakat, tanulmányozta a szokásokat. Az emberek lelki életének leírásával azonban nem foglalkozott. Nos, sok regénye megjelent, például a Korostor, aztán a Keresztes vitézek történetei, a Jegyesek, a Talizmán, a Túlhölgye, a Rob Roy, a Puritánok utódai, a Lamermúri nász, a Puritánok utódai, aztán újra a Nigel Jussa és a Fekete törpe, ezek nagy része magyarul is olvasható.

Augusztus 15-e van, ez már az év 227. napja, Gergely naptár szerint, tehát az évből még 138 nap van hátra, ma a Máriák ünneplik névnapjukat. Ma van nagy boldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevitelének vagy elszenderedésének napja, római katolikus ünnepnap és munkaszüneti nap több katolikus országban. Ma van Szent István király halálának évfordulója, és Magyarországon e ma munkaszüneti napot 1948-ban törölték el, de addig az volt. Na nézzük, milyen események történtek augusztus 15-én. 1096-ban Gottfried lovagi serege útnak indult az első keresztes hadjáratba. 1534-ben Loyolai Szent Ignác és hat társa megalapította Jézus társaságát, a jezsuita rendet. 1537-ben Paraguay fővárosát ezen a napon hozták létre. 1914-ben megnyílt a Csendes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatorna. 33-ban befejeződött a Gödöllő rendezett cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett Jamboree. 1947-ben India elszakadt a brit birodalomtól és kikiáltotta függetlenségét. 1969-ben ezen a napon nyitották meg a Woodstocki zenei és művészeti fesztivált. 75-ben államcsíny volt Bangladesben Mibur Rahman Sheikh és családja legyilkolásával. 98-ban a májusi népszavazáson Észak-Írországban elfogadott megállapodást ellenző a katolikus írköztársasági hadseregből kivált valódi ira 29 áldozatot követelő bombamerényletet hajtott végre Omag városában. 2007-ben pedig a Richter skála szerint 7,9-es erejű földrengés rázta meg Peru csendes óceán menti vidékét. Több magyar nagydíj, Forma 1-es nagydíj is esett erre a napra. A Hungaroringen 93-ban Damon Hill nyert a Williams Renault-val, 99-ben Mika Häkkinen a McLaren Mercedes-szel, 2004-ben pedig Michael Schumacher a Ferrari-val. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 15-én. 1402-ben Humphrey Stafford, Buckingham hercege, a franciaországi csapatok angol parancsnoka a 100 éves háborúban. 1589-ben Báthori Gábor erdélyi fejedelem, 1769-ben első Bonaparte Napóleon francia császár, 1771-ben Walter Scott skót költő író, 1772-ben Johann Nepomuk Mazel német mérnök feltaláló, a metronom feltalálója, 1794-ben Magnus Fries svéd botanikus mikrológus, 1813-ban Mayer István pedagógus, 1890-ben Hunyadi János Sándor magyar regényíró, drámaíró, 1892-ben Brühl Nobel-díjas francia fizikus, 1902-ben Badó Rajmund olimpiai ezüstérmes Európa bajnok magyar birkózó, 1908-ban Sárkány Miklós kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1917-ben Oscar Romero salvadori érsek vértanú világszerte, mint a szegények püspökét, a népjogainak védelmezőjét tisztelik. 19-ben Miklós Klára Jászai Mari díjas magyar színésznő érdemes művész, 22-ben Tilli Endre olimpiai bronzérmes világbajnok magyar törvívó, 24-ben Tardos Péter újságíró, zeneszerző, dalszövegíró, humorista, 25-ben Oscar Peterson kanadai zenész, a legismertebb jazz zongoristák egyike, 35-ben Jim Dale angol színész zeneszerző, 53-ben Agárdi László magyar színész, konferenszé, parodista, 54-ben Steig Larsson svéd író, újságíró, 70-ben Varga Ferenc magyar énekes, 72-ben Ben Affleck az amerikai színész, 89-ben Carlos Pena amerikai színész énekesnő, 1990-ben pedig Jennifer Lawrence színésznő.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Valakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is, mert hogy folytatódik az élő közvetítés videós formában is a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Úgy hozta az élet, hogy ez az óra, ez így tulajdonképpen az egészségről szól, az előbb ugye a táplálkozásról, meg egy kicsit a lelki egészségünkről, a meditálásról, annak a lehetőségéről beszélgettünk, most pedig a testünket edzük egy kicsit, illetve hát utána járunk, hogy nyáron edzük eleget a testünket. Egyáltalán. Czanni Krisztián személyi edző van itt velünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt. Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mert hogy beszélgettünk arról ugye korábban, hogy mit tapasztalsz te nap, mint nap, ugye Szigetszent Miklóson az egyik edzőteremben dolgozol, tulajdonképpen már-már második otthonod, és azt mondod, hogy nagyon érdekes kettősséget tapasztalsz, hogy hol szinte üres a terem, hol meg egy, hogy fogalmaztál az előbb, hogy nem lehet leejteni egy bármit. Gombostűt. Köszönöm szépen. Hogy ez szerinted mit múlik, hogy most így a nyár közepén megy az ember edzeni, nem megy az ember edzeni?
5: Hát én úgy látom, hogy egy kicsit ugye az emberek egy picit lazábra engedték a gyeplőt. Ugye én mindenkinek mondom, hogy mozogni huzamosan, rendszeresen kell, és én azt látom, hogy tényleg az egyik napon fullon van a konditerem, és tényleg egy gombostűt nem lehet leejteni. Másik napon meg alig vannak.
2: De ez időjárástól függ vajon?
3: Igen, hogy éppen tombol a meleg kánikula?
5: Nem feltétlen. Tehát most voltak azért enyhébb idők, és ez ugyanúgy jellemző volt erre az időjárásra is, de egyébként én szeretem a meleget, én szeretek jó időben edzeni, én egyébként ha nem is a szabadtéri edzést, de én annyira nem preferálom a klímát. Ugye tudja mindenki, hogy az izmokat, az izületeket melegen kell tartani, és ilyenkor mondjuk egy ilyen klimatizált teremben ugye megvan az előnye, nem izzadunk talán annyira, nem annyira kimerítő az edzés, de ezt én próbálom ugye a vendégeknek is átadni, hogy itt azért egy kicsit ki kell lépni a komfortzónából, ilyenkor azért kicsit rövidebb edzéseket kell tartani, nem szabad hagyni kihűlni a testünket, egyébként nagyon-nagyon könnyen meg is lehet fázni, úgyhogy erre oda kell figyelni.
2: Hát igen, igen, főleg, hogyha mondjuk két gyakorlat között kicsit több szünetet tart az ember, mert mondjuk elbeszélgeti az időt, azt gondolom a szervezetre pláne nem jó, hogy egyszer csak így nagyon leizzad, aztán a klíma miatt kihűl, aztán megint leizzad, tehát hogy így ott van. Aztán jöhet a jó kis megfázás.
3: Hát gondolom a folyadékfogyasztásra is, mindegy, hogy most ez éppen egy szabadtér, nyilván szabadtéren főleg, de ugyanúgy teremben is figyelni kell, többet kell fogyasztani.
5: Hogyne, a folyadékpótlás az abszolút, az nagyon-nagyon fontos. Tehát itt egy edzés idő alatt ilyen fél-egy liter folyadéknak azért el kell fogynia. Itt ugye különböző táplálékkiegészítőket is lehet ugye fogyasztani, ki milyen típusú edzést végez, de aminosavpótlás, ásványanyagpótlás, tehát erre már különböző készitalok vannak, de mi saját magunk is elkészíthetjük. Ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, még főleg egy klimatizált teremben, hogy ne pamutpólóban végezzük ugye az edzést, hanem különböző technikai felszereléseket, pólókat használjunk, ami ilyen izzadságkezelő vagy izzadság elvezető
2: képességgel rendelkezik. Ez azért, hogy másokat megkíméljél az izzadságszaktól, vagy magad miatt.
5: Hát figyelj, valójában is. Mind a kettő, hogyha őszinte akarok lenni, nem, ennek az elsődleges szempontja az, hogy egy pamut póló beleizzadsz, átveszi a nedvességet, jön rád a klíma, a hidegebb levegő, könnyebben megfázol. Egy olyan felső, ami mondjuk ilyen izzadságkezelő technológiával van ellátva, az például ilyen problémát el tudjuk vele kerülni.
2: Ezt már többször idéztem tőled, valószínűleg még sokat is fogom, mert nagyon tetszik, hogy ugye te mindig azt mondod, hogy a nyári alkat az télen készül, de hogy mennyire látod esetleg azt, hogy valaki, vagy sokan, nem tudom, ezt mondd meg te, hogy így az utolsó pillanatban gyorsan heti ötször edz, hogy aztán azt gondolja, hogy mondjuk, igen, hogy augusztusra, a nyaralásra akkor kipattintja magát, ahol meg ugyanúgy visszajön, mert ugye all inclusive, meg söröcske, meg borocska, de hogy mennyire látod azt, hogy sokan tényleg az utolsó pillanatban, májusban, júniusban kezdik el, hogy na, most akkor nagyon edzem.
5: Van ilyen is, de egyébként én inkább azt látom, hogy már eljutott az emberekben az a tudat, hogy időben el kell kezdeni mozogni, sportolni. Inkább az a probléma, hogy abba hagyják, és ilyenkor hol beesnek a konditerembe, hol nem. Aha. Úgyhogy várom őket vissza szeretettel.
2: Hát ugye nyilván ezt beszéltük, hogy nyári szünet, nyaralás. Ha már itt tartunk, hogy nyári szünet, nyaralás, akkor te azt mondod, hogy érdemes akár egy, mondjuk ha valaki egy hétre, 10 napra megy, ott is beiktatni egy kis mozgást, mert hogy hát elszokik tőle a teste, ugye ráadásul az ember azért többet megenged magának étkezésben, italozásban, sózásban esetleg, cukros üdítő, bármi, egy kis fagyika, tehát hogy ott is érdemes, ha nem is bérletet kérsz oda egy hétre az edzőterembe, ha van, de hogy mondjuk egyet sétálni, vagy bármi.
5: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon szabad kiesni azért ugye a mozgásból, meg a lendületből, mert ugye egy-két hét kimaradást pótolni, az is nagyon nehéz.
2: Nehéz. Én is járok edzeni, és tényleg nagyon durva, hogy egy hetet kihagysz, és egyszerűen a tested nem úgy dolgozik.
5: Ez így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha nem is azzal az intenzitással, de azért csináljon, tegyen a testéért, tegyen az izmaiért, már pedig azért is, mert ugye, hogyha egész évben sportolt, mozgott, akkor ezt kicsit ne hanyagoljuk el, és ne tegyük félre. Egyébként rengeteg animációs program és edzőterem is létezik ugye a nyaralások alkalmával. Én is szervezek egyébként táborokat. Nem kell minden nap sportolni, minden nap mozogni, de a nyaralás alatt is érdemes egy egyszer, kétszer, inkább háromszor, vagy leballagni a konditerembe, vagy ugye igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, vagy eljönni velem táborozni.
3: Vagy egy hosszabb séta is egyébként, még ott is jó lehet, akár egy utazás alkalmával.
5: Jó a séta, igen, csak az nem annyira megerőltető. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy biciklizés, hogyha valaki kényelmesen elmegy és teker x kilométert a saját kényelmes nyugalmi tempójában, az nem ugyanaz, az mint hegynek fölfelé.
2: Jó, de a nullához képest viszont.
5: Igen, a nullához képest, a semmihez képest jó.
2: Ha már tábor, hogy tervezed a nyarat? Azért azt ismerjük róla, tudjuk róla, hogy táborok nélkül biztos, hogy nincs nálad nyár, már olyan táborok nélkül, amit mondjuk te szervezel. Hát megkérdezném, hogy te ha elmész nyaralni, mozogsz-e, de hát egyértelmű, hogy igen.
3: Hát gondolom, igen.
5: Igen. Igen, szervezek tábort, most augusztus végére Törökországba, és már a szokásos egyiptomi táborunk is készülőben, a télből a nyárba, úgyhogy ez az év már le van táborozva, szervezve. Úgyhogy várok mindenkit oda is szeretettel.
2: És ott egyébként hogy működik, milyen intenzitással mozogtok? Mert azért arról is már beszéltünk korábban, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy kiképző tábor, tehát hagyott pihenni és enni is az embereket, de nyilván közben vannak programok is.
5: Igen, hagyom őket enni. De azért a reggeli alkalmával azért meginvitálok mindenkit egy kis testedzésre. Inkább ugye a délutáni órákra szoktuk hagyni ugye a mozgást ilyenkor, tehát természetesen ilyenkor azért a hangsúly a pihenésen van, de beiktatjuk a mozgást is. Vacsora előtt, vagy konditermet választjuk, vagy pedig a szabadban tartunk egy edzést, és rendszerint szokott jönni mindenki, tehát egy-két kivétellel.
2: Hát de... nyilván gondolom azért, hát inkább gondolom, azért mennek, persze, hogy, mennek, hogy mozognak.
5: Azért igen, hát van, aki mondjuk a társaság miatt jön, tehát olyan is van, aki mondjuk...
3: Vagy a hely miatt, igen.
5: Igen, vagy a hely, egyedül nem akar utazni, és jó társaság vagyunk, és azért választja a táborunkat, de igen, van, aki hozzám jár edzeni, szereti az edzéseket, amiket tartok, és ezt ugye nem szeretném előzni, még a nyaralás alatt sem.
3: És az étkezésre is gondolom én odafigyeltek a táborok alkalmával. Tehát azért nyilván azért ilyenkor belefér, gondolom, egy kis fagyi vagy koktél, de hogy azért alapvetően mondjuk a főétkezéseknél azért figyeltek, hogy egészségesebb legyen.
2: Hát nem.
5: Na, most mit mondjak?
2: Tehát, hogy hát az
5: igazad. Ez csak egy nyaralás. Nem, itt igazándiból nagyon-nagyon fontos, hogy a mértékletesség. Tehát amit ugye próbálok ugye átadni a vendégeknek, hogy nem kell megvonni magunktól mindent, tehát nem erről szól mondjuk... Jó, mondjuk, hogyha valaki egy erősebb diétát alkalmaz, ott azért más a helyzet, ott kalóriadeficitbe kell lenni, de nem hiszem, hogy a nyaralás alatt ezt bárki is ugye figyelembe venné, vagy tartaná. Én azt mondom, hogy inkább többször kevesebbet, és egyébként pont egy all-inclusive nyaralás alatt tök jól megvalósítható ez.
2: Hát, igen, és én annyira szeretem, mikor ezt mondod, és mindig ezt mondod, hogy nem az van, hogy így vonjuk meg emlékszem, mit ami volt, amikor kínáltunk kávéval, kérdeztem, hogy cukor nélkül édesítővel, mondtad, hogy nem cukorral, mert most egy kis kanál cukortól sem bajod nem lesz, tehát hogy nyilván mértékkel. Visszatérve egy picit az edzőteremre, azért talán azt is sokan tudják, hogy sok edzőteremben, akár ahol te dolgozol, Szigetszent Miklóson szokott lenni egy kis leállás, új felújítás miatt, és ilyenkor is lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ó, hát akkor most az zárva van, akkor nem megyek mozogni. Te szoktál olyankor is akár órákat tartani, vagy külön valahol, amikor mondjuk éppen az edzőterem ott zárva van?
5: Igen. Mégpedig a Kéktó szabadidőparkban szabadtéri edzést szoktam tartani, és jönnek oda is. Uh-huh. Ott a friss levegőn, a szabadban, ugye itt a folyadékpótlás még fontosabb.
2: Ha már folyadék, meg úgy egyébként érdemes ilyenkor valamilyen olyan folyadékot bevinni, amibe, hogy mondják azt?
5: Igen, tehát ugye a folyadékvesztés ugye az izzadsággal, ásványi sok is távoznak a szervezetből, tehát vannak már ilyen készitalok, ilyenkor érdemes, sőt, itt a szabadtéri edzésnél még inkább érdemesebb ilyen italokat magunkhoz venni, itt is egy fél liter, inkább egy liter el kell, hogy fogyjon. Attól függ, hogy milyen intenzitású és milyen hosszú az edzés, és milyen napszakban történik az edzés. És ugye az UV-védelemről is gondoskodni kell. Viszont D-vitaminnal elláthatjuk a szervezetünket.
2: Az mondjuk biztos. Egyébként, ha szabadtéri edzést tartasz, és mondjuk éppen meleg van, bár nyilván nem délben tartod azt az edzést, akkor igyekszel több pihenőt tartani? Tehát erre érdemes figyelni?
5: Igen, de ezt ugye, ezt látom. Uh-huh. Tehát, hogy egy jó pár éve már ezzel foglalkozom, tehát látom a vendégekkel, hogy ki mire képes, kit mennyig lehet terhelni, ezt ugye látom, de mindig megállunk, és jelzem, hogy na, most egy kis folyadékpótlás.
2: És ugyan még messze van a nyár vége, bár egyébként már nem is ezt annyira, már tegnap is szeptemberről beszélgettünk. Hogy látod, ősszel valahogy újra az van, hogy megtelik az edzőterem, vagy ez is így változó?
5: Hát ugye akkor iskola kezdés, tehát akkor mindenki visszarázódik ugye a hétköznapokba, de igen, szeptember közepére, végére ugye visszatér a régi kerékvágásba.
3: Ez kicsit olyan, mint egy új év, nem ilyenkor, hogy kicsit úgy vissza a
2: kedvére.
3: Jó, új évkor meg nyilván még többen megfogadják, hogy na most akkor többet mozgok.
2: Hát meg ugye szülőként olyankor lesz újra időd, mert nem az
3: újra
2: van, hogy 24, igen, te vagy a gyerekkel. Na akkor össze majd visszatérünk erre az edzés dologra. Jó táborozás neked, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Fani Krisztiánnak, személyi edzőnek. Szép napot!
5: Szép napot mindenkinek!
2: Szép napot.
0: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ.

0: Központ, ahol az egészség érték.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesít. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
6: 40 éve város Sziget-Szentmiklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
5: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban 2 darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diákpolgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak, és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
7: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből. Mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is, mert hogy innentől kezdve élőben közvetítjük a beszélgetést. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Bíró Bálintot, a Ráckevei Zsájatál és a Kertplac üzemeltetőjét, illetve séfjét. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Elképesztő kezdeményezés, amit te csinálsz, már egy ideje, két dologról is beszélgetünk, de először nézzük meg ezt a Ráckevei Kertplacot, kertből az asztalra, élmény, biokert, tanösvény, azt írjátok az oldalatokon a kertplac.hu-n, hogy egy különleges kert élmény Ráckeve szélén. Mesélj már egy picit erről, hogy mi ez valójában, ez a csodahely.
4: Igazából ez úgy indult, hogy édesanyám Krumpak Erzsébet biokertész és biokertészettel foglalkozik, ebben a témában is írt könyveket, és én pedig szakácsként dolgoztam. Azonban be kellett fejeznem a éttermekben való munkálkodásomat azért, mert elkezdtem egy új tanulmányi ágat, és ekkor munkanélkülivé váltam, és anyunak segítettem a kertben. Füvet nyírtam, meg ott segédkeztem, és közben ki kellett találni, hogy mi az, amiben el tudnék helyezkedni, és annyira szép kertje van, tehát egy tényleg egyedülálló az országban szerintem, illetve az a sok vendég is azt elmondja, aki már járt ott nálunk, hogy mondtam anyunak, hogy mutassuk meg ezt a kertet az embereknek, és itt van egy csomó sok zöldség, gyümölcs, és főzzünk belőle vacsorát vagy ebédet. És akkor innen indult az ötlet. Én ezt úgy képzeltem el, hogy egy grillet majd kirakok, és akkor jön mindenki és sütögetek. Hát nyilvánvalóan ennek sok szabályozása van, úgyhogy nem így alakult, de viszonylag könnyedén össze tudtuk rakni, és elkezdtünk vacsora esteket szervezni.
2: De tulajdonképpen az anyukád saját otthoni kertje ez? Tehát ezt jól értjük, hogy az van így kialakítva, igen, és akkor tártkapukkal várjátok a vendégeket?
4: Így van. Édesanyám még ezen a telken laknak egy parasztházban, és itt van egy óriási biokert, amit nagyjából 15 éve nagyon precízen csinálgat, rendszerezget, és ez az a kert, ami meg van nyitva.
3: És akkor te főzöl az alapanyagokból, ami ugye minden bio.
4: Így van, így kezdődött, most már nem minden esetben vagyok én ott, de innen kezdődött, hogy vacsora esteken főztem 3-4-5-6 fogásos menüket.
2: Elképesztő. Tehát egyébként én, ahogy így mesélsz, én valahogy egy ilyen, még soha nem voltam Toszkánában, de egy ilyen toszkán helyet képzelek el.
3: Vagy egyébként én is hasonlóan.
2: Nem tudom, mert olyan. Még nem voltam ott, de ezt pótolni fogom mindenképpen. Ha találunk szabad helyet, mert hogy úgy hallottuk itt a zene alatt, hogy elképesztő nagy igény van erre, és nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, olyannyira, hogy szinte alig van nyitott esemény, mert hogy van lehetőség ugye akár ilyen zárt eseményeken is részt venni.
4: Így van, az első évben ott a második vacsorást után olyan szinten elment a híre szerencsére, hogy egy hónapra előre vagy másfél hónapra előre beteltek a szabad időpontok. Ez az első szezonunk volt, és a második szezontól pedig annyi ilyen privát rendezvényre, születésnapra és egyebekre volt foglalásunk, hogy most már lényegében majdnem minden hétvégénk tele van, és nincs lehetőségünk nyílt eseményeket csinálni, ugyanis a vacsoraestekre is várólisták vannak.
3: Ott meg itt írjátok, hogy vannak tematikus rendezvények, vagy tematikus estek. Gondolom, az is elég nagy siker lehet.
4: Igen. Ez szerintem sokat dob rajta, hogy van egy valami íve az egész vacsorának. Ugye úgy néz ki egy ilyen esemény, hogy a vacsora előtt édesanyám bemutatja a kertet, akit jobban érdekel, elmagyarázza, hogy mit, hogy miért csinál. Vannak függőágyak, nyugágyak, ott lehet pihenni, iszogatni, és akkor utána pedig következik
3: nagyon
4: a vacsora.
3: Csillezős.
4: Igen.
2: Hú, kár, hogy nem vagyunk most éppen ott, majd jó lenne onnan műsort vezetni egyszer. Különböző placokat alakítottatok ki itt a kertbe, Magyarorsarok, Lugasliget, Bogárhotel, terasz, ezekről mesélj egy picit, hogy kell ezeket elképzelni.
4: Ez édesanyámnak a víziója igazából, ő az igazi megálmodója ennek, és azt szerette volna, hogy mindenhol legyenek külön ilyen szeparációk a kertben. Hogyha valaki csoportosan érkezik, vagy párban, esetleg az első randiára, akkor megtalálja a
2: számára. Hát ha engem ilyen helyre vinne valaki első randira, nem is gondolkoznék, hogy maradok-e, vagy az randi, biztos. Igen. ez tényleg elképesztő. Engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy hogy fogadta anyukád ezt az ötletet, hogy tulajdonképpen emberek vadidegenek a saját otthonában, a saját kertjében, ráadásul amit ugye ő két kézzel ápol, gondoz, félt, azért ismerjük, hogy az emberek sok esetben nem feltétlenül úgy vigyáznak a dolgokra, mint ahogy te vigyáznál a saját dolgodra. Szóval, hogy milyen folyamaton ment keresztül ez az egész, hogy idáig ez így eljutott ilyen szempontból?
4: Hát egyébként én nem olyan nagyon sok esélyt adtam annak, hogy anyu bele fog menni ebbe az egész projektbe. De akkor a lelkesedéssel elő tudtam neki adni, hogy erre ő is rábólintott, és mondta, hogy megcsináljuk úgy, hogy ez a lehető legjobban tudjon összeállni, és szerencsére a vendégeink nagyon készségesen és nagy odafigyeléssel jönnek hozzánk, tiszteletben tartják azt, hogy nem tapossuk le a növényeket, a gyerekeikre odafigyelnek, úgyhogy szerencsére nem volt még ebből semmilyen probléma, mindenki tiszteletben tartja, és úgy járja a kertet.
2: Hát meg feltételezem, hogy egyébként az a közönség, akik oda mennek, ők ezt értik, értékelik, tudják, hogy miért mennek oda, tehát, hogy erre vágynak. Nekem kifejezetten nagyon tetszik, megnéztem így a 10-12 másodperces kis videókat, ahol bemutatjátok a weboldalon ugye a különböző placokat, hogy nincs alatta se zene, semmi, nem beszélgetnek rajta, hanem tényleg a csend.
4: Így van. Hát
2: ezt direkt így találtátok ki, hogy nem egy ilyen zenére összevágott valamilyen, nem csak
3: hát
2: a csend. Annyira hívogat.
4: Van ilyen tematikájú, meg van zenés tematikájú aha videó is, de valójában igen, tehát azt szeretnénk ezekkel a videókkal átadni, hogy ide megnyugodni lehet jönni. Szóval tényleg hátra sétálsz a kertben, és bárhol megtalálod azt, ahol akár tudsz egy 15 percet relaxálni, vagy csak bambulni, átgondolni a napodat.
3: Hát meg ugye annyira benne vagyunk ebben a rohanó világban, és beszéljünk a digitális eszközökről, hogy jó eljönni egy ilyen helyre, ahol picit úgy megnyugszol, kicsit csillezel, kikapcsolsz.
2: Igen.
4: Így van.
2: Meg egyébként az a durva, most így azon gondolkozom, hogy nekünk is van otthon hátul kert, gyönyörűen meg van csinálva, de valahogy a saját kertedben nem az van, ahogy hogy leülsz csillezni, kicsit, mert én leülök, és azt el kéne pakolni, azt ott össze kéne gerebjézni, tehát egyszerűen a saját kertemben nem tudok úgy kikapcsolni.
4: Valóban. Édesanyám is szerintem nehezére esik úgy leülni, hogy azt onnan arrébb kell rakni, azt ott nem sokára meg kell majd csinálni, gerebjézni, vagy valami, úgyhogy igen.
2: Hány plac van egyébként így a kerten belül?
4: Nagyjából egy 4-5.
2: És akkor 4-5. Ezt így külön lehet igénybe venni? Tehát, hogy...
4: Nem. Ez egy helyszín, aha, de hogy így tudsz különböző, uh-huh, nem tudom, ilyen szemszögökből ránézni a kertre.
2: Nagyon jó. Na és ebből adódóan neked van egy másik ötleted, vállalkozásod, nem ötleted, hát ezt már meg is valósítottad, ez pedig a zsájatál. Nyilván van összefüggés, mesélj erről, hogy ez pontosan micsoda. Annyit olvasunk itt a weboldalon, hogy 2021 októberében indult, annak reményében, hogy Ráckeve és környékén lakókat magasabb minőségű, egészséges és fenntartható ebéddel szolgálhassuk ki. Tehát ez volt alapvetően a cél.
4: Így van. Ugye az első szezon lement a biokertben, és téli esítésre nem volt lehetőségem, vagy lehetőségünk, és így ez már egy régóta dédelgetett álmom volt, hogy napi menüt csináljak, de nem olyat, ami a legtöbb, vagy amire egyből gondol az ember. És egyfajta éttermi minőséget szerettem volna ebbe belevinni, hogy egy ebéd, amit a mindennapokban eszünk, tehát abból eszünk a legtöbbet, mert étterembe elmegy egy hónapba jó esetben az ember egyszer, vagy pár havonta, vagy fél évente, uh-huh, de a napi menüt azt minden nap fogyasztjuk, és hogy annak legyen egy olyan minősége, amit megérdemel a szervezetünk, a testünk, és mi magunk is. Ezért nagyon figyelek arra, és az volt az elképzelésem, hogy lényegében ezekben a lebomló dobozokban, ugye azt tudni kell róla, hogy zero waste a teljes működésünk, 2 napos előrendeléssel dolgozunk, azonnal előtte lévő nap érkezik be a friss áru, tehát nem dobunk ki 0 ételt, illetve környezetbarát lebomló csomagolásokba rakjuk az ebédeket, és ezekben is mutasson az étel, legyen színe, szépen legyen kitálalva, legyen rárakva egy mikrozöld, és az emésztés az sokszor már a látványnál kezdődik, úgyhogy erre nagyon odafigyelünk.
2: Te jó, amit mondasz. Én eddig azt hittem, hogy már a szájban elkezdődik az emésztés, de valóban
3: már
2: egyébként
3: nézed,
2: már, ha
3: tudod.
2: Hát konkrétan egyébként én itt nézem a képeket, és már valóban beindult a nyáltermelés a számban, mert hogy ugye azt azért emeljük ki, hogy olyan szempontból is nagyon különleges, hogy glutén és tejmentesek az ételek. Ezt miért tartottad fontosnak, hogy erre is odafigyelj?
4: Hogyha egy kicsit tájékozódunk ebben a témakörben, akkor látható, hogy egyre több embernél gondot jelent a glutén és a tej, és valójában mindenkinek gondot jelent, mert hogy nagy mennyiségben ez senkinek sem jó, és ez volt a vállalásom, hogy próbáljunk meg ezen egy kicsit reformálni, hogy megmutassuk azt, hogy attól, hogy valami egészséges, glutén és tejmentes és adalékanyagmentes, attól az még nem rossz. Ott nem kell egy kompromisszumot hozni, hogy az étel az finom vagy nem finom. És ezt szerettem volna bebizonyítani, és rengeteg visszajelzés jön. Általában az az átlag, hogy egy hét után, hogyha valaki 5 napon keresztül már fogyasztja az ételeinket, akkor már következő héten, hétfőn az az első visszajelzés, hogy hú, hát én már sokkal jobban érzem magam délutánonként, nincs meg az a telített kajakóma érzés, ugye, amit sok esetben a glutén és a tej okoz. Úgyhogy ez volt a vállalás, és ez nagyon szépen működik, mert a vásárlóinknak a 50-55%-a valójában nem tudatosan glutén és tejmentesen étkezik, hanem ezeket az ételeket nagyon szereti, és megkóstolja, és jön velünk, és hétről hétre rendel rendszeresen.
3: Egyébként, ahogy nézem itt a menüt, akár így a heti ajánlatot, azért mindig törekedtek, hogy kicsit ilyen különlegesebb ételek legyenek, tehát ne ezek a hagyományos napi menük, mint mondjuk egy akármilyen más kifőzdében, hanem kicsit különlegesebb, akár laskagomba, aszalt paradicsom, tehát mindig vannak benne.
2: Lazac, mangó, avokádó, keleti tojásos rizs.
3: Igen, igen.
2: Elképesztő, igen. Tehát, hogy erre is törekszel, hogy igen. Nem csak annyi,
3: picit
2: hogy akkor...
3: különlegesebb legyen.
2: Mert egyébként, igen. Ugye itt beszéltük, igen, a zene alatt, hogy azért gluténmentes ételek is lehetnek kevésbé egészségesek, mert azért, hogyha az ember nem tudatosan veszi le a polcról a gluténmentes termékeket, akkor észreveheti, hogy még lehet, hogy jobban árt, ha nem figyel annyira minden kukorica, meg keményítő, meg nem tudom, de hogy azt látjuk, hogy ti kifejezetten odafigyeltek arra, hogy ne ennyivel tudjátok le, hanem azon belül is a jó minőségű termékek legyenek, vagy ételek.
4: Így van. Hát igen, ezt meg én köszönöm, hogy kimondtad, hogy a gluténmentes sem minden esetben egészséges. Valóban arra nagyon figyelek, azt azért sikerült felmérnem még a vállalkozás elindítása előtt, hogy a legtöbben arra szoktak panaszkodni a napi menük esetében, hogy nem elég változatos.
2: Igen.
4: Ezért azt nagyon pontosan tartjuk, hogy 2 hónapon belül nincsen ételismétlés, viszont hogyha 2 hónap után is valami étel újra visszajön, akkor azon egy picit valamit mindig próbálok változtatni, egy valami más feltételt, valami más fűszert használni, hogy mindig tudjon
3: tehát
4: egy kicsit újabb.
3: Az így az van. Étel is.
4: És a hagyományos ízvilágokat is nagyon szeretjük, mert hát ehhez szoktunk hozzá, de ezen felül pedig szeretek hetente egyszer-kétszer valami olyan ételt is megmutatni, ami éppen akkoriban pattant ki a fejemből, és megkóstolni, és nagyon sok jó visszajelzést kapunk.
3: Hát meg
4: erre.
3: Sok esetben gondolom szezonális, tehát így évszaknak megfelelő zöldségek, gyümölcsöket.
4: Csak friss zöldségekből és gyümölcsökből dolgozom.
2: Én nekem még egyetlen egy kérdésem van, hogy csinálod mindezt? Tehát tényleg fiatal vagy, és az mondjuk semmi rosszat vagy jót nem jelent, csak hogy annyira jó látni, hogy igen,
3: jó.
2: Meg azért így könnyedén beszélünk erről, de ha az ember valójában belegondol, hogy ebben mennyi munka kell, ráadásul étkezéssel, ami úgy kifejezetten pluszban még rátesz arra, hogy mindenféle szabálynak meg kell felelni. Hát már csak ha belegondolok, elmegy tőle a kedvem, hogy én ilyenben valahol belevágjak. Hogy csinálod mindezt? Mi adja a motivációt?
4: A motivációt elsősorban szerintem az adta, hogy nagyon szerettem főzni, és nagyon szeretem azokat a reakciókat, amiket visszakapok a fogyasztóktól, a vásárlóktól, a zsályázóktól.
2: Még kérek, még egyet.
4: Igen, tehát azért ezt a motort az hajtja, hogy nagyon sok jó visszajelzést kapunk. Valóban ez egy nagy vállalás, és rengeteg felelőssége jár. Van, hogy nem tudom, nem főzök egy 3-4 napig, és így elgondolkozok, hogy mindezt így én hogy mert bevállalni egyáltalán, de aztán amikor csinálja az ember és benne van, akkor a mindennapom részévé válik. Hát igen, ezt teljesen egyedül kezdtem, tehát úgy, hogy elmentem árut beszerezni, délelőtt megfőztem és kiszállítottam, aztán elkezdtek egyre többen rendelni, így már lett futár, és a főzést napi szinten nagy rész még mindig egyedül csinálom.
2: Te ma például úgy jöttél ide, most van mindjárt 8:30, hogy ma már hajnalban fölkeltél és főztél.
4: Már volt főzés, igen, és innen megyek vissza, és a tálalás már zajlik, ez a kollégám által, és mire visszaérek, addigra együtt be fogjuk fejezni.
2: Mikor kezd?
4: Indulunk. Hát átlagosan egyébként ilyen 5 óra fele.
2: Azt a mindenit.
3: Korán.
4: És akkor délután pedig árubeszerzés, marketing, az következő heti menünek az írása.
2: Hányan
4: úgyhogy
2: dolgoztok
4: így szoktak
2: egyébként most így ebben?
4: Most jelen pillanatban 2, illetve van egy beugrós futár még.
2: Azt a mindenit.
3: Nem semmi azért, igen.
4: Úgyhogy így. Hát ennek van egy komoly logisztikája, tehát minél próbálom úgy összerakni, hogy ez költséghatékonyan tudjon működni, úgyhogy minél több emberhez elérjünk.
2: Még majd valami titkot megoszthatnál velünk, hogy például hogy csinálod azt, hogy bejöttél, és egyáltalán nincs étel. Az meg ételszagod. Tehát, hogy nekem otthon mindig az, hogy van. De hogy tényleg annyira iszom szavaidat, mert annyira tényleg látom, hogy úgy kitaláltad ezt jól. Tehát, igen, hogy ezt, jól és azt látod tyúk rajtad, hogy nem nyom össze. Vagy legalábbis most mi nem látjuk ezt rajtad. Nem, hogy...
4: Nagyon szeretem csinálni. Nyilván, hogyha valamit napi rendszerességgel csinál az ember, akkor van, hogy időnként elfáradok benne én is, és van, hogy sok, de mindig
2: jön valami.
4: De akkor
2: kiülsz egy placra, és akkor ott egy kicsit csillezel. Mert ugye amúgy te is ott laksz.
4: Én már nem ott lakok, de valóban szokott olyan lenni, hogy akkor most bemegyek anyuhoz, és akkor megeszek egy barackot a kertbe, és olyankor sok gondolat és sok gondolat ki tud tisztulni.
2: Uh-huh. Még fontos kérdés ugye, hogy Ráckeviről beszélgetünk, de hogy egyébként hova szállítottok ki, és milyen hosszú távú terveitek vannak? Uh-huh.
4: Jelen pillanatban Ráckevére, Kiskunlacházára, Szigetszentmártonba, Szigetújfaluba, Szigetcsépre, és Dunaharasztira szállítunk házhoz. És azok a terveink, hogy vagy idén évvégére, vagy következő év elején megnyitjuk Tököl és Szigethalom első körben, utána pedig Szigetszent Miklós és Halásztelek.
2: Vártam, mert most csak ezért, hogy ne kelljem a másik településre költöznöm.
3: De akkor tervben van.
4: Igen, tervben van. Ez óriási logisztikát igényel, hogy ne kelljen azt a kompromisszumot meghoznunk, hogy az ételek ne legyenek frissek, hanem ugyanúgy az ételek frissen tudjanak kikerülni délig minden vásárlóhoz.
2: Egyébként még így a végére mit tapasztaltok, fel tudjátok venni a versenyt, vagy egyáltalán céle az más egyéb, mert ugye azért temértek étel kiszállító cég van már, de erről beszéltünk az előbb, hogy más. Például én is próbálkozom, de ez amikor így le van már így fóliázva, meg kell mikrózni, az nem olyan. Itt ugye nem erről
3: nem
2: van szó, mert frissen készítitek, nem pedig azzal a technikával. Mi az a technika, amikor így hirtelen lesokkolják, vagy mit csinálnak vele?
4: Sokkolás.
2: Sokkolás, uh-huh. Igazam szépen. Jó, akkor megválasztottam magamnak. Szóval ez megint egy másik kategória. Céle, hogy felvegyétek a versenyt, vagy igazából nem kell, mert ez magától így beindult.
4: Egyelőre, illetve nem is tervezem, hogy ez cél legyen. Én azt szeretném, hogy azt a minőséget, amivel elkezdtem, és ahogy én tanulok bele, és én is fejlődök ezzel együtt, úgy fejlődjön velem együtt ez a projekt is. Odáig megyünk, ameddig tudunk, és ameddig belefér, és ameddig ebből a minőségből nem vesztünk. Uh-huh.
2: Bízom akkor nem
4: benne.
2: Ilyen tömeggyártás a cél.
4: Nem. Tömeggyártás nem. Szeretnék azért egy nagy területet lefedni, mert örülök annak, hogy ennyi ember nyitott, és ennyi ember szeretné fogyasztani, és én annak örülnék a legjobban, hogyha minél több embert ki tudnék szolgálni, úgyhogy azért ez a régiónak, ennek a régiónak a lefedése az a célom, de úgyhogy tudjunk együtt fejlődni ezzel a dologgal, és ne kelljen ilyen nagy kompromisszumokat hozni.
2: Még a végére, bocsánat, egyetlen percben, nyilván nagyon sokakat érint az ár, hogy mennyire megfizethető. Most nem konkrétan vagyunk kíváncsiak az árra, csak hogy basztak sokakban felmerül, hogy hát jól hangzik, de biztos drága.
4: Uh-huh. Úgy néz ki, én elmondom konkrétan az árat, mert egységesen van, illetve meg is tekinthető ugye a webshopon keresztül. Hogyha van egy mennyiségi kedvezményünk, hogyha 1 és 4 adag között rendelsz, akkor 3990 forint egy adag, és hogyha 4 plusz adagot, akkor pedig 3690 egy adag. Viszont ezek az adagok azért bőséges adagok, ezt meg kell jegyezni.
3: Nagy adagok.
4: Vannak egyébként, akik ketten fogyasztják, uh-huh. Ez azért nem mindenkinek elég, változó, kinek mi az igénye, de hogy ezzel azért jól lehet lakni.
3: És mindig az előző héten már a következő heti menüt azt megtalálják.
4: Így van, minden héten csütörtökön kikerül a következő heti menő.
2: Várjuk, hogy Szigetszent Miklós is érkezett. Nagyon szépen köszönjük Bíró Bálintnak, a Ráckevei Zsájatál és Kertplac üzemeltetőjének, séfjének. Nézzetek rá, hogyha még nem ismertetek a közösségi oldalakra. Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tonnáig javítjuk a haszongéperműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklós@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
7: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
9: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
10: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
11: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
10: Szaladok is, főnök úr.
12: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén.
14: Időjárás.
13: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
14: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tegnap már említettük, hogy ma milyen témánk lesz és milyen vendégünk lesz, és hát most már elérkezett a pillanat, mi egyébként nagyon vártuk, mert hát nyilván szívünkhöz közel álló és kedves témáról beszélgetünk. Vendégünk itt a stúdióban Trendből Veronika, kozmetikus, minktetováló, oktató, beauty coach, a Szigetszent Miklósi Vero Beauty Rituals tulajdonosa. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát nyilván az apropó, ami miatt mi megkerestünk téged, az, hogy utána járjunk, hogy mi az a beauty coach, mert hogy mi még nem nagyon hallottunk
3: nem,
2: ki erről.
3: Nem, ezt abszolút nem.
2: És hogy Szigetszent Miklóson ugye te űzöd ezt a szolgáltatást is. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent ez, mert hogy külön-külön értjük ezeket a szavakat, de hogy ez hol találkozik, hol tud találkozni.
4: Igen, ez viszonylag elég új, tehát én a harmadik képzésen vettem részt, mint beauty coach képzésen. Hát a beauty coach az egy holisztikus szemlélettel foglalkozó terület, ami azt jelenti, hogy ugye nem csak a bőrt ápoljuk, hanem leginkább belülről is megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Mármint a lelkünkkel?
4: A lelkünkkel, a táplálkozásunkkal, a stresszkezelésünkkel, az alvásunkkal, a mozgásunkkal, az önismerettel, tehát öt ilyen alappillérje van, amivel foglalkozik, és amivel nézi komplexen az embert, tehát, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is, hogy érzi magát.
3: Ezt mindenkinek ajánlod egyébként, aki szeretne egy kicsit úgy belül is rendben lenni, nem csak mondjuk a külsőségekkel?
4: Én mindenkinek ajánlom, nőknek, férfiaknak egyaránt, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy beauty coach, akkor hát az inkább ilyen női vonal. Én azt gondolom, hogy a férfiak is szoktak nagyon sokat stresszelni, alvászavaraik vannak, akár nincsenek tisztában önmagukkal, nem jól táplálkoznak, ha már csak a saját férjemet nézem. Ugye sokszor őt is szoktam így irányítgatni, de akár így a mozgáshiány is, ami nagyon-nagyon elterjedt sajnos, és szerintem ez mindenkire jellemző.
2: Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha valaki beauty coach szolgáltatást szeretne igénybe venni, mi történik ott valójában? Tehát ez egy beszélgetés, vagy közben valamit beavatkozás is történik, vagy valami kezelés? Tehát
4: nem,
2: hogy kell elképzelni?
4: Nem, ez teljes mértékben nem csak egy beszélgetés, tehát ez egy beszélgetés. Eljön, elmondja, hogy ő hogy érzi magát, kitűzzük a céljait, hogy ő mit szeretne elérni, és én őt vezetem ezen az úton. Én soha senkinek nem fogom megmondani, hogy mit csináljon, mit nem. Ez teljesen személyre szabott, és az a lényeg, hogy ezt ő maga a saját útján, a saját tempójában hogy halad.
2: Miben különbözik a nem beauty coach-tól a beauty coach? Tehát, hogy akár abban, hogy te látod az összefüggést mondjuk egy bőrrel kapcsolatos problémával, egy száraz bőr, egy nem tudom, akár bármilyen bőr probléma, hogy az összefüggésben lehet a táplálkozással, a mozgás szegény életmóddal, tehát valahol így lehet elképzelni azt, hogy ez mitől másabb, mint
4: igen,
2: maga?
4: Igen, tehát, hogy nyilván én látom a bőr állapotát, és én azért 18 éve vagyok kozmetikus, és azért 18 év alatt nagyon sok mindent láttam, és pont ezért lettem beauty coach, mert én nagyon sokszor arra gondoltam, hogy ez belülről is fakad. Tehát nem feltétlenül egy rossz kozmetikumtól, vagy nem feltétlenül attól, hogy ő most szétnyomkodta az arcát, hanem ténylegesen, hogy ez belülről fakad. Tehát nyilván, ha már ránézek valakire, akkor tudom azt, hogy mondjuk lehet, hogy kevesebbet aludt éppen, tehát, hogy...
3: Vagy éppen egy stresszesebb időszaka
4: van, stresszesebb időszak. Akár nézzük az egyetemistákat, tehát, hogy ugye mindenkinek egy picit problémásabb a bőre a vizsgai időszak alatt, mert túl stresszelik, ugye. Uh-huh. Tehát, hogy ezt inkább igen, úgy nézzük, hogy milyen a bőre, és akkor nyilván elkezdem kérdezgetni, hogy hát igen, és akkor most nincs egy kicsit stresszesebb időszakot, vagy esetleg hormonálisan, hogyha nőkről beszélünk, ugye, akár a hormonális, akár a ciklusában, melyik időszakában van, vagy mennyit aludt, ugye azért anyukáknál is.
2: A kisgyerekes anyukaként,
4: hogy mondjuk kevesebbet alszik, ugye nekem azért a baráti körömben is elég sokan panaszkodnak, hogy nyilván csak 4 órát tudott aludni, mert jött a kicsi és felkeltette, és akkor persze, hogy nyúzottabb a bőre, tehát már megint megvan az, hogy nem az, hogy mondjuk ő rossz kozmetikumot kent magára, hanem mondjuk kevesebbet aludt.
3: De ez ugyanúgy gondolom akár a folyadékfogyasztásra is igaz, ami néha szoktuk Szandival beszélni, nekünk is nagy mumus, hogy igen, eleget ígyunk, mert hát számít.
4: Hát például ébredéskor, ha már megiszol egy pohár nagy vizet, az már kezdésnek nagyon jó.
2: Például. Egyébként azon is gondolkozom, amit mondasz, hogy közben meg mitől más ez, mint amikor mondjuk megcsinálsz egy szempillát, egy szemöldököt, egy sminket, mert közben is beszélgetsz, feltételezem, azért ezt úgy szoktuk, hogy közben is csacsogunk, beszélgetünk, de hogy ugye akkor nem tudsz csak arra figyelni, nyilván akkor nem tudsz mélyebb kérdéseket feltenni, mert közben figyelsz, megoszlik a figyelem, de hogy egyébként valahol ezt be tudod iktatni azokba a dolgaidba is, amikor éppen mondjuk csinálsz valamit.
4: Nyilván beiktatom, bár én jobban szeretem, hogyha jönnek hozzám kezelésre, hogy inkább relaxálnak.
2: Imádom.
4: Szerencsére nekem nagyon sok vendégem elalszik a kezeim alatt, és én ilyenkor őket nem traktálom kérdésekkel, tehát ilyenkor
2: árulkodik, hagyom. Amúgy lehet a bőrük is, meg úgy már a megjelenés is, már az is elárul valami.
4: Igen, tehát ha hagyom, hogy pihenjenek, ez az ő idejük, hogyha szeretnének nyilván beszélgetni, nagyon szívesen, és persze olyankor is mindig felteszem a kérdéseimet, de ilyenkor szeretnek egy kicsit a magánéletükről beszélgetni, és ilyenkor szeretik kiadni magukat, amit mondjuk otthon esetleg nem mondhatnak el, akkor nekem azt elmondják, és akkor azt tudják, hogy az ott marad, és akkor megnyugszik a kis lelkük.
2: Ugye annyira érdekes az, amit mondasz, hogy te még ráadásul ezt tovább is fejlesztetted, mert bennem sokszor felmerül az a kérdés, hogy akik bármilyen szépséggel kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak, hogy estére biztos, hogy lezsibbad az agyatok, mert végighallgattok egy csomót, olyanok vagytok, mint a pszichológusok.
3: Akár,
2: igen, de hogy akkor ezek szerint téged ez nem, tőled nem elveszi az energiát, hanem te kifejezetten érdeklődsz is az emberek történetei iránt.
4: Én nagyon érdeklődő vagyok, a képzés alatt is megkaptam a szív jelzést a trénerektől, ugyanis én nagyon szívember vagyok, és sajnos mindenkinek a kis lelkét a szívemben viselem, lehet, hogy ez egy nem túl pozitív dolog, de pont ezért lettem beauty coach is, hogy belelássak az ő lelkükbe, és belelássak az ő életmódjukba, és tudjak nekik segíteni, tudjam őket ezen az úton vezetni.
2: Mennyire jellemző az, hogy akár például, hogyha mint sminkes, vagy mint kozmetikus kérnek tőled a hölgyek, most beszéljünk a hölgyekről, valamiféle beavatkozást, az valamiféleképpen megjelenik mondjuk ebben az önbizalom hiány. Most gondolok arra, hogy mondjuk egy túlzást akar az arcára, és te lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, szerintem ne itt kezdjük. Most nem tudom, érted-e, hogy mit akarok kérdezni, hogy összefügghet-e az, hogy belül valami nincs rendben, és ezért kívül akar kompenzálni, és nyilván te ezt akkor már ilyen képzés során tapasztalod, és tudsz vele erről beszélni.
4: Igen, az egyik pillérje ugye az önismeret, tehát, hogy mennyire nincsenek tisztában önmagukkal. Ugye nagyon sokszor tényleg az van, hogy kritizálják saját magukat, és a saját értékeiket meg viszont nem látják. Nagyon-nagyon sok esetben előfordul, hogy jaj, itt egy ránc, jaj, inkább húzd ki erősebben, mert akkor a szépséget ki kell emelni. Az tény és való. Tehát, hogy nyilván erre vannak a jó sminkek, a pillázás. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szépséget kiemeljük, és nem eltorzítjuk. Tehát, hogy...
2: De jó.
3: Milyen visszajelzéseket kaptál eddig egyébként a vendégektől, akár így a beauty coaching kapcsán? Mert azt gondolom, hogy azért így, ha megfogadják nagyjából, akkor utána azért ez egy pozitív dolog lesz nekik is.
4: Nagyon sokan javítottak már az élet minőségükön. Nagyon sokan azt gondolták, hogy jó, van, eljönnek egy beszélgetésre, és akkor ez csak... Vagy van olyan, aki nem tudta, hogy mire számítson, és olyan dolgokra, olyan mi dolgokban mentünk bele, amire ő nem is gondolt volna, hogy akár ez is befolyásolhatja őt.
2: Hát én most elképzeltem, nem tudom, szoktál-e ilyet csinálni, mert nem tudom, hogy ez a képzés része, de hogy mondjuk egy kis tükröt adsz az ember kezébe, mondjuk az enyémbe ideadnád, és közben beszélgetünk, és mondjuk csak annyit mondasz, hogy nézz a tükörbe, milyen gyönyörű a szemed, nem tudom, hát én már most biztos elsírnám ott magam, tehát hogy azért itt tényleg tudnak ilyen mélyre menő beszélgetések lenni, gondolom.
4: Tudnak, és én ráadásul még képes is vagyok rá elég mély kérdéseket tenni, de vannak keretek, amiket nyilván be kell tartani, meg vannak olyan dolgok, amik mondjuk már nem az én területeim, és akkor tovább tudom őt akár más szakemberhez küldeni, de igen, nagyon-nagyon sokan nincsenek tisztában önmagukkal, és pont az, hogy hát igen, ez a sírás része, én azért hát elég érzékeny vagyok, úgyhogy valamikor...
2: Együtt sírsz velük.
4: Igen.
2: Az nem baj szerintem. Beszéljünk egy picit a női önbizalomról, illetve inkább annak a hiányosságáról. Azért a mai világban ember legyen a talpán, aki teljesen elégedett magával, mint a világ legszebb nője is, mert hogy azért a csapból is az folyik, hogy így legyél tökéletes, úgy legyél tökéletes, ilyen filtert rak rá, olyan műdolgot, tehát hogy te hogy látod, azért te úgy telibe kapod ezt nap, mint nap, hogy a nők hogy állnak az önbizalmukkal, és mondjuk mi az, ami a világból befolyó információk, melyek azok, amik itt torzíthatják saját magunkról, a saját magunkról megítélt képet?
4: Hát az influencerek, tiktokerek, a média világa az teljes mértékben befolyásolja az embereket, és igen, torz képet mutat. Van ebbe pozitív is amúgy, mert inspirálódni nagyon jól lehet tőlük, mert egyre tudatosabban él mindenki, egyre több a skincare rutin, tehát tehát vannak pozitív részei, de nyilván a negatív része az, hogy ne őt másoljuk, uh-huh. hanem saját magunkból hozzuk ki a saját magunk legjobb önmagát. Tehát, hogy persze tök jó inspirálódni, meg nagyon jó, hogy tudatosabb leszel, mind a bőrápolásban, mind az életmódodban, a táplálkozásban, akár a sportban, de ne másold a másikat. Uh-huh. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyforma a bőrünk, nem egyforma az életminőségünk, nem egyforma az életvitelünk sem, tehát hogy ezáltal nem másolhatod le. Tehát nem
3: főleg amikor ugye konkrét termékeket mutatnak be, az nem biztos, hogy ha nekik bevált, mondjuk másnak
2: nyilván. Meg az sem biztos, hogy egyébként
3: elmondják a videóikban.
2: Meg az sem biztos, hogy azt használja, azért maradjunk annyiban.
3: Ez is lehet, igen.
4: Tehát, hogy azért nagyon sok a fizetett együttműködés, nem? Vagy valami ilyesmi.
2: Igen,
4: igen.
2: Mennyire látszik meg a belső munka, ugye azért az arcunk az, amit egyből a másik észrevesz, azért az egy fontos része az egésznek. Mennyire látszik meg az, amikor a belső munka elkezdődik, az úgy meg tud látszódni az arcon? Tehát, hogy kicsit, mit tudom én, mondjuk a táskák a szem alatt, picit, ha mondjuk azt javaslod, hogy tessék többet aludni, több vizet inni, tehát, hogy egy idő után, most nem azt mondom, hogy teljesen átalakul az ember arca, de egy idő után akár az is lehet az eredmény, hogy egyelőre mindenféle kozmetikum nélkül már valami látszik az arcon.
4: Természetesen. Tehát, hogyha te már belül rendben vagy saját önmagaddal, és elindultál egy úton, és változásokat vezettél be, a tükör, vagy a bőrünk, a legjobb tükrünk, uh-huh. hogy milyenek vagyunk mi belül, illetve ha elindultál ezen az úton, akkor te természetesen látszani fog. Tehát, hogy már csak ha magamból indulok ki, uh-huh. például a képzés során, ugye itt nem csak az volt, hogy megtanultunk egy szakmát, egy új szakmát, ez egy szemléletváltás volt, és én kisebb, apró lépéseket tettem a saját életemben, akár csak az alvásomban, én évekig nem tudtam aludni. Tehát, hogy én minden kis zajra fölkelek, de alvás előtt és ébredés után voltak ilyen pici, apró kis rutinok, amiket bevezettem, és nagyon meglepő voltam, amikor az első éjszakát végig tudtam uh-huh. aludni, és ezt a bőrömben is teljes mértékben láttam. Vagy akár a mozgás, tehát én azt, hogy elkezdjek futni. Busz után se futok, nem.
2: Busz és pasi után nem futunk, csajok.
4: És elkezdtem futni, és egyre jobban érzem magam tőle, és a testem is meghálálja, és a bőröm is.
2: Hát nyilván nincs is jobb, igen, annál a szakembernek, aki hiteles, tehát aki saját, szó szerint a saját bőrén tapasztalja meg mindezeket, és akkor úgy tud mindenről beszámolni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit így bevezettél minket így a kulisszák mögé. Tényleg most már én azt gondolom, hogy ma itt 2026-ban már egy kozmetikus, nem csak egy kozmetikus, egy pszichológus, egy lelki gondozó, igen. Abszolút összetett. És hát gondolom még így a végére, hogy már csak azért is szükséges neked is, hogy ezeket a rutinokat bevezesd, mert azért megterhelő tud lenni egy egész napos, egész hetes, tehát ez maga a munka, hogy a lelki dolgokról beszélgetsz, közben szépé varázsolod, tehát hogy azért neked is kell a feltöltődés.
4: Igen, nekem is.
2: És csak jó, hogy ezt így hitelesen is elmondtad, hogy teszel te is ezért. Köszönjük szépen Trendül Veronikának, a Szigetszent Miklósi Vero Beauty Rituals tulajdonosának, kozmetikus, minktetováló oktató, beauty coach. Köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm nektek.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.

0: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély Tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szent Miklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
4: 40 éve város Sziget-Szent Miklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
3: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szent Miklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szent Miklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak, és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
5: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
3: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette edzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatokba is.
4: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet a külsősként az ő gyereke is, hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
2: Sporthíreink.
3: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtak sája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
1: Mindenképpen várjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem, hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak kali elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alcsoporttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
2: Időjárás.
3: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A nyugatias szél helyenként megélénköl, délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugatias szél többfelé megélénköl, 26-36 fok lesz napközben.
2: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja, számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
6: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Már megszokhattátok, hogy azért szépen lassan már hangolódunk a szeptemberre, már legalábbis ami azt illeti, hogy igyekszünk nektek néhány szeptemberi programról is beszámolni, ami itt a térségünkben van, amellett, hogy jelenleg például zajlik a Summerfest is, na de erről majd később. Képzeljétek el, hogy szeptemberben a Miklósi Baráti Klub szervezésében Sziget-Szent Miklóson lesz egy rendkívüli esemény, a Dallamok és Ízek nevet viseli zenés, süteményes délután lesz majd. Ennek a részleteiről Patek Edina kolléganőnk, Jaksaladányi Emmát, a Miklósi Baráti Klub elnökét kérdezte, de nem csak erről beszélgettek, mutatjuk ezt a beszélgetést.
3: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksaladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriásbazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az Egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az Egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
4: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város rakóinak. De immár hatodik alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában és öröm elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én, szombaton, délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és Ízek, és egy fergeteges, gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám élő zenével várunk mindenkit.
3: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudnia a kilátogatóknak?
4: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá, őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői, színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
3: Sziget-Szent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
4: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra, így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amitől az egész dél után nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
3: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
4: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
3: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
4: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délután végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést, és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.
3: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
4: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
3: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
4: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken. Ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra, a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630-328-7357-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
2: Jaksa Ladányi Emmával, a Miklósi Baráti Klub elnökével, Patek Edina kolléganőnk beszélgetett. Köszönjük szépen neki, hogy megosztotta velünk is ezt az interjút, hiszen fontos témát érintettek, illetve témákat, ezt továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamos energia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a családban marad a családi magazin műsorunk. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem Jónás Ágnes segítő, aki egy nagyon különleges workshopot fog hamarosan tartani itt a térségben, Szigetszent Miklóson. Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt. Ez egy 5 napos intenzív workshop lesz tulajdonképpen gyerekeknek. Szia Ági, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Na mesélj, hogy miről fog szólni ez az 5 napos workshop, és hát milyen indítatásból hoztad létre ezt az egészet?
2: Gyakorlatilag az önismeretben segítem a gyerekeket ezzel az intenzív workshoppal, amit egyébként már tavaly ősszel indítottam 2 hetente, illetve volt egy tavaszi szezon is, és ebből kiindulva gondoltam, hogy akkor egy társammal együtt augusztus végén még tartanánk egy intenzív workshopot.
1: Így az iskola kezdés előtt.
2: Az iskola kezdés előtt, 6 és 12 éves gyerekeknek. Elsősorban itt az önismeretet úgy értem, hogy megtanulni a stresszkezelést, a szorongást, hogyan tudják oldani, hogyan tudnak magabiztosabban fellépni bizonyos helyzetekben, és gyakorlatilag az önbizalom, hiszen mindennek az alapja. Tehát az önbizalomban segíteni őket, és olyan technikákat, eszközöket adni a kezükben, amit a mindennapokban, illetve az őket érő kihívásokban elő tudnak venni a zsebükből.
1: Úgy látod, hogy nagy szükség van egyébként egy ilyenre? Tehát régen még ugye kicsit máshogy álltak hozzá szerintem a szülők is, vagy akár a szakemberek is, hogy mondjuk akár egy 6 éves gyereknek miért lenne annyira fontos, hogy ő mondjuk stresszt kezeljen, pedig hát a mai világban valóban annyi inger éri őket, tehát hogy fontos szükség van egy ilyenre, te is úgy látod.
2: Abszolút, igazából szerintem nagyon, tehát egy nagyfokú tudatosságban élünk, sokkal több lehetőségünk van önmagunkkal foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ha már gyerekkorban meg tudjuk a gyerekeket támogatni azzal, hogy valóban, amit az előbb elmondtam, hogy olyan eszközöket, technikákat kapjanak, amivel a mindennapjaikat könnyebbé tudják tenni, tehát a stresszt kezelni tudják, akkor szerintem egy olyan úton indítjuk el őket, hogy később felnőttként, akár egy munkahelyi megmérettetésben sokkal könnyebb dolguk van, vagy sokkal természetesebb lesz egy ilyen megmérettetés, mint hogyha nem találkoznak ezekkel az eszközökkel, és nem beszélve arról, hogy a mai világ egy óriási tempót diktál, egy óriási nagy változásban és váltásban van, nagyon nagy a verseny, nagy a kihívás, óriási a teljesítménykényszer, és sajnos ez már a kisiskolásoknál is így van, úgyhogy azt gondolom, hogyha minél előbb el tudnak ezzel kezdeni a szülők, és hát nyilván a gyerekek így foglalkozni, akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb, és hát egy jobb életminőségre van lehetőségük.
1: Mindjárt rátérünk majd arra, hogy hogy épül majd fel ez az 5 nap, de te azt gondolod, hogy egyébként tényleg minden gyereknek szüksége lenne erre a stresszkezelésre, vagy vannak azért olyan gyerekek, akik ezt mondjuk jobban kezelik, akár így, hát nem azt mondom, hogy úgy születnek, de valahogy igen, olyan temperamentumuk van, hogy ők mondjuk ezt jobban le tudják küzdeni, vagy egyébként tényleg mindenkinek azért hasznos lehet?
2: Gyakorlatilag azt mondanám, hogy ugye mindenki tud belőle meríteni annyit, amennyire neki szüksége van. Én ritkán találkozom, én is 2 gyermekes édesanya vagyok, és pont ebben a korosztályban van mind a 2 gyermekem, amiben most a workshopot tartom.
1: Tehát a 6 és 12 év közöttiek.
2: Igen, és tehát én azt látom, hogy valahol ugye hozunk magunkkal hát bizonyos dolgokat, tanulunk a környezetből, látunk mintákat, érnek minket hatások, és hogy nekünk arra milyen a reakciónk, az nagyon-nagyon eltérő. És hogyha én ezt gyerekként is már könnyedebben tudom kezelni, de látom azt, hogy a másik mennyivel többet szorong, vagy mondjuk idegeskedik egy felelés előtt, most így hozzam az iskolát példaként, de egyébként nyilván stressz nem csak az iskolában éri a gyerekeket, hanem a mindennapokban, akár otthon, akár a játszótéren.
1: Tehát hiába iskolai stressz egyébként, ugye a workshop címe, itt úgy a sima hétköznapi életben is.
2: Általánosságban beszélhetünk, ugye, tehát egy hétköznapi stresszről. akkor igazából aki kevésbé stresszel is, azt gondolom, hogy tanul és fejlődik abból, hogy hogyan tudja a másik gyermeket támogatni, vagy hogyan tud neki utat mutatni azzal, hogy könnyebben kezelje a stresszt. Tehát különböző fokokban van jelen az ember életébe, de ott van, így születünk, már maga a születés is egyébként egy stressz folyamat, és mindenki kap belőle, szóval azt gondolom, hogy mindenki tud belőle profitálni magának.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, elmegyünk egy rövidet zenélni, de utána folytatódik a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt, erről az intenzív workshopról beszélgetek továbbra is vendégemmel, Jónás Ágnes segítővel. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat. Én Somogyi Betti vagyok, mai vendégem pedig Jónás Ágnes segítő, aki a következő héten, augusztus 24-től egy Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshopot tart gyerekeknek, méghozzá itt a térségben, Szigetszentmiklóson. Egyébként mind stresszelnek leginkább a gyerekek, akár így édesanyjaként milyen tapasztalatod van? Nekem is van egyébként 2, bár picit kisebbek, bár mondjuk a nagyobbik most lesz 6, a kicsi az meg csak 4 éves, vagy akár korábbi olyan tapasztalatod, amikor már tartottál ugye hasonló workshopot. Miket mondtak a gyerekek, vagy elmondták-e esetleg, hogy mi az, amit ők egy kicsit tartanak?
2: Igen, én szerintem talán a leggyakoribb az a megfelelési kényszer, amit már egyébként jóval iskola előtt is
1: ez már akár a vodában.
2: Ugye a figyelemet hogyan hívjam fel a szüleimre, vagy a környezetemre, akkor az iskolában az még jobban, ugye, hogy én 5-ös legyek mindenből, hogy én meg tudjam csinálni, a sikerélmény, ez a teljesítmény orientáltság, tehát valahol szerintem ez a legnagyobb probléma így a mindennapokban, hogy
1: akár már, a társainknak egyébként, hogy megfeleljünk.
2: Akár mert az egy fogyasztói társadalomban élünk, és rengeteg inger ér minket, és nem akarunk lemaradni.
1: Tehát ezek a legjellemzőbbek alapvetően. Gyerekként, igen. Bár egyébként ez még akár a felnőttekre is.
2: Így van.
1: Igen, de ez nyilván egy kicsit másik téma, de szerintem ez a megfelelési kényszer, ez nagyon sok felnőttnél is egyébként jelen van. Na és akkor térjünk át egy picit erre az 5 napos workshopra, ami ugye Szigetszentmiklóson lesz a Rose & Co. Experience stúdióban. És ugye 5 nap, hogy fognak felépülni a napok? Hogy állítottad ezeket össze?
2: Ezt egy társammal, Eszlári Gabriellával fogom tartani. Ő fog nekem ebben segíteni, és mi így együtt működve ugye reggel fogadjuk a gyerekeket. Ez 8-tól 14 óráig fog tartani. És jóga órával, hangtálkezeléssel, azért mondom, hogy kezeléssel, mert a hangtálak rá is kerülnek a gyerekekre, hogyha szeretnék kipróbálni, és annak ugye teljesen más hatása van, mint hogyha csak halljuk a távolból. Aztán lesznek önismereti foglalkozások, itt ugye szituációs játékok, beszélgetőkör, kommunikálunk, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket, hogyan mondjuk el, tehát ilyen témákban. Nagyon szeretik a motivációs kártyákat, amiről egyébként utána lehet beszélni, hogy milyen érzést kelt benne, akár az a mondat, vagy akár az a kép, amit a gyermek azon a kártyán lát. És szoktunk kreatív feladatokat is, hogy mindezt úgy levezessük egy alkotáson keresztül, kavicsot festünk, vagy életfát készítünk pozitív érzelmekkel.
1: De jó, ilyen igazi relaxálós feladatok egyébként.
2: Relaxálós feladatok. Igen. És a levezetés az általában az szokott lenni a workshopok alkalmával, hogy meditálnak a gyerekek, tehát elhelyezkednek nyugalomba, én bekapcsolom a zenét, és közben beszélek, hogy azok a napi feladatok, amiket a workshopon, vagy azon a napon ugye megcsináltunk, azok úgy beépüljenek, elmélyüljenek, és ők maguk is egy ilyen csendesebb, relaxált állapotban tudjanak a nap végén távozni.
1: Miért tartottad egyébként fontosnak tényleg, hogy legyen egy ilyen program, akár itt a térségben? Szigetszentmiklósról lesz, de hát gondolom nem csak Szigetszentmiklósról, hanem nyilván bárki jelentkezhet.
2: Így van, a környékről egyébként többen is jelentkeznek, aminek nagyon örülök. Igazából egy ilyen hirtelen ötlet jött, amikor a saját gyerekemmel játszottam, és így megfogalmazódott bennem. Eddig egyébként felnőtteknek tartottam már 3 órás workshopot, és megfogalmazódott bennem, hogy hát a gyerekeknek is igen nagy szükségük lenne a támogatásra, és ugye én egyénileg is foglalkozok gyerekekkel, és arra gondoltam, hogy csoportban még több gyereknek lehet egyszerre segíteni. A csoportban ugyanis van egy úgynevezett csoport dinamika, egy erő.
1: Meg egy ilyen húzóerő, nem?
2: Húzóerő, igen, ahogy mondod, és tehát oda-vissza hatások vannak, és sokkal erőteljesebb tud lenni az, amit ott hallanak, amit megtanulnak, elsajátítanak, és nem beszélve arról, amit tapasztaltam eddig, hogy nagyon szépen kialakul az egymás felé a toleráns segítés, támogatás és figyelem.
1: Elmegyünk egy rövidet zenélni, aztán pedig jövünk is vissza. Jónás Ágnes segítő lesz továbbra is a vendégem, és a Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshopról beszélgetünk, ami Szigetszentmiklóson lesz gyerekeknek, de egyébként majd az adás második felében Ágnes őszi terveiről is beszélgetünk majd.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok. Folytatjuk is a megkezdett témánkat. Önismeret, iskolai stresszkezelés, Jónás Ágnes segítővel beszélgetünk. Akkor az a tapasztalatod, hogy a gyerekek nyitottak ezekre a, hát ezekre a foglalkozásokra, tehát mint mondjuk ugye beszéltünk is a hangtálakról, vagy akár ugye tényleg a jogáról, hangmasszázs, légzés technika, tehát hogy alapvetően nyilván biztos van egy-két olyan gyerek, akinek mondjuk ez még egy kicsit idegen, de hogy akkor az a tapasztalat, hogy ők abszolút fogékonyak egy ilyenre, vagy legalábbis nyitottak.
2: Igen, ahogy mondod, alapvetően rendkívül nyitottak, kíváncsiak, érdeklődőek, és a gyerekek egyébként még nagyon ösztönösen működnek, tehát ők nem fejből élnek, mint a felnőttek, nincsen annyi gondolat, és nem olyan agyalósak tényleg, mint a felnőttek, tehát hogy mondjam, sokkal kíváncsibbak és érdeklődőbbek, nyitottak és befogadóak, úgyhogy igazából aki eddig így az őszi vagy a tavaszi szemeszter el tudott jönni, az így a 6-6 alkalmat azt végigjárta nagy örömmel, úgyhogy én azt mondom, hogy könnyű egyébként a gyerekekkel dolgozni, csak meg kell velük találni.

0: itt az intenzív héten egyébként van lehetőség 15-20 fő befogadására is, főleg, hogy így ketten leszünk. Gyakorlatilag a ráhangolódás szerintem minden alkalommal nagyon fontos, nem csak az első alkalommal, de nyilván először leginkább, mert hát ugye főleg most azokról az időszakokról beszélek, amikor az iskola után érkeznek egy ilyen foglalkozásra, tele a fejük, ki tudja, hogy éppen milyen napjuk volt, melyik társuk hogy szólt hozzá, vagy éppen elég volt-e az uzsonna, és akkor milyen hangulatban érkeznek.
1: Az mindig változó akkor, igen.
0: Szóval mindig változó, úgyhogy rá kell először hangolódni arra, hogy megérkezzenek oda a helyre, és hogy akkor el tudjuk kezdeni a workshopot.
1: És szülők tekintetében is azt látod, hogy például ők is nyitottak egy ilyen foglalkozásra, mármint olyan szempontból, hogy ugye ha már szerintem elküldik a gyereket, vagy legalábbis megfontolják, hogy ez egy segítség lehet a gyereknek, akkor ők nyilván igen, de hogy az lenne a cél, hogy gondolom, hogy minél több szülő azért erre nyitott legyen, mert azért vagyunk, hogy mindig van egy-két olyan ember szerintem így felnőttként, aki esetleg furcsán reagál mondjuk egy-egy ilyen, akár egy ilyen légzéstechnikát, ha veszünk, vagy nem hisz feltétlen ezekben annyira. De ez lenne a cél, hogy ők is azért megismerjék, hogy igen, tudnak ezek a foglalkozások segíteni.
0: Így van, így van. A szülők ugye mindig inkább a gyereket tolják előre, hogy ő legyen jól, de én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a szülő tudatos legyen ebben, és hogy ő is jól legyen, és ugye ez a család dinamika, ez az oda-visszahatás a családtagok között. Én azt mondom, hogy könnyebben vagy talán úgy fogalmaznék, hogy a gyerekeket hamarabb elküldik egy ilyen workshopra, mint
1: ők
0: a
1: maguk
0: szülő
1: elmenjenek.
0: Igen, egy ilyen önmegismerésre, vagy esetleg egy ilyen feltárásra, vagy önmegismerési folyamatra, de egyébként egyre nagyobb nyitottabbak szerintem a szülők is ebben, tehát tudatosabbak sokkal, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, tehát van egy ilyen nyitás, ezt lehet tapasztalni.
1: Ez mondjuk pozitív, igen.
0: Ez pozitív irány, de még szerintem mindig apró lépésekkel haladunk így a felnőttekkel ebben a témában.
1: Hát meg ugye azért erről sokat beszélünk, akár egyébként mi is itt a rádióban szakemberekkel, hogy amit ugye te is mondasz, hogy a szülőnek is rendben kell lennie, hát magával is, meg úgy egyébként a környezetével, mert hogy ez ugye rányomja akár a gyerek stresszes helyzeteire is ugyanúgy a bélyeget. Tehát hogy lehet, hogy mondjuk a gyerek sokszor tényleg akár a családi dolgok miatt stresszel. Úgyhogy ilyenkor ez is fontos lehet. De annyit megemlíthetünk itt, hogy te egyébként felnőttekkel is foglalkozol.
0: Így van, így van. Én egyénileg is tartok ugye kezeléseket, van egy pici stúdióm Szigethalmon, és gyakorlatilag egyénileg is foglalkozok gyerekekkel is, és felnőttekkel is.
1: De ez nagyon jó egyébként, hogy most már azért tényleg te is azt látod, hogy apró lépésekkel, de hogy tulajdonképpen azért változik. Az őszi terveidről pedig hamarosan a zene után beszélgetünk, továbbra is a családban marad vendége, Jónás Ágnes segítő, maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát. Sziasztok, én Somogyi Betti vagyok, Jónás Ágnes segítő pedig továbbra is a vendégem. Tanult meg kezelni az iskolai stresszt 5 napos intenzív workshop gyerekeknek. És egy picit akkor szaladjunk előre, ugye ez lesz most augusztus 24-28 között, ugye Sziget-Szent Miklóson a Rose & Co-ban, viszont utána neked folytatódnak azért ezek az alkalmak, majd az őszi időszakban is. Mivel készülsz akkor?
2: Így van, tehát a 6-tól 12 éves korosztálynak indul szeptember 23-án Sziget-Szent Miklóson 2 hetente az önismereti workshop, tehát ez a 6 alkalom egészen decemberig, és idén először igény mutatkozott rá, és nagyon örültem neki, nagyobb gyerekeknek, tehát kamaszoknak is indul szeptember 30-án, az is 2 hetente egy 6 alkalmas sorozat lesz, itt pedig 13 és 18 éves korosztálynak fogok önismereti workshopot tartani. Nyilván a két csoportnak más már teljesen ugye az érdeklődési köre, meg más problémáik
1: vannak, igen.
2: Szembesülnek, tehát itt már teljesen más eszközökre, kommunikációra és témákra van szükség.
1: De ez tök jó, hogy tényleg abból a korosztályból is azért így kiemeled, hogy mennyire fontos, hogy oké, más problémáik vannak, viszont azért szerintem, ahogy ugye azt szokták mondani, ahogy nő a gyerek, meg ahogy úgy egyébként növünk, ugye egyre több problémánk lesz. És nagyon fontos szerintem ezt igen már gyerekkortól kezdve tulajdonképpen helyre rakni, meg rendbe rakni. Most ez a 24-i alkalom, ami ugye most lesz a következő héten, az ugye a Rose & Co. Experience Studio-ban lesz. Hogy jött a kapcsolatod Rózsa Szilvivel? Mert hogy ez ugye egy olyan hely, ugye, ami nem olyan rég nyitott ugye Sziget-Szent Miklóson.
2: Igen, és egy nagyon szép központi hely. Szilvivel én Sziget-Szent Miklóson egy női klubban találkoztam, ahol így a klubtársak be tudtak egymásnak mutatkozni, hogy mivel foglalkoznak, úgyhogy ez is egy nagyon szép kezdeményezés volt itt a helyi vállalkozó hölgyek részéről, és Szilvi pont akkor nyitotta ezt a stúdiót, én pedig tudtam azt, hogy szeretnék majd ugye augusztus végén egy ilyen intenzív workshopot, illetve hát majd ugye kamaszok felé is megnyílik ez az ajtó, és lesz workshop.
1: Lesz lehetőség,
2: úgyhogy így megnéztem a helyet, és gyakorlatilag megállapodtunk Szilvivel, hogy akkor
1: együttműködünk,
2: mert szerintem nagyon fontos ebben is, hogy együtt tudjunk működni.
1: Hát egy olyan valakit talál, igen, valakivel, aki nyitott,
2: vagy egy például egy ilyenre. Aki nyitott mondjuk egy ilyen workshopnak a befogadására.
1: És akkor még így a végére annyit, hogy mondjuk ha lezárulnak ezek a workshopok, mondtad, hogy 2 hetente lesznek, és akkor 6 naposak. A végén egyébként mindig van egy ilyen kis konklúzió, vagy akár így átgondoljátok, hogy mi is történt az elmúlt napokban, milyen eredményre jutottak, vagy honnan indult ez a gyerek, és most hová jutott el, így akár az önismeretben.
2: Pontosan, ugye a szülő az egy meghatározott céllal hozza a gyermeket, amit én előzetesen ugye a workshop kezdete előtt megbeszélek a szülővel, hogy igazából miben szeretnék, hogy segítsük a gyermeket ez alatt az 5 nap alatt, és gyakorlatilag megnézzük azt, hogy honnan, hova jutottunk. Van egy értékelés, van egy ilyen lezárás, egy ilyen elmélyítés, és igazából én mindig szoktam nekik is oklevelet, jutalmat adni, ami emlékezteti őket erre az eseményre, meg az ott megélt tapasztalatokra, hogyha mondjuk ránéz arra a tárgyra, amit egyébként egy ilyen kis szerencsekavicsot szoktam nekik, egy ásványt ajándékba adni, hogyha ránéz, akkor azok az érzések, amiket ott kapott, vagy azok a tapasztalások, azok jussanak eszébe.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Jónás Ágnes segítőnek, tehát tanult meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshop indul, ugye augusztus 24-től Sziget-Szent Miklóson, de ahogy ugye hallhattátok, azért ez folytatódik majd akár kamaszokkal is az őszi időszakban, és Ági oldalán, Jónás Ágnes testlélek oldalán tulajdonképpen minden fontos információ fent lesz ezzel kapcsolatban. Szerintem egy hiánypótló kezdeményezés meg workshop. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Tőletek is búcsúzunk, kedves hallgatók. Ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Tartsatok velem! kérem, két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, és ne felejtsétek el, hogy szinte minden adást megtaláltok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, videós formában is, tehát bármikor vissza tudjátok nézni. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Öncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Gyerekekkel telt meg a Szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia Hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
7: Könnyedén, játékosan megtanulhatják.

0: Azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
1: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a Városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette jegyzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatokba is.
2: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet a külsősként az ő gyereke is, hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a Városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
1: Fontos megerősítenünk az immunrendszerünket még a nyári szünet vége előtt. Szeptembertől nem csak a gyermekek térnek vissza az iskolába, hanem a szezonális betegségek is. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy az évszakváltás gyakran jár a felső légúti fertőzések elterjedésével. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, továbbra sem szabad elhanyagolnunk a rendszeres vitaminpótlást.
3: Alapvetően az iskolakezdéssel a legnagyobb probléma mindig azt szokott lenni, hogy visszatérnek a közösségbe a fiatalok. Ugye különböző fertőző, leginkább felső légúti betegségek szokták ugye felütni a fejüket. Nyilván ott már az időjárás változás, az őszi időszak már alapból hozza ezt magával. Tehát a szervezetnek az általános állapotát kell egy picit javítani, hogy minél fittebbet legyünk, érdemes már előre vitaminokat szedni. Illetve nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is odafigyeljünk arra, hogyha lázas betegség van, ha kiütéses betegség van, akkor azért a közösséget kerülni kell.
4: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. A kormányfő korábban emlékeztetett arra, hogy Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapurba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
6: Starportré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
6: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Starportré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
3: soha
2: örömként.
3: Soha.
4: Dan Csanna Mari, énekes színész.
2: Ez jó?
3: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
2: De élni akkor is akartál mindig.
3: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy percre soha meg nem fordulna a fejembe. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
5: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el három hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is, és lelkileg is ez a megközelítés, tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
3: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Uh-huh. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondtam már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy mondom, figyelj, anyuétnak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészséged? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már elmehetek.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Párportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
2: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok. Ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt sorsszerű szerepeim emberek életében, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
1: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
2: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését. Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
1: Hol szűnik meg a szabad akarat?
2: Ez szerintem egy olyan kérdés veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy én legyek én az életem kormány rudjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszert tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kíván testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
5: 40 éve város Sziget-Szentmiklós. Ennek alkalmából egy új rendezvény sorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
4: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkoló

0: lakóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állni a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőnléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
1: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapállóképesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban, a sportparkban olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes tényleg, ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Star Portré.
5: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
2: Minden héten
5: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyú befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy tehát, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 16-17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, így konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője. És akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezer ráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de koráncsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
1: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is, és 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepra telepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepra telep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül, boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük, egész más emberként jöttem vissza.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Margit-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. A kormányfő hozzátette, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajó baleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking szigüm mögött haladt. A vád szerint bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapúrba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Ma tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelyben a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország meg nem támadási szerződését rögzítették, közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diákpolgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
9: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
8: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulás.

0: Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Német Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
1: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Német Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az Ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Csek Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munkaiszobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a paksi atomerőmű védelmére sok felajánlás érkezett. A kormány ezután úgy látná méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplését nem csak az adófizetők, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, illetve a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák, fogalmazott a kormányfő. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben, Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Holnap kapják meg a szülők az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Kiderült, a szállodák hatalmas titka, hogyan is használják a porszívót, hogy mindig tökéletes legyen a tisztaság. Néhány olyan trükköt mutatott be a Rúzs, mely segítségével hatékonyabban lehet porszívózni. Időt és energiát is megspórolhatunk, ha tanulunk a profiktól. A porszívó az egyik legokosabb találmány, imádom, nehezen tudnánk elképzelni az életünket már nélküle. A nagy takarítás fontos kelléke, segítségével a nehezen hozzáférhető helyekről is megszabadulunk a portól szennyeződéstől. Ha a szőnyegen arrébb tesszük az asztalt vagy a széket, ugye megmarad a bútorlábának a nyoma. Na ilyenkor dörzsöljük át jégkockával a lelapult szálakat, aztán a porszívó segítségével simítsuk helyre a szőnyeg szálait, így már nem fog látszani a bútor nyoma. A ruhák szösszei egy idő után eltömítik a mosógép dobját, választjuk ki a porszívó keféi közül a kárpitokhoz ajánlottat, a finomabb sörtéjű kefét, áramtalanítsuk a mosógépet, és porszívózzuk ki a szöszöket a megszáradt dobból. Ha nem találjuk a fülbevalónk párját, a porszívó segítségével könnyen meg fogjuk tudni találni. Erősítsünk egy darab harisnyát egy befőttes gumi segítségével a porszívó csövére, majd pásztázzuk végig vele a szőnyeget, pillanatok alatt rá fogunk bukkanni a fülbevalóra. Ha a porzsákba néhány öblítő gyöngyöt teszünk, akkor hosszú ideig élvezni fogjuk az otthonunk kellemes illatát, tökéletes tisztaság mellett még friss illat is lesz.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sok nő szenved attól, hogy mielőtt ugye megjön a menstruációja, hát vannak tünetek, akár napokon keresztül is, világszerte nagyon sokan a premenstruációs szindróma tüneteiről panaszkodnak, amelyek minden hónapban nyilván megkeserítik a menstruáció előtti pár napot. Léteznek természetes módszerek is a kellemetlenség enyhítésére, megpróbálok segíteni. Hát itt van például a mogyoróvaj, ki gondolná, hogy ez a finomság segíthet a nehéz napok előtt, pedig hatékony. A mogyoróban sok a B6 vitamin és a magnézium. Utóbbi segít, hogy hangulatunk ne legyen borús, mivel szabályozza a szerotonin termelődését. A B6 vitamin a melatonin termelésben segít, ami fontos, hogy pihentetően tudjunk aludni, és a menstruációs görcsöket is enyhíti. A bab és a disznóhús tihaminban és riboflavinban gazdag, amely több kutatás szerint segít megelőzni a PMS tüneteit, de legalábbis enyhíteni azokat. A sovány sertéshús és a bab párosa, ráadásul laktató finomság, amely segít abban, hogy kordában tartsuk az ilyenkor fokozott mértékben jelentkező éhségérzetet. A premenstruációs szindróma egyik tünete a pattanásos bőr. Akkor próbáljunk meg, hogyha ez így van, spenótot fogyasztani sokat, nyers vagy párolt formában. Ebben a leveles zöldben ugyanis nagyon sok az A-vitamin, ami számos bőr problémával segít felvenni a harcot. Emellett bőven van benne kálcium is, amely a fejfájást, a hangulatingadozást és a görcsöket is enyhíti. És persze ne felejtkezzünk el a lazacról sem. Menszesz előtt bátran kényeztessük magunkat lazacból készült ételekkel, mivel a benne található B-vitaminok, omega-3 zsírsavak és a D-vitamin kombinációja nagyon hatékony fegyver szinte az összes tünet előtt. Na kérem szépen, hölgyeim, ki lehet ezt próbálni pár nappal, ugye mielőtt jönne itt az esemény, amikor érezzük, hogy már vannak tüneteink, rossz kedv vagy hangulatingadozás, görcsök, fejfájás, pattanások, mellfeszülés és sorolhatnám, bevethetjük ezeket. Mogyoróvaj, bab és sovány disznóhús, lazac, ezek mindenféleképpen jót tesznek nekünk, ja és persze a spenót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesít. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szent Miklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
6: 40 éve város Sziget-Szent Miklós, ennek alkalmából egy új rendezvény sorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
5: Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola és alapfokú művészeti iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Még várják a csapatok jelentkezését a lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szent Miklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket.

0: közlekedőket. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Non-Profit Kft. A társaság célja, hogy Szigetszentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
2: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: A folytatásban a hajunkkal foglalkozunk, tévhiteket oszlatunk el a hajunkkal kapcsolatban. Ugye elvileg mindent tudunk arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egészségtől ragyogó frizuránk legyen. Mégis újra és újra beköszönhetnek nálunk a szörnyű hajnapok. Nos, van egy-két tévhit, amit ideje eloszlatni. Például sokan mondják, hogy vágás után gyorsabban nő a haj. Nos, nem számít, milyen gyakran vágatunk. A hossza ugyanolyan gyorsan fog gyarapodni, méghozzá havonta átlagosan 3 cm-rel. Nyáron mindig rákapcsol a hajunk egy kicsit, télen pedig lassul valamelyest a haj növekedése. A vágás haszna abban rejlik, hogy a töredezett végektől megszabadulva egészségesebbnek, dúsabbnak látszik a frizuránk, ami optikailag akár hosszabbnak is mutathatja a fürtöket. Magáért a növekedését tehát nem tudunk ollóval tenni, de például cinkkel, B-vitaminokkal igen. Ráadásul ezek még a bőrünknek és a körmünknek is jót tesznek. Ha hullik a hajam, akkor baj van. Ezt is sokan mondják, a hajszálak pont úgy cserélődnek azonban, mint az idegrendszer bizonyos részeit leszámítva a testünk valamennyi sejtje. A hajhullás éppen ezért egy normális folyamat, amennyiben a veszteség nem haladja meg az 50-60 szálat. Ha mosás után közepes sűrűségű fésűvel egy fehér papír fölött 2 percig fésüljük a hajunkat. Ez az az érték, amit a szervezet még képes zökkenőmentesen kompenzálni. Amennyiben ritkulást tapasztalunk a jó öreg számolgatós módszerrel, leellenőrizhetjük 1-2 héten keresztül, hogy hány szál vesz érzékeny búcsút a fejünktől. A hajhullások egyébként anyagcsere problémától kezdve hormonális zavarokon át egészen a különféle gyulladásokig sokféle lehet. Leggyakoribb kiváltó oka mégis a tápanyag hiány és a stressz. Fordítsunk tehát nagyobb figyelmet a kiegyensúlyozott táplálkozásra, és legalább 7 órát aludjunk egy nap. Naponta 100-szor kell átfésülni a hajam. A nagymamáink korából származó tipp hátterében az a feltételezés áll, hogy a hajszálakat fabútor módjára lehet polírozni. Tény, hogy ez alaposan átfésül, és hát segít eloszlatni a természetes fagyút a fejbőrtől egészen a hajvégekig, ugyanakkor ezt nem lehet tulajdonképpen mozdulatszinten számszerűsíteni. A 100 egyébként túl sok, különösen ha mesterséges sörtélyű hajkefét használunk, tehát ez sem egy bevált dolog, hogy minél többet fésüljük a hajunkat, az annál szebb lesz. A gyakori mosástól hullhat a hajam, van, aki ezt mondja. Nos, általánosságban elmondható, hogy amikor zsírosnak érzük a hajunkat, akkor jobb, hogyha kimossuk. A legtöbb ember számára 2-4 naponkénti tisztítás az ideális, ám a profi sportolóknak nyilván minden nap érdemes hajat mosni. A hajhullás nem is a gyakorisága befolyásolja leginkább, hanem a sampon. Kifejezetten e problémára való terméket is választhatunk. Nos, elérhetjük, hogy javuljon a hagymák vérkeringése, mérséklődjön a fagyú termelés. A festés árt a hajamnak. Nos, a nők több mint fele nem a természetes hajszínét hordja. Nos, természetesen felmerül bennünk ilyenkor a kérdés, hogy van-e valamilyen negatív hatása a hajfestésnek. A szűkítéshez használt hidrogén peroxid roncsolja a szálak szerkezetét, a napjainkban használt festékek pedig szerves kötést alakítanak ki a tincsek fehérjéivel. Fennáll tehát a veszély, hogy felborul a haj biokémiai egyensúlya. Ez egyébként mosás, szárítás, egyenesítés, dajerolás során is bekövetkezhet. Ahelyett, hogy mindennek tudatában spártai szigorral szabályoznánk a frizuránkat érő hatásokat, inkább arról gondoskodjunk, hogy a hajunk megfelelő táplálkozás, étrendkiegészítők, sampon vagy akár oldat formájában megkapja a hajszépítők segítségével a legjobb, legegészségesebb formáján. És az utolsó, a várandóság egyenlő a szörnyű hajjal. A kismamák nagy része pont, hogy fokozott növekedést és szebb, rugalmasabb tincseket tapasztal az áldott állapotban, tehát ez sem igaz. Utána viszont, főleg a szülés után a szoptatás kezdetével egyidejűleg sokan hajkrízisen mennek keresztül. A szervezetben végbe menő hormonális változás következtében fokozatosan vagy fokozottabban hullik a haj. Megfelelő táplálkozással ez a tünet is mérsékelhető. Ha babát tervez valaki, esetleg már is úton van a trónörök, akkor mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő cink, vas, jód és B-vitamin utánpótlásról, illetve a kencék beszerzéséről is. Az elmúlt percekben a hajunkat vizsgáltuk meg, tévhiteket oszlattunk el.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sokat beszéltem már én is az antibiotikumokról, illetve azokról a betegségekről, ahol már nem használ az antibiotikum, mert hogy antibiotikum rezisztencia alakul ki. Az egyre erősebb baktériumok ellen ugyanis egyre erősebb antibiotikummal küzdünk mi emberek. Pedig ez egy ördögi kör, hiszen éppen attól válnak ellenállóvá ezek az apró lények, mivel lépten nyomon ilyen agresszív anyaggal kezelik őket. Orvos tanácsát ki kell persze mindig kérni, ám tény, hogy vannak olyan növények, amelyek segítségével természetes módon is legyőzhetőek a baktériumok. A BN összeszedett 6 ilyen baktériumölő növényt, és hát az első helyen a retket emeli ki, amely mustárolaj glikozidokat tartalmaz, és ennek köszönhetően ennek antibakteriális hatása van. Tehát semmi egyéb dolgunk nincs vele, mint megenni és várni. Az anyagai a tüdőn és a vesén keresztül fejtik ki a hatásukat, és sikerrel alkalmazhatjuk hörgő és hólyag fertőzéseknél. Nem utolsó sorban a C-vitamin tartalma is magas, ezért ha tehetjük, együnk belőle bőven. Persze kihagyhatatlan egy ilyen felsorolásból a fokhagyma, mert hogy talán ez a legismertebb antibakteriális hatású növényünk. Az amaryllis-félék családjába tartozó illatos, egyesek szerint büdös zöldség erejét nem csak a népi hagyomány igazolta, hanem az orvostudomány is. A gombaölő és antibakteriális hatása mellett tartalmaz egy vegyületet, az allicint, ami ezen kívül ráksejtellenes tulajdonságokkal is rendelkezik. Magas a vitamin tartalma, így fogyasztása komoly segítséget jelent az immunrendszerünknek. Sajnos azonban az aromái rendszeres fogyasztás esetén nem csak a szánkból áradnak, hanem a pólusainkból, a bőrünkből is jön a fokhagymaszag. Aztán itt a kakukkfű, a szegény ember antibiotikumaként is szokták emlegetni. Gyógyhatásait már az ókori Egyiptomban is ismerték, remek ízfokozó tulajdonsága mellett ezért is fogyasztották előszeretettel. Illóolaját is nagy hatásfokkal használhatjuk légúti baktériumok ellen, ugyanis erős antibakteriális hatása van. Ezen kívül nyugodtan cseppenthetünk 3-4 cseppet a fürdővízbe is, illatos és hatásos lazító vízre teszünk kétszert. Aztán itt a teafaula is, én szeretem az illatát, a férjem utálja. Az ausztrál teafa illóolajáról van szó, hatása nagyon erős, régóta használatos. Enyhe fájdalomcsillapító hatása mellett remekül kezeli a sebeket, még akkor is, ha azok már elfertőződtek. Ilyenkor dunszkötést kell tenni az adott területre, így az olaj kifejtheti erőteljes antibakteriális hatását. Párologtatni is érdemes, mert az illata remek, szerintem ráadásul a levegőt is tisztítja, vagy hogy mondták, a reklámba tisztítsa, persze nem így mondjuk, valamint torok és ingyulladás esetében hígított teafaolajjal akár gargalizálni is lehet, az eredmény pedig általában érkezik hamar. Orbánc fű, nem megyünk el emellett sem szó nélkül, nagyon erőteljes antibiotikus hatású növény, sikerre veszi fel a harcot a kórházakban fellelhető, az idők folyamán a gyógyszereknek ellenálló baktériumokkal is. Remek segítség a sebgyógyulásban, égésben, idegfájdalmak és depresszió kezelésében is. Sőt, akkor is, hogyha hatásos lehet, hogyha gyomor panaszaink vannak, vagy magas a vérnyomásunk. És itt a vérontó pimpó, amely egyébként vérontó fűként is ismert, egy rózsaféléről van szó, ami már a felfedezők korában is keresett növény volt. Remekül lehet vele kezelni a bakteriális eredetű hasmenéseket, valamint nevével ellentétben egy nagyon jó kis vérzéscsillapító. Ennek köszönheti a népszerűségét is, hiszen a kisebb belső és fogínyvérzést is jól csillapítja. Azt már viszont kevesebben tudják, hogy két nagyon komoly veszedelem ellen is hatásosan küzd, ezek pedig a vérhas, illetve a tífusz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Esti túrával várja a látogatókat pénteken a Szegedi Vadaspark. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszín és sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István azt mondta, a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárca vezető emlékeztetett, az első hőhullám idején a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzsongler bemutatót is kínálnak. Meghalt Failoni Donatella zongora művész. 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, mi alatt számos nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failoni Donatella 79 éves volt.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Az ember, hogyha meglát egy vízen úszó hattyút, vagy egy kacsát, akkor nyilván csodálja, hogy ez milyen szép egy állat, de nagyon sokan el is kezdik etetni. Na most azt mondják a szakemberek, hogy ne etessük a vízi madarakat bármennyire, és úgy gondoljuk, hogy jót teszünk ezzel nekik, vagy éppen kugyerálnak, és megesik a szívünk rajtuk. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek ugyanis nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etestése egyrészt felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot, másrészt veszélyes. Etetésük tömegesen sodorja veszélybe, és betegeti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és a nyaralókat, hogy soha semmivel ne etessék a vízimadarakat sehol az országban. A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. Ezért az etetésük az énekes madarakéval szemben nem hasznos. A vízi madarak etetése sajnos öngerjesztő probléma spirálként jelentkezik. A nyáron etetett madarak ugyanis ősszel nem vonulnak el, itt maradnak, várják a kaját, így az emberek látva sok szegény éhes, valóban elkényelmesedett vagy már beteg, röpképtelen madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszáma vonulásukat, kóborlásukat, az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő, ami tovább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma, és immár több madárral kezdődik újra előről az egész folyamat, tehát ne etessük soha sehol a vízi madarakat, mert hogy ezzel egyrészt betegségeket okozhatunk nekik, másrésztről, hogy említettem, egy ilyen ördögi kör indul el, ami se az állatoknak nem jó, se hát a környezetnek. A mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja ugyanis a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést. Egész egyszerűen itt fognak maradni ezek a madarak, és várják, hogy etessék őket mondjuk folyamatosan. Ugye télen, amikor kirakjuk a madáretetőt, akkor is egy-két napon belül már hozzászornak, szoknak a madarak, hogy igen, itt van kaja. Sőt, egyszer készítettem riportot a téli madáretetésről, és azt is elmondta a szakember, hogy annyira okosak a madarak, hogy tudják, hogy melyik az az etető, ahol minden nap van kint élelem, és melyik az az etető, ahol hébe-hóba, tehát, hogy mondjuk egyszer kedden, egyszer csütörtökön, most nyilván a madár nem tudja, hogy éppen hanyadika van, vagy milyen nap, de hogy oda nem fog rendszeresen menni, csak bebenéz, és akkor vagy talál élelmet, vagy nem, de napok alatt hozzá lehet szoktatni már egy etetőhöz a téli madáretetés kapcsán is a kismadarakat, de ezzel nekik ugye jót tesz. Viszont a mesterségesen fenntartott táplálékbőség a vízimadaraknál pontosan az ellenkező hatást éri el, nem fognak elrepülni, itt maradnak, a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedésüket így kikapcsoljuk.

0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Doktor Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Mostár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A legtöbb ember szereti a dinnyét, ez nagyon érdekes, mert hogy én nem. De tényleg, szóval, hogy így megkóstolom, nincs ezzel nekem úgy bajom, de nem jut eszembe, hogy dinnyét tegyek, vagy úgy egy nagyobb mennyiséget betoljak, legyen szó görögről vagy sárgáról, annak ellenére, hogy tudom, hogy borzasztóan egészséges. Minden esetre nyáron különösen sok finom gyümölcs közül válogathatunk, az egyik legnagyobb sláger minden kétséget kizáróan továbbra is a görög dinnye. Egészséges, finom, jól esik beleharapni a nagy melegben, főleg, hogyha le van hűtve, és van, aki kenyérre lesz időben. De emellett idén se felejtkezzünk majd meg a kevésbé felkapott, de hasonlóan értékes sárga dinnyéről sem. Rengeteg ok van arra, hogy miért tegyünk sárga dinnyét ezen a nyáron, hát össze is foglalom. Például azért, mert hogy tápanyagokban gazdag. A sárga dinnye legnagyobb értéke a változatos tápanyag profilja. Egy csésze sárga dinnye mindössze nagyjából 64 kalóriát tartalmaz. Közben viszont C, B6 és K vitamin, folsav, kálium és magnézium is található benne. Emellett pedig természetesen antioxidánsokban is gazdag. Aztán együnk sárga dinnyét, mert csökkenti a vérnyomás. Lehet ezért nem eszek, mert nekem alapból alacsony. Általánosságban igaz, hogy a gyümölcsökben és a zöldségekben gazdag étrend elősegítheti a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatának csökkentését. Konkrétan a sárga dinnye fogyasztásával többek között megnő a kálium bevitel, ezt biztosíthatjuk a szervezetünknek, ami segíthet egészséges szinten tartani a vérnyomásunkat. A sárga dinnye támogatja a csontok egészségét is, mert hogy nagyon sok olyan tápanyagot, köztük folsavat és K-vitamint, valamint magnéziumot tartalmaz, amelyek létfontosságúak az erős csontok fenntartásához. Ez az életkorunk előrehaladtával különösen fontos szempont lehet, hiszen a csontjaink állapota, ahogy idősödünk, hát tulajdonképpen folyamatosan romlik. Együnk sárga dinnyét, mert hogy a vércukorszintünkre is jó hatással van. A kutatások szerint bizonyos gyümölcsök, köztük a sárga dinnye fogyasztása is elősegítheti az egészséges vércukorszintet. Bár nagyobb mennyiségben tartalmaz szénhidrátokat, amelyek átmenetileg megemelik a vércukorszintet, rostokat és más tápanyagokat is tartalmaz, így azokkal együtt nagyon jó hatást gyakorol a szervezet vércukorszintjére. Ha a hidratáltságról van szó, akkor sokunknak nyilván elsőként a víz jut eszébe. Ahhoz viszont, hogy tényleg jó legyen a hidratáltságunk, elektrolitokra is szükségünk van. Jó hír, hogy a sárga dinnye körülbelül 90%-ban víz és elektrolitokat is tartalmaz, tehát hatékonyabban hidratál minket, mint hogyha csak önmagában innánk egy kis vizet. A sárga dinnye támogathatja az egészséges bőrt is, mert hogy magas a C-vitamin tartalma, a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitele ugyanis elengedhetetlen a kollagén, vagyis a bőrszövetek javításához és fenntartásához szükséges fehérje megfelelő termeléséhez. Emellett pedig segíthet megvédeni a bőrünket az UV sugárzástól is. Erősíti az immunrendszert, ha a C-vitaminról van szó, aminek a sárga dinnye kitűnő forrása, akkor az immunrendszer támogató szerepéről nem szabad megfeledkezni. Egy csésze sárga dinnyével napi C-vitamin szükségletünk nagyjából a felét tudjuk biztosítani a szervezetünknek. Azért is érdemes sárga dinnyét enni, mert hogy elősegítheti a megfelelő emésztést. Rost tartalmának köszönhetően tehát az emésztésre is jótékony hatással bír. A megfelelő mennyiségű élelmiros bevitele pedig lassítja a szervezetünk vércukorszintre adott reakcióját, és hozzájárul a rendszeres bélműködéshez, közben pedig az egészséges bélbaktériumok szaporodását is támogatja. Azért is érdemes enni sárga dinnyét, mert hogy támogathatja a látás és a szemegészségét. A sárga dinnyében két erős antioxidáns is található, a lutein és a zeaxantin. Ezek a vegyületek jól ismertek a szemegészségének támogatásáról és az időskori látásvesztést megelőző hatásaikról. Vagyis ha sárga dinnyét eszünk, még a látásunknak is jót teszünk. És végül könnyen beilleszthető az étrendbe a sárga dinnye. Most már komolyan megkívántam, annyit beszéltem róla. A sárga dinnye széles körben elérhető, és az ára is hasonló más dinnyékhez, így könnyen beilleszthető az étrendbe. Ugyanez a változatosság tekintetében is igaz, ugyanis belekerülhet a salátákba, a desszertekbe, de ehetjük a reggeli részeként, vagy akár levest is készíthetünk belőle. Így több étkezésbe is feldobhatjuk vele, ugye, az alapanyagok listáján, de természetesen, ha szeretnénk, önmagában is ehetjük.
3: Hey. Yeah.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, ja. Követőimnek, követőimnek, követőimnek.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
3: 40 éve város Sziget-Szentmiklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
2: Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak, és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
4: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
2: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szentmiklósiakat augusztus 20.

0: 4-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történik nő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyigazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Lakihegy.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Tudástár.
2: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Van, aki sokat szokott csuklani, van, aki csak néha. Már is elmondom, hogy mi az oka annak, ha elkezdünk csuklani, mert hogy van egy módszer is egyébként ezzel kapcsolatban, amely állítólag tényleg elmulasztja. Egyszer olvastam valami rekordert, szegény nem szeretett volna azzá válni, de hogy így éveken keresztül csuklott, ez borzalmas lehetett. Általában ugye váratlan helyzetben jelentkezik a csuklás, bizonytalan, hogy mikor lesz vége, és gyakran kellemetlenséget okoz. Hogy rövid időn belül hatékonyan megszüntessük a csuklást, ismerni kell, hogy mitől van. Számos tévhit kering a csuklás körül, legyen szó annak eredetéről vagy csillapításáról. Tényleg most azon gondolkozom közben, hogy nem is tudom, mikor csuklottam utoljára, lehet nem emelegetnek. A legelterjedtebb, hogy meg kell minket ijeszteni, és akkor abba marad a csuklás, pedig ennél azért nyilván sokkal humánusabb megoldások is léteznek, mint minden fiziológiai tünetet, a csuklást is a gyökerénél kell elfojtani. A közismert csuklás kifejezés arra a furcsa hangra utal, amit a biológiai folyamat közben hallunk. De miért ad ki ilyen zajt a testünk? A rekeszizom görcsös összehúzódása gyors légzést idéz elő. Az ezt kísérő fura hangot pedig az okozza, hogy a levegő a reflexesen záródó hangrésen egész egyszerűen átpréselődik. Tehát a csuklás mögött mindig a rekeszizom görcs áll. Hasonló ahhoz, amikor begörcsöl a vádlink vagy a talpunk, azzal a különbséggel, hogy erős fájdalom helyett ezt egy hang kíséri. Éppen ezért az izom összehúzódás ellen ismert módszer a legjobb, vagyis a nyugodt állapot. De hogyan lazítsuk el a rekeszizmot, hiszen nem tudjuk megfogni, átmozgatni, megmasszírozni, úgy mondjuk, mint a lábunkat. Nos, a lazítást szigorúan kell venni, vagyis üljünk le, vagy feküdjünk a hátunkra. Vegyünk fel egy kényelmes testhelyzetet, és engedjük, hogy a görcs a test nyugalmával együtt magától elmúljon. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor ez teljesen kizárt. Munkában, az utcán, a tömegben, a buszon nem mindig tudunk leülni, vagy ráfeküdni a hátunkra és lazítani. Na ilyenkor jöhet egy másik nyugalmi állapotot eredményező módszer, a légzés technika. Lassítsuk le a légzésünket. Figyeljünk arra, hogy az orrunkon átvegyük a levegőt, és a szájunkon fújjuk ki. Ez pillanatok alatt ellazítja a teljes testet, hiszen kedvezően stimulálja. A görcs pedig feloldódik a helyes légzés gyakorlat következtében. A megijesztés, a féllábon ugrálás vagy a fejenállás is elmulasztja a csuklást, hiszen ez kisebb sok hatást eredményez a szervezet számára, majd ennek hatására a test úgymond elfelejti, hogy görcsben áll a rekeszizom. Tehát a házi praktika is hatékony, viszont inkább tűzoltás, mint helyes megoldás. De mitől rándul össze a rekeszizom? Na hát ennek már számos oka van, nem véletlen, hogy minden életkorban, minden helyzetben ezt megtapasztalhatjuk. Általában a rossz levegővétel okozza. Mondjuk, amikor a túl gyors tempójú étkezés vagy ivás miatt elkezdünk kapkodva lélegezni. Gondoljunk bele, hogy ha csak bekapok valamit felkiáltással kezdünk el enni, akkor ennek csuklása vége. A szervezetünk nem egy gép, hanem egy bonyolult és csodálatos biológiai rendszer, és ha helytelenül bánunk vele, akkor nyilván reagál. Ugyanez igaz a test tudatos cselekedetekre, mint a pontos légzés, a lassú étkezés, vagy a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés. Amennyiben ezekre figyelünk, csökkenthetjük a csuklás előfordulásának esélyét. Előfordul egyébként, hogy a gyakori csuklás egy betegségre figyelmeztet. Gyomorpanaszok esetében emésztőszervi korra is utalhat. Ezen kívül a sűrű jelentkező görcsök hátterében komolyabb egészségügyi probléma is állhat. A csuklás lehet beidegzési zavar vagy hasi probléma miatt, ezért mindenkinek azt javasolják, hogy gasztroenterológus véleménye mellett egy ideggyógyászét is érdemes megkérdezni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Kérem szépen, egy olyan diktátorral fogunk most megismerkedni, aki tulajdonképpen tönkretette az országát a számisztikával, a világ legbabonásabb diktátora. Ő számos diktátor és uralkodó rendelkezett felettébb különös szokásokkal és mániákkal. Az egyik legfurcsább közülük kétségtelenül a Myanmart negyedszázadon át kormányzó Nevin tábornok volt, aki beteges módon hitt a számisztikában, a babonákban, és hát ezzel tulajdonképpen totális pénzügyi káoszba sodorta az országát. A brit uralom alól 1948-ban felszabadult Burma függetlenségének első 14 évében demokratikus államberendezkedéssel bírt, aztán 62-ben minden megváltozott, amikor egy katonai pucs hatalomra juttatta a radikális baloldali nézeteket valló Nevin tábornokot. Az 1910-ben más források szerint 11-ben paraszti sorban született kínai felmenőkkel bíró katonatiszt mindenestől megszüntette a politikai pluralizmust és egypártrendszerű diktatúrát épített ki, melyben a szocializmus saját maga által megalkotott egyedi verzióját gyakorolta a nagy lelkesedéssel, emlékeztet a dívány erre a korszakra. A jobb út a szocializmushoz nevezető állampárti program keretében az ipart, az üzleti életet és a sajtót államosították. Az országot hivatalosan az úgynevezett forradalmi tanács, elsősorban azonban Nevin saját maga irányította. A tábornok miniszterelnök, később államelnök elkötelezettje volt az izolacionizmusnak és különutas politikának. Sem a szovjet, sem a nyugati táborhoz nem tartozott. A rossz gazdaságpolitika azonban hamar csődbe vitte Burmát és a népét az éhezésbe sodorta. Az elnyomó politika pedig kezdetben kisebb, később egyre jelentősebb tiltakozásokat szült. Miközben számos burmai polgárnak a napi betevőre is alig jutott, a névleg szocialista Nevin tábornok luxus életet élt. Vagyona 4 milliárd dollárra rúgott, imádta a fényűzést, a partikat, megszállottan rajongott a golfért és a nőkért. 6-szor nősült, 2-szer egyébként ugyanazt a nőt vezette oltál elé, feleségeivel és szeretőivel azonban kifejezetten kegyetlenül bánt. Elég volt egy rossz szó, vagy egy gyanús nézés, és iszonyatos dühhamokra gerjedt, melyek során a fizikai bántalmazástól sem riadt vissza. A diktátor azonban hihetetlenül babonás természete miatt vált leginkább hírhedtté. Beteges módon hitt a számisztikában, az asztrológiában és más ezoterikus tanokban. A történetek szerint a tábornok babonából kizárólag hátrafelé volt hajlandó átsétálni a hidakon. Olykor pedig magánrepülőjével körözött a szülőfaluja felett, miközben a repülő fedélzetén egy falovon ült és hintázott fel alá, hát nem tudni ettől pontosan milyen paranormális közbeavatkozást remél, de ezt csinálta. Egy alkalommal a csillagjós azt mondta Nevinnek, óvakodjon a kutyáktól, ezért attól kezdve akárhova látogatott az országban, előzetesen rendőri, katonai egységeket küldött ki, akik lemészárolták a környék kutyáit. Arról is szól a fáma, ugyanerre nincs közvetlen bizonyíték, hogy a burmai diktátor a féle modern Báthori Erzsébet módjára szeretett delfin vérben fürdeni, ugyanis ettől azt remélte, örökké fiatal marad. 1970-ben Burma átállt aztán a jobboldali közlekedésre. Ennek oka állítólag az volt, hogy a miniszterelnök ezoterikus tanácsadói úgy nyilatkoztak, az országban túl erős a baloldali politika irány, valamivel ellensúlyozni kell azt, vezessen mindenki a jobb oldalon. Egyéb furcsaságai mellett Nevin megszállotta, rajongott a 9-es számért, és végül ez a babonás mániája vezetett a közvetetten a bukásához. 1987-ben a teljes burmai pénzügyi rendszert felborította, amikor hirtelen jött ötlettől vezérelve, visszavonatta az ország fizetőeszközei közül az 50 és a 100 kiat címletű bankókat, és helyettük bevezette a 45-öst és a 95-öst. És miért pont 45 és 90? Természetesen azért, mert hogy ezek a számok 9-el oszthatók, és a számjegyek összege is éppen 9-et ad ki. A nagy numerológiai forradalom természetesen a korábbiaknál is jobban hazavágta az ország gazdaságát. Az 50-es és a 100-as címletek visszavonásával tömegeknek veszett oda a készpénzben tartott megtakarítása, miközben a bűnözők, drogcsempészek és a fekete piac üzérei a korábbiaknál is jobban meggazdagodtak. Az elnöknek egy esetleges népfelkelés megakadályozására is megvoltak a saját maga módszerei. Tükör elé állt, és revolverével lelőtte a saját képmását, miközben a vérontás szimbolizálva nyers hús szeleteket taposott, a spirituális védelem azonban ezúttal nem mentette őt meg a bukástól. 1988-ban a forradalommal nőtt országos felkelés hullám 26 év után elsöpörte Nevin uralmát. A tábornok lemondott a hatalomról, a színfalak mögött azonban továbbra is aktív maradt, több mint egy évtizeden keresztül tervezte a visszatérését, és az országot uraló, ezúttal már szocialista kísérlettől mentes katonai diktatúra megbuktatását. 2002. márciusában végül Nevint és számos családtagját, illetve szövetségesét államellenes összeesküvés vádjával letartóztatták. A 92 éves egykori diktátor, hát úgy néz ki, hogy bejött neki ez a delfinvér, házi őrizetbe került és ott halt meg 9 hónappal később, december 5-én.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek meg a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Engedj a csábításnak.
8: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
7: Wow, Aqualand.
9: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
11: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Bredák Szandi vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. Mondom már is, miért lesz érdemes a következő nagyjából egy órában velem és a műsorral tartani. A szuper zenék között olyan témákat is hozok, melyekről a térségben élőknek tudniuk érdemes. Immunerősítés természetesen, de vajon mindenkinek olyan természetes ez? És ha igen, az vajon természetes, hogy természetes immunerősítőköz nyúlunk, vagy a legtöbben a patika vagy más üzletek polcairól csak lekapják az első multivitamin készítményt, és ezzel le is van tudva. Ezekre a kérdésekre is keresem a választ az első beszélgetésben. A segítségemre a foglalkozást vezető Bollányi Jakab Barbara lesz. Tudtátok, hogy idén először megrendezik a Miklósi Városi Napokat? Mindenre októberben kerül sor, addig viszont még sok víz lefolyik a Dunán, legalábbis reméljük. Az viszont biztos, hogy szeptemberben sem hagy minket unatkozni a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Lesz a már említett életmódváltó klub esemény, de megtartják a korábban elmaradt pumpa kupát is. Ezekről és még sok minden másról kérdezem Lázár Gergőt, intézményvezetőt. És nem csak a közösségi ház falain belül és az épület előtti téren vannak közösséget összekovácsoló programok, hanem a város különböző pontjain is, így például a Buckató mellett is. Minden hónapban megszervezi a közösség a Fejlett Városért Egyesület a Szigetszentmiklósi Buckatavi zsibbásárt. Az egyesület elnöke Gyurcsik József arról is beszámol majd, miért nem egy átlagos hétköznapi zsibbásáról van szó. A műsor zárásaként pedig bemutatok egy édesapát, aki temérdek teendője mellett kifejlesztett egy olyan weboldalt, amely az autista gyermekek szüleinek nyújt óriási segítséget abban, hogy tudják, országszerte mely étterem, termek, kávézók, intézmények azok, ahol nem néznek furcsán az ott dolgozók, ha a gyermek nem, fogalmazunk úgy, átlagosan viselkedik. Vendégem Holvai Csaba, a védettsarok.hu megálmodója és megalkotója lesz. Tartsatok velem a folytatásban!

0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Életmódváltó klub lesz 2026. augusztus 26-án, szerdán 17 és 19 óra között Szigetszent Miklóson. Ezzel elstartol újra ez a rendszeres őszi program, illetve nem csak ősszel lesz, de most természetesen már az őszre hangolódva találták ki a témát, ami nem más, mint immunerősítés ősszel is természetesen. Ez egy workshop, interaktív foglalkozás, ahol természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket és egészséges kókuszgolyót is készítenek majd őszi fűszerekkel. A foglalkozást az egykor Szigetszent Miklóson, most már vidéken élő Bolláni Jakab Barbara tartja, vele beszélgetek a következő percekben. Immunerősítés ősszel is természetesen. A természetesen szót itt kétféleképpen is azt gondolom, hogy lehet értelmezni. Vajon mindenkinek olyan természetes, hogy az immunerősítés az természetes módon jó?
2: Az a társaság, vagy az a közösség, akikkel én vagyok az elmúlt években, azok között ez egyre inkább természetesebb, illetve az a vidéki közösség, ahova én elköltöztem, és ezt próbáljuk így a társakkal, kollégákkal, a Városi Művelődési Intézmény Sárgaháznak a munkatársaival ezt próbáljuk így egy szélesebb körbe továbbadni az embereknek.
1: És akkor nézzük meg a szó másik értelmét, hogy természetesen, tehát természetes módon erősítsük az immunrendszert. Nem egyszerű, mármint olyan szempontból a téma, hogy ugye a csapból is az folyik, hogy ilyen vitamin, olyan kemikália és egyebek, miközben pont, hogy szerintem, én is ezt a tábort erősítem, a természetes immunerősítés lenne a legfontosabb. Melyek lehetnek ezek? Most nyilván nem kell mindent végig sorolni, de mondjuk ami akár egy átlag háztartásban előfordul otthon.
2: Én azt szoktam mondani, hogy igazából nem kell ennek nagy feneket teríteni. Uh-huh. Ha valaki jó körülnéz a háztartásában, vagy elmegy akár egy háztartási üzletbe is, vagy háztartási boltba, vagy akár egy bioboltba, akkor gyakorlatilag nem nagy összegekből, vagy csak a ház körüli dolgokból is nagyon jól és egyszerűen lehet természetes módon tisztán tartani magunkat, illetve erősíteni magunkat, mert hogy ez a kettő eszméletlenül összefügg. Tehát amíg vegyszerekre, kemikáliákra költünk, mesterséges anyagokra költünk nagyon sok pénzt, azt gondolom, amikkel tele vannak az üzletek polcai, addig ne várjunk magunktól hatalmas erős immunrendszert. Ugye ezeket a területeket összességében kéne kezelni az embereknek, akkor még hozzátenném a táplálkozást is, ami meg még egy nagyon nagy terület. Nyilván erre mindenre nem tudunk részleteiben kitérni egy-egy ilyen alkalommal, amit így szervezünk, de apró utalásokat, tanácsokat, ötleteket, tippeket azt tudunk adni az embereknek.
1: Igen, egyébként nehéz ezekkel a kemikáliákkal, miközben ugye mindenfélét ígérnek, és nyilván minden cégnek az érdeke, hogy minél inkább eladja az ő termékét, ezért lehet, hogy kicsit többet is ígérnek, miközben valóban egyébként ott van körülöttünk az, amire valóban szükségünk van. Na nézzük meg, hogy egészen pontosan mivel készülsz. Én itt olvasom a plakáton, hogy ez egy interaktív, tulajdonképpen egy workshop, egy foglalkozás lesz. Mitől lesz ez interaktív? Mivel vonod be az odaérkezőket?
2: Ez most már a harmadik alkalom ezzel a típusú eseménnyel. Volt ugye egy tavaszi eseményünk, volt egy nyári, és ez most az ősz kapcsán. Próbálunk ötletelni együtt, és alkotni is. Ugyanis ez mindig egy ilyen arról szól, hogy ne csak én beszéljek, hanem így együtt a közösség hozza össze az ötleteket, és segítsük egymást jó tanácsokban. És mindig kapok én is olyan tippeket, ötleteket, hasznos dolgokat, amik nekem is újdonságok. Nyilván, amiről az előbb említettem, mindig igyekszünk tisztítás területén is, valami egészségesebb táplálkozás területén is, valamilyen egészséges, immunerősítő dolgot alkotni együtt, és beszélgetni ezekről a dolgokról. Most bevonjuk a mézet, hiszen az őszi téli időszakban nagyon sokan használjuk a mézet. Ez egy természetes anyagunk, egy immunerősítő anyagunk, és ez természetes eszenciákkal keverve, vegyítve, illetve jó immunerősítő dolgokat lehet csinálni belőle. De készítünk természetes takarítókendőt, ami ráadásul egy ilyen újrahasznosított történet lesz, szóval nem használunk hozzá semmi olyat, ami boltban vásárolható, hanem mi magunk fogjuk elkészíteni maradékokból, és természetes eszenciákra használásával, és készítünk egészséges kókuszgolyót, mert mindig ezen az eseményen minden alkalommal alkottunk valami olyan kis nasit, rákcsálnivalót, amit mi magunk is el tudunk készíteni, természetes anyagokból van, és erősíti az immunrendszerünket.
1: Nagyon összetett, nagyon jól hangzik. Minden, ami szükséges, akár a kókuszgolyóhoz, akár a mézes keverékhez, vagy pedig a természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőhöz, mindent te biztosítasz, hozol?
2: Így van, ez minden benne van az árban. Tehát tulajdonképpen abban a 6000 forintban, ami részvételi díjat kérünk, abban gyakorlatilag minden alapanyag szerepel. A résztvevőnek csak saját magát kell hoznia. Nyilván, ha szeretne jegyzetelni, akkor hoz egy kis jegyzetet, de a receptet is rendelkezésre szoktuk bocsájtani. Így igazából csak saját magát kell hoznia. És nagyon jó hangulatú szokott lenni, tehát nagyon jókat beszélgetünk. Általában nem árulok el titkot, hölgyek szoktunk lenni, és tulajdonképpen ez ilyen kis női köré alakul.
1: És hogy az mennyire fontos egyébként ez
2: van,
1: a közösség.
2: És ennek közösségépítő ereje is van pontosan.
1: Tudod, azon gondolkozom, miközben mesélsz, meg miközben látom, hogy mik készülnek, hogy de jó ez, és hogy én miért nem csinálom otthon a saját fertőtlenítő kendőmet, és mindig ugyanarra jutok, hogy az időhiány, miközben annyira ellentétes ez a dolog, hogy már mindent megcsinálnak helyettünk a gépek, a mosást, a nem tudom, bármit, mindent, de miközben nincs közben időnk, hogy így nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy hol rontjuk mi ezt el.
2: Igen, kényelmesé váltunk ebben a mai világban. Kényelmesebb beülni az autóba, elmenni a boltba és megvenni ezeket a szereket készen, vagy ezeket a készítményeket, de igazából ezzel én is mindig így vagyok, hogy húzom, halasztom itt saját otthonomban ezeket elkészíteni a saját célunkra. Aztán mindig rájövök, hogy gyakorlatilag tényleg pillanatok alatt készen van. Tehát se percig nem tart elkészíteni egy ilyen dolgot, egy ilyen terméket, akár egy mosogatógép kapszulát, vagy bármit, amivel itthon takarítok, fillérek, és tényleg csak pár perc kérdése, be kellene illeszteni az életünkbe. Én azt gondolom.
1: Hát vagy visszahozni, igen, mert hogy lehet, hogy még az én nagyszüleim például még nem tudom, ecettel, vagy nem tudom, mivel takarítottak.
2: Igen, és még főzték a szappant maguk, tehát ők még így csinálták. Nem mondom, hogy mindent vissza kell hozni, amit ők készítettek, de azért apró kicsi léptekkel szerintem nagyon sok mindenen tudunk változtatni.
1: Említetted, elcsíptem egy fél mondatban a beszélgetés elején, hogy a közösség a vidéki, akikkel te együtt vagy. Ez egy tudatos döntés volt részedről, a családról, de részéről, hogy vidékre költöz?
2: Igen, mi 5 évvel ezelőtt költöztünk el Vas megyébe, faluba.
1: Szigetszentmiklósról?
2: Szigetszentmiklósról éltünk, így van, ott születtek a gyerekeink, és 5 évvel ezelőtt egy tudatos döntés kapcsán zöldebb vidékre szerettünk volna mindenképpen költözni, és most mennyibe találtuk meg azt a házat, ahova elköltöztünk. Most már 5. éve.
1: Jó, köszönöm. Nem akartam én nagyon belemenni a magánéletedbe, csak azért is, hogy a hallgatók is érezzék, hogy tényleg egy hiteles ember jön erre az előadásra, hogy tényleg neked ez mennyire fontos. Mit szoktál tapasztalni, mondtad ugye, hogy nem ez az első alkalom, mennyire nyitottak az emberek erre? Feltételezzem, én nagyon sokszor voltam már olyan rendezvényen, ahol azt gondoltam, hogy tömegek lesznek, mert hát ezt mindenkinek tudnia kell, akár egy óvónő beszélni a gyereknevelésről, a bármiről, és ült ott 3 ember, és annyira el voltam szomorodva, hogy valahogy nagyon nyílik ez az olló, hogy szűk kört érdekel valahogy, vagy legalábbis hajlandó elmenni egy ilyen alkalomra. Lehet, hogy a TikTokon, a nem tudom, hol ilyen tartalmakat fogyaszt, de az, hogy már el is menjen, és akkor ott akár a közösség része legyen, az sokszor nehéz. Te mit tapasztalsz?
2: Igen, abszolút igazad van, nagyon nehéz. Nekik is nehéz, akiknek ezeknek az embereknek nyitni kell, hiszen amit az előbb mondtam, el kell kezdeni beépíteni az életükbe is. Azzal már, ha elmegy egy ilyen rendezvényre, el is kezdi beépíteni az életébe. Mert akik nekem eddig voltak így workshopjaimon, utána mindenkivel, akivel találkoztam, mindenki azt mondta, hogy fú, én azt csinálom azok közül. Tehát, ha elindul már egy ilyen rendezvény, akkor annak már az a következménye, hogy biztos, hogy elkezd benne valami változni, és elkezd valamit másképpen csinálni otthon. De nagyon-nagyon nehéz bevonzani az embereket, valóban. Érdeklődő van mindig, hát tömegek nincsenek, hát attól nem kell tartani, hogyha valaki eljön egy ilyen rendezvényre, akkor ott tömegek között lesz, de az tény, hogy akik viszont ott vannak, azok annyira nyitottak, és annyira jó hangulatú, és annyira közreműködő emberkék, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú események szoktak ezek lenni.
1: Még egy picit visszatérve ugye a három dolog, ami ott készül, a házi immunerősítő mézes keverékre, és most valóban ez a műsor nem elég arra, hogy mindenről hosszan részleteiben beszéljünk, de azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy egy pár mondatban, hogy méz. Azért méz és méz között is van különbség, tehát valahol ott is kezdődik a tudatosság, hogy nem feltétlenül a nagy bevásárlóközpontról leszedek egy tömeggyártott mézet, hanem inkább bemegyek akár például helyben itt is, Sziget-Szent Miklóson, de több helyen is van normális házi méz, tehát hogy az nem egy ilyen, nem tudom, gyárban készült, sose látott természetes dolgokat. Szóval, mert ugye tudod, ez nagyon félre tudja vinni az embert, hogy de hát én fogyasztok mézet, de hát én igen, csak nem mindegy, hogy ugye azt honnan szerzett be.
2: Így van, hát mi már Sziget-Szent Miklóson is házi mézet fogyasztottunk, tehát mi már ott is megtaláltuk a méhész barátokat, ismerősöket, és természetesen, hogy ezen a rendezvényen is Sziget-Szent Miklósi méhészektől, a Jakabéktól fogjuk a mézet felhasználni. Igen, én azt gondolom, hogy ez is ennek a része az ilyen tudatos gondolkodásnak, hogy termelőtől vásárolunk. Uh-huh. Tehát ez én azt gondolom, hogy egyik alap lenne, hogyha nem is mindent, mert nyilván mindent nem tud az ember beszerezni, de annyi jó termelő van Sziget-Szent Miklóson meg az agglomerációban is, hogy meg lehet őket találni.
1: Immunerősítés ősszel is természetesen, workshop augusztus 26-án szerdán 17 és 19 óra között Sziget-Szent Miklóson, a helyszín a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, az Életmódváltó Klub alkalma során természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, valamint egészséges kókuszgolyót készíthetnek a résztvevők őszi fűszerekkel megspékelve. Aki pedig tartja az alkalmat, Bolláné Jakab Barbara, vele.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Ez továbbra is a Mozaik, én pedig továbbra is Bredák Szandi vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ugyan a Summerfestnek már vége van térségünkben, így Szigetszent Miklóson is. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Szigetszent Miklósi Közösségi Ház és könyvtár dolgozói pihennének, gőzerővel készülnek már az őszi programokra. Már most lehet tudni, hogy rengeteg program közül lehet válogatni. Szeptemberben, illetve októberben lesz majd az első Szigetszent Miklósi Városnapok rendezvény is, amelyet már érintőlegesen megemlít beszélgető partnerem Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója, de majd egy legközelebbi alkalommal már részleteiben is mesél róla, viszont a további szeptemberi programokról mindenképpen beszámol nekünk a következő percekben. Szóval Lázár Gergővel, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával már készülünk a szeptemberre, mert hogy rengeteg programmal készül a közösségi ház.
3: Közelővel készülünk, igen, gyakorlatilag a szeptemberből csak így nagyon-nagyon villanásszerűen és hamarosan majd ezzel kapcsolatban sok-sok részlettel még jelentkezünk. Szeptember 5-én ismét lesz az Osan parkolójában a második Csepel-szigeti veterán autó találkozó, amelyet mi szervezünk. Szeptember 5-én 10 óra és 3 óra közötti időszakban lesz, és lehetőségeink szerint nagyobb volumenű lesz, mint az előző évi volt, ahol, ha jól emlékszem, ilyen 80 jármű körül volt a részvétel, tehát az sem volt egy kicsi program, és nagyon-nagyon nagy látogatott számot vonzott. Aztán valóban szeptemberben a második héten pumpakupa lesz, Sziget pumpakupa, ami mondhatjuk úgy, hogy kétnapos lesz, hiszen 11-én pénteken délután 5 órakor lesz egy bemutató, amivel természetesen mindenkit nagy szeretettel várunk. A bemutató lényege az, hogy senkinek, aki nézi, annak nem fog fájni, hiszen ott nem kell versenyezni, nem kell részt venni, hanem valóban profi versenyzők fognak eljönni, és ők fognak olyan kunsztokat bemutatni, amiket természetesen senkinek nem javaslunk megismételni és kipróbálni, hiszen ahogy mondom, ők profi versenyzők, akik nap nagy részében ezzel foglalkoznak, ezt gyakorolják és tanulják. Majd pedig szeptember 12-én, reménykedve abba, hogy a 11-i bemutató kapcsán is még kedvet kapnak néhányan a részvételre, 12-én lesz a Sziget Pumpa Kupa versenyünk. Májusban már megpróbáltuk ezt megszervezni, akkor az időjárás kicsit keresztül húzta számításainkat, de most 6. haszakad. Szeptember 12-én szeretnénk ezt a versenyt megtartani. Ide több korosztályban várunk természetesen jelentkezőket. Felső korhatár nincs, alsó korhatár az természetesen van, tehát azért az óvodásokat ebből a programból még egyelőre kihagyjuk. Itt is természetesen értékes nyereményekért lehet majd részt venni ezen a versenyen. Egyébként pedig sok más alkalommal is szoktam mondani, például a futónak kapcsán, hogy a részvétel azért a legfontosabb dolog, itt nem pedig a helyezés, hiszen is egy jó kis mozgásformáról, egy jó kis sportról beszélünk ebben az esetben is. Aztán szeptemberben a Patak Fesztivál is ismét megnyitja a kapuit, ez egy országos meghívásos, illetve jelentkezéses képzőművészeti fesztivál lesz, amire nagy szeretettel várjuk ismét az ország minden tájáról a képzőművészeket, az erre vonatkozó felhívó levél már kiment, és már vannak is jelentkezők, és 26-án egy kiállítás keretében megmutatjuk majd mindenkinek az idei összegyűlt kiállítást, illetve hát mivel itt ez bizonyos értelemben egy verseny és díjazás is van, ezért itt történik meg a díjátadó ennek a napnak a keretében, majd ezt követően körülbelül egy hónapon keresztül ez a kiállítás megtekinthető lesz a Városi Galériában. Illetve hát ami még az ősz folyamán nagyon fontos, és az egyik legnagyobb programunk lesz, október 8-a és 11-e között megszervezzük az első Miklósi Városnapok programot. Ennek a részletei már hamarosan napvilágra kerülnek, és elkezdjük reklámozni ezt a programot, és rengeteg tartalom lesz benne, rengeteg program lesz benne, rengeteg nem csak program, hanem más érdekes elfoglaltság és sokak számára talán érdekes tartalom, de ahogy mondtam, erről majd a legközelebbi alkalommal szeretnék hosszabban beszélni.
2: Na most már én is kíváncsi vagyok, mert én sem tudom, miről van szó, de megpróbálok türelmes lenni. Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatójának nagyon köszönöm a beszélgetést.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Újra lesz zsibvásár Sziget-Szent Miklóson a Buckatónál. Kirakodó vásárt szervez a Közösség a Fejlett Városért Egyesület. Ezúttal augusztus 29-ére szombatra reggel 8 és délután 1 óra között már az őszre készülve lehet árulni.

0: hónap végén tartunk egy ilyen közösségi vásárt, amelynél a társszervezőm, Komlósini Berliner Alexandra. Azt kell tudni, bár ezt a kifejezést sokan nem kedvelik tőlem, tehát, hogy ezek a közösségi vásárok, hát magánemberek megunt, már nem használt, kinőtt, és egyéb dolgaikat hozzák el, és adják el hasonló problémával, vagy kérdésekkel kilátogató polgártársainknak. Ruhától kezdve a műszaki cikkekig, a használt szódászifonig megtalálható minden varázslatos dolog is, a serpenyőig is megtalálható. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár. Innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
1: Igen, én is láttam egyébként, és hát nő vagyok, imádok én is, így úgy szoktam mondani a férjem, én nem ismertem azelőtt ezt a szót, hogy fitetni, tehát, hogy így válogatni, és az ilyen helyeken, én tényleg tapasztalatból mondom, de olyan, és most meg is erősítettél, ebben olyan különleges dolgokat lehet találni, hogy én például járok néha a szigethalmi piacra emiatt, tehát, hogy ott fitetünk, visztünk haza ilyen kis csetreszeket, aztán vagy használjuk, vagy nem, de nagyon jó kis kincsekre lehet bukkanni.
0: Na, hasonlóképpen vagyunk mi is. Mindig van valami ilyen tényleg 400 forintos történet, ami pont hiányzik egy háztartásból. Tisztában vagyunk, valójában mennyire hiányoznak ezek a dolgok.
1: Jó, de egyébként ez nem csak erről szól, hanem ez egy élmény, akár egy családi, egy barátnővel kimenni, a gyerekkel kimenni, tehát ez egy közösségformáló dolog is.
0: Így van, azt kell tudni, hogy akik kijönnek árulni, és akik kijönnek vásárolni, azok nagyon jól elbeszélgetnek az áruk felett, komoly anekdóta, kincsek, cserélnek gazdát, nem csak áru. Egyesületünk mindig üdítővel várja a kilátogatókat, a vásárosok, hívjuk így vásárosokat, ők pedig házi süteményt vagy egyéb süteményt hoznak, vagy sósat, és abból úgy ők is kóstolnak meg, esznek, fogyasztanak, mint a kilátogatók. És akkor erről is megy a te, hogy csináltad a sütit, én hogy csináltam a sütit.
1: Receptcsere.
0: Igen, tehát itt azt kell mondani, hogy ez egy tényleg egy jó közösségformáló esemény, mind a mellett ott a játszótér is, tehát nem teljesen csak a vásárlásról, meg a turkálásról szól a dolog, hanem a gyerekkel kijöttünk, akkor elmehetünk ugrálni és csúszdázni, mászni, siklani, és a tó körül is lehet sétálni.
1: Augusztus 29 az időpont, méghozzá délután, mindjárt majd kifejtjük a pontos időpontot, de még nem menjünk el amellett, hogy igen, ez egy jó kis közösségformáló program, hónapról hónapra, de nem csak az. Mert például a legutóbbinál a Majosházi Hospice Ház tűzjelző rendszerének kötelező felújítására gyűjtöttetek, tehát, hogy azért egy jótékony célt is szolgál, és úgy tudom, hogy nem feltétlenül dőlt még el, de most is hasonló cél tűztök ki majd magatok elé.
0: Igen, a múlt alkalom a hospiceháznak gyűjtöttünk, 40 ezer forint jött össze, ezt köszönjük is minden adakozónak, minden vásárlónak, aki az Egyesület termékeiből, vagy Egyesület által árult dolgokból vásárolt. Tehát ezzel együtt.
1: De ez hogy működik egyébként, hogy lehet tett támogatni, hogy gyűjtöttétek össze ezt az összeget?
0: Egy egyszerű kis cserépedékbe mindenki beletette, amennyit gondolt. Tök ugye mi adtunk szörpét, ettek sütit, és mindenki.
1: Én becsületkassza alapon.
0: Igen, abszolút. A nyugtával átvételi elismervénnyel átadtuk a hospice háznak, illetőleg átadtuk a megmaradt süteményeket is, amik csomagolt sütemények, tehát nem a háziakat, a csomagolt süteményeket, amik megmaradt, azokat is átadtuk így ott az ott bent lakóknak egy kicsit a napi életét megédesítendő.
1: Szerintem ez is olyan, hogy nem csak arról szól, hogy akkor egy kis süti összejött ez a 40 ezer forint, hanem például mi most beszélgetünk róluk, felhívjuk rájuk a figyelmet, ugye, hogy vannak azért a hospice fáz elképesztő, amit folyamatosan ott csinálnak, tehát hogy nyilván ez is gondolom cél volt, hogy egy picit így a fókusz rájuk kerüljön.
0: Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a hospice tevékenység.
1: Szerencse egyébként, azt gondolom, hogy az a jó.
0: Igen, csak volt, aki arra gondolt, hogy valami adománygyűjtő szervezet, és hogy elmondtam, hogy nem, akkor jöttek még egy körre, még hoztak a cserépedénybe.
1: Igen, hogyha valaki esetleg a

0: hallgatóink közül sem tudja, ugye a Majosházi Hospice ház, de egyébként minden hospice, tehát maga a hospice azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegséggel szenvedőknek nyújt az intézmény olyan lehetőséget, ellátást, ahol ugye az utolsó napjait, heteit, hónapokat ilyen tisztességesen el tudják tölteni. Most is van valamilyen ötlet, cél, vagy még, tehát az biztos, hogy mostaninál az augusztus 29-einél is valakinek gyűjteni fogtok?
1: Így van, még gondolkodunk rajta, tehát több lehetőség van. Viszont megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség, a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, volt egy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház.
0: Iskolakezdés, ugye arról is beszéltünk.
1: Igen, iskolakezdés, mi is gondolkozunk iskolakezdésben, az augusztus 29-i vásár, már megvannak a táskák, az írószerek jellemzően mindenkinek, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az Egyesület, amikor fölvesszük a programba, megkérdetjük az eseményt, akkor ott lehet javaslatot tenni arra, hogy ki legyen az, tehát milyen karitatív és egyéb célt szolgáljunk még ezzel a közösségi rendezvénnyel.
0: Tök jó, hogy ebbe is akkor így közösen tudtok majd döntést hozni. Augusztus 29, tehát a következő buckatavi kirakodó vásár időpontja 8 és délután 1 óra között. Lehet-e még jelentkezni eladónak?
1: Abszolút lehet jelentkezni eladónak. Mindig nem korlátoztuk a résztvevők számát. Egyrészt a park elég nagy, másrészt akik, tehát ma már van egy ilyen törzs 30-as csapat, ők már nagyon rugalmasan és nagyon rutinosan kezelik a kipakolást, segítenek az újaknak, a többieknek is. Tehát ez abszolút egy ilyen önszerveződő dolog, ami felett gyakorlatilag ernyőt tartunk, és azért koordináljuk, hogy biztos mindenre ellenőrizzük, biztos minden rendben legyen.
0: És akkor, ahogy már említettük, idén nem ez lesz az utolsó, már megvan a következő két alkalom
1: igen,
0: is.
1: Igen, van egy eseménynaptárunk, szintén a Facebook oldalunkon, ahol látszik, hogy október végéig. Ugye november már az esőzés, vagy egyéb igen, más időjárási szempontok miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége.
0: Aki esetleg még nem hallott a közösség a Fejlett Városért Egyesületről, egy pár mondatban összefoglalnád az indítatást, a célt, hogy miért is jött létre az Egyesület?
1: Volt számos Egyesület a városban, mindenféle kulturális és egyéb célokkal, és én azt láttam, hogy akkoriban én választókerületem a Buckában nem volt ilyen, illetve volt, azok éppen felbomlottak, nem működtek. Csináltuk teljesen önállóan ezt a betlehemi kis falut, ez a jászolépítés, ezt 21-ben kezdtük. Igen, ott egy covidos segítő csapattal ünnepeltük meg a munkánkat kvázi, és ez nőtte ki magát változó szereplőkkel. Volt ez a rendezvény, ugye felmerült gyakorlatilag ez a zsívvásár, ott a tavaszköszöntő, szintén gyerek és egyéb rendezvényeink, és ezt jó lett volna kvázi egy egyesületi formában létrehozni. Valójában ennyi. Tehát nem feltétlenül egy nagyon hiperaktív egyesületről beszélünk. Mindenki dolgozik nálunk, mindenki a szabad idejéből csinálja, és ennek függvényében értelemszerűen folyamatosan csinálunk programokat, és ez a vásár, ez egy ilyen alapbázis.
0: Pont ezt akartam mondani, ez egy ilyen kis biztos pont, tehát így hogy van. Főleg így, hogy hónapról hónapra van, ez tud egy ilyen biztos pontot adni az embereknek, főleg, hogy ennyire előre megírtátok, ugye kiraktuk, meg mi is beszéltünk már róla az időpontokat, hogy ez már úgy, hogy az embernek az életének a része ott a Buckában, hogy akkor van a vásár.
1: Igen, és sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Tökörről, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, talán a Taksonyból is, meg Dunahasziról is jöttek. Szintén ilyen hobbi vásárlók, kerti törpegyűjtők, és egyéb hardcore.
0: Hiánypótló,
1: egyéb hardcore lomizók, igen.
0: Oké, akkor augusztus 29, tehát a legközelebbi buckatavi kirakodó vásár időpontja 8 és délután 1 óra között a Buckatónál, Szigetszent Miklóson, illetve ahogy hallhattátok, majd abban mindenki beleszólhat, melyik az a szervezet, amelynek a kirakodó vásár során lehet gyűjteni. Nagyon szépen köszönöm Gyurcsik Józsefnek, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület vezető

0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Vissza is tértem, én Bredák Szandi vagyok, szép napot kívánok a hallgatóinknak. Védett sarok, itt biztonságban vagy, olvasom a védettsarok.hu weboldalnak az első oldalán a szöveget, mely egy közösségi térkép és tudástár autizmussal és ADHD-val érintett családoknak, szülőknek és szakembereknek egyaránt, hogy könnyen legyen biztonságos, elfogadó és kiszámítható helyeket találni az országban, legyen szó akár étteremről, kávézóról, vagy bármilyen intézményről. Holvai Csabát, a védettsarok.hu megálmodóját és megalkotóját kérdezem, hogyan jött az ötlet?
2: Kezdem egy saját történettel, mert igazából ez a történet volt a dobbantó ahhoz, hogy ezt az oldalt létrehozzam. Nagyjából 3 éve elmentünk családdal, van 4 lányom, az egyik kislányom...
1: Az igen! Gratulálunk!
2: Köszönöm, az egyik kislányom érintett autizmussal, elmentünk egy étterembe, ahol hangos volt a zene. És ő szenzorosan eléggé érzékeny, tehát zavarják a hangos zajok, a hangos zene, a sok ember, és hát hangos volt a zene az étteremben. És ilyenkor mit csinál egy apuka, hogyha azért szeretné, hogy a család az ebédet az étterembe költse el, megkértem a felszolgálókat, hogy egy picit halkítsanak a zenén, és nem értették, hogy erre miért van szükség. Kényszeredetten lehalkították a zenét, és ezt a történetet elevenítettük föl nagyjából 1 hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, és akkor pattant ki a fejemből ez a gondolat, hogy mennyire jó lenne olyan helyeket összegyűjteni. Nyilván ebben van az a fajta önzőség, hogy én magam, illetve a családom el tudjunk menni olyan helyekre, ahol teljesen nyugodt körülmények között tudunk mindenki számára élményt biztosítani. Ugyanakkor ez egy segítség annak a közösségnek is, akik érintettek autizmussal. És ez legyenek ezek gyerekek, tehát családok, vagy akár olyan érintett felnőttek, mert ezt is el kell mondani, nagyon sokan érintettek ebben, igen, a témában, akik biztonságban érzik magukat ezeken a helyeken.
1: Hát, hogyha mindenki ilyen önző lenne, aminek ilyen eredménye van, akkor mindenki legyen önző. Egyébként szerintem az önzőség sok esetben nagyon negatív előjele van megítélve, pedig sokszor nem az feltétlenül. Hogy néz ki maga, hogy működik maga a weboldal? Tehát, hogyha jól értem, leegyszerűsítve összegyűjtesz olyan, nem tudom, országos szinten, vagy Budapesten, ezt mindjárt elmondod, helyeket, ahova biztonságban el lehet menni autista gyerkőccel, vagy ADHD-s gyerkőccel, vagy akár felnőttel, és nem az lesz, ahogy itt az említett példában, hogy néznek rád, hogy ezt ők nem értik, de kényszeredetten megteszik, hanem számukra teljesen egyértelmű és érthető, hogy miről van szó.
2: Az ötlet alapját az adta, hogy ha az ember akár egy műszaki cikket vásárol, legyen az porszívó, vagy elmegy nyaralni, akkor különböző felületeken meg tudja nézni az értékeléseket, hogy működik-e az a porszívó, vagy mennyire tiszta az az adott vendéglátóipari egység, vagy szálláshely, és ott értékeléseket olvas. És innen jött az az ötlet, hogy egy olyan közösségi platformot hozzak létre, ahol tapasztalati úton az emberek leírják, hogy milyen élményekben volt részük, és ez egyfajta szűrő vagy iránymutatás azoknak az embereknek, akik abba az adott országrészbe, vagy abba az irányba mennek el. Igen, egyébként ez országos, sőt, most már kibővítettem külföldi helyekre is, tehát hogyha valaki szeretne külföldre menni, Angliába, Horvátországba, tengerpartra nyaralni, akkor is találjon olyan helyeket, ami számukra biztonságot nyújt. Az adatbázisban nyilván én az elején föltöltöttem internetes kutatás alapján 1-2 helyet, de most már több mint 170 hely, ami fönt van az adatbázisban, nagyon nagy része, sőt döntő többsége a közösség által feltöltött helyekből áll.
1: Tehát akkor ez úgy működik, hogy itt látom itt a weboldalt védettsarok.hu, hogy be is lehet küldeni helyet. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen interaktív oldal.
2: Igen, ugye nyilván én nem járom úgy az országot, mint az a 10 millió honfitársunk, aki jön-megy az országban. Tehát nyilván nem lehet rálátásom arra, hogy mondjuk Debrecenben vagy Zala megyében milyen elfogadó helyek vannak, terápiás központok, fodrász, orvos, bármi. Uh-huh. És ezért is ösztönzöm nagyon sokszor a követőket, hogy ajánljanak helyeket, és egyébként értékeljék is őket, mert nyilván akkor lesz ez mindenki számára egy hasznos platform.
1: Itt közben azért kerekedik ki a szemem, mert a helyek keresésére kattintottam rá, és itt rengeteg, 170 hely van felsorolva, de itt van étterem, színház, szabadidőpark, madárkert, rendelő, akár fejlesztő szolgáltató, apartman, tehát eléggé széles a skála.
2: Igen, ugye pont ez volt a cél, aki bármilyen körülmények között érintett az autizmussal, tudja, hogy akár egy fogorvoshoz elvinni egy gyereket nagyon nehéz. alapjáraton is nehéz szerintem egy gyereket elvinni fogorvoshoz, de mondjuk olyan esetben, ahol tényleg türelmesen bánnak vele, megmutatják neki, hogy mire készüljön, az nagyon-nagyon kevés. De ugyanígy ugye az éttermek, fejlesztőházak, játszóterek, állatkertek, sok olyan területe van az életünknek, amit nem is gondolnánk neurotipikusan, hogy szenzoros autizmussal vagy ADHD-val élő embertársainknak milyen nehézséget okoz egyébként.
1: Azt is látom, ugyan nem a reklám helye, de most azért ezt elmondom, mert fontos, hogy ugye például szinte az összes országos Decathlon ott van, és ha jól tudom, nekik van külön ilyen óra, vagy nap, igen, vagy nem tudom, amikor lejjebb veszik a hangerőt, a fényeket, tehát kifejezetten ilyen helyzetre, ugye?
2: Igen, abszolút. Ők erre jó pár éve odafigyelnek, és ilyen csendes órákat tartanak, fényeket is letekerik, zenét, és tehát nyilván, hogy minél kevesebb legyen az az impulzus, ami egyébként vizuálisan megvan ugye egy áruházban a sok ezer termékkel.
1: Hát sőt, hogy... még lehet, hogy marketing értéke is van, ugye, hogy mi hogy van bevilágítva, meg igen, hogy szól a zene.
2: Így, pontosan.
1: De ez tök jó, hogy akkor ő ezt így idézőjelbe beáldozzák. Bárki ide bekerülhet? Tehát aki jelentkezik, ő maga úgy tapasztalja, hogy az egy olyan hely, akkor felkerülhet erre az oldalra?
2: Abszolút. Ugye ahhoz, hogy ez kiszámítható és mondjuk úgy hiteles felület legyen, regisztrációhoz kötött az, hogy ki tudja, aha, beküldeni a helyeket. Tehát ahhoz regisztrálni kell, hogy te helyet tudjál beküldeni, ugyanakkor mindenki számára ingyenesen böngészhető és megtekinthető a teljes adatbázis. Névvel, címmel, telefonszámmal, rövid leírással van egy térképes segítség is, hogy pontosan hol található az az adott hely, úgyhogy igyekeztem ezt úgy létrehozni, hogy mindenki számára elérhető legyen, ugyanakkor azért nyilván kontrollált legyen, hogy trollok ne lepjék el az oldalt.
1: Hát ne reklámfelületnek használja mondjuk egy étterem vagy bármi. Tervezel-e, van-e már valami közös kis jelzés, akár egy matrica, bármi, ami ezekhez a helyekhez oda kerül, vagy ebben gondolkozol-e?
2: Igen, szeretnék. Ebben Anita egyébként nagy segítség nekem, és itt ezúton is szeretném megköszönni a segítségét. Ő is azért jár kell az országban, és ő ilyen kis plaketteket kirakott már több helyen. Ez a célom, hogy azért most már egy elég vastag adatbázis van, hogy felkeresni az összes szolgáltatót, hogy akár egy plakettel vagy egy ablakmatricával vállalják el, hogy csatlakoznak ez a kezdeményezés. Mert túl azon, hogy ez azt gondolom, hogy számukra marketing érték is lehet, de mindenki számára segítséget nyújt, hogy jártában, keltében, adott esetben nem is nézi meg a platformon, hogy fönn van-e az a szolgáltató, akkor is láthassa, hogy ide nyugodtan bemehet.
1: Ja, Palota Janita, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány elnöke, ő ezt most hozta létre nem olyan régen, ugye Dunavarsányi édesanyja, 3 autista gyermeke van, ahogy már az előbb is említette, most az elmúlt vasárnap volt az alapítványnak az első családi rendezvénye, lehet, hogy én korábban egyesületként apostrofáltam, úgyhogy alapítvány, kijavítom magam. A Dunavarsányi eseményen te is ott voltál. Ja. Hétfőn Anita, illetve a két kurátor beszámolt az eseményről. Ők úgy tapasztalták, hogy nagyon jól sikerült, és a kánikula ellenére is nagyon sokan ott voltak. Te mit tapasztaltál?
2: Meglepően sokan voltak, mi is egy picit később mentünk, ugye 3-kor kezdődött ez a program, de ebben a tikasztó melegben inkább egy 2 órával későbbre időzítettük az érkezésünket. Meglepő volt, hogy mennyien jöttek el. Nagyon érdekes volt azt hallani, de ezek ilyen elkapott mondatok voltak, nagyon érdekes volt azt hallani, hogy azt mondogatták szülők egymásnak, hogy de jó, hogy itt önmagunk lehetünk, hogy itt nem kell rászólni a gyerekre, hogyha hangos, hogyha szaladgál, és talán ezek azok a mondatok, amik validdá teszik azt a kezdeményezést, és amit egyébként Anitáék folytatnak, meg ami nekem is a célom, hogy olyan környezetet teremthessünk országszerte az ország minden településén, hogy ne kelljen szégyenkezni. És ez is egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen rossz szájízzel töltheti el az embert, hogy miért szégyenkeznél azért, amilyen a gyereked, de sajnos sokan első látásra ítélnek.
1: Képzeld el, hogy ugye mi is itt a rádióban egyre többet foglalkozunk a témával, és már az, hogy foglalkoztunk a témával, érzékenyített engem is, és ezáltal érzékenyítem a kislányomat is. Tegnap pont történt az óvodában. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit javasolsz, mert lehet, hogy mással is előfordul ez, hogy mentem érte az óviba, éppen vette át a cipőjét, és egy anyuka jött szintén az óvodáskorú gyermekért, viszont hozott egy nagyobb kislányt, egy 8-9 év körüli lehetett, és hát autista kislány volt, és az én kislányomhoz így hát oda kapott. Nem akart ő rosszat, de az én kislányom meg nem értette a helyzetet, és így a derekát így kicsit így megcsípte, vagy nem tudom, így oda rakta a kezét, vagy nem tudom. És akkor így annyira jó érzés volt számomra, hogy már azt gondolom, hogy viszonylag tudtam úgy reagálni, ahogy kell, viszont egyből az jutott eszembe, és mondtam is a kislányomnak, hogy na majd nézzünk olyan mesekönyvet, ami azért az ilyen szituációkról szól, mert ugye ő még félreérti, nem érti, hogy miért bántja őt egy vadidegen kislány, miközben nem bántja, és olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy azt éreztem a helyzetben, az óvónő is odajött, hogy úgy nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, hogy még nem tartunk ott, hogy tudjunk ezzel mit kezdeni, az anyuka elnézést kérte, ment is tovább, nem is kellett ezen nagyon. Az, hogy én hogy reagálok nyilván szülőként, az nagyon fontos, mert ugye azt adom tovább a gyereknek. Tehát például én úgy reagáltam, de lehet, hogy rosszul tettem, hogy leültettem kint a kislányomat, elmondtam, hogy ő autista, elmondtam, hogy fogunk majd beszélgetni az autizmusról, hogy ő nem akart téged bántani, de még mindig azt éreztem, hogy kicsit olyan nem annyira jól reagáltam én sem, nem is annyira rosszul, de hogy még nincs meg az eszköz nekem sem, hogy reagáljak, már pedig azt gondolom, hogy az élete során fog még ilyen helyzetekkel találkozni.
2: Fog, és tuti receptet nem tudok neked mondani, akár csak a saját lányaim példáját is tekintve, tehát ők tudják, hogy az én Lili lányom érintett a témában, de ugye egy neurotipikus gyereknek van egyfajta reakciórendszere, vagy egyfajta eszközrendszere, ahogy kommunikál, és nem feltétlen tudja elhelyezni magában azt, amikor valaki máshogy reagál. Ugyanígy egyébként egy autista gyerek sem feltétlen tudja értelmezni a neurotipikus gyerekek reakcióit, tehát ez egy ilyen folyamatos csata, a csata természetesen idézőjelben. Ez egy folyamatos tanulás. Én azt gondolom, hogy felnőtteknek is megtanulni, kezelni, még akár, hogyha érintett is az ember, megtanulni, kezelni a különböző reakciókat, mert ugye az autizmus is egy széles spektrumon mozog. Nincs két ugyanolyan gyerek, nincs két ugyanolyan új lenyomat. A türelem és az elfogadás szerintem a legfontosabb, és hogyha valaki autista emberekkel kerül kapcsolatba, azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs, amit kaphat tőlük, az, hogy türelemre neveli őket.
1: Arról még nem beszéltünk, pedig azért fontos, látom itt a védettsarok.hu oldalomban, hogy van egy tudásbázis, mi az autizmus, mi az ADHD, emel családi pótlék igénylése, akár a gyód az eseni tájékoztató iránytű szolgáltatóknak, illetve mákkártya igénylése, tehát tök jó, hogy van egy ilyen kis fülecske is. Na de hogy beszéljünk már akkor arról, hogy mire van szüksége az autistának, az ADHD-s gyermeknek, akár felnőttnek, mitől lesz védett sarok egy védett sarok? Arról már beszéltünk, hogy mondjuk lejjebb veszük a zenét, de ezen kívül még mikre kell odafigyelni?
2: A türelem az egyik legfontosabb, ami azt gondolom, hogy mondjuk főleg szolgáltatók esetében a személyzet részéről elvárható, tehát hogyha valaki védett sarok szeretne lenni, meg a megértés és az adaptáció. Tehát, hogyha...
1: Mondjuk olyan furcsa, hogy ezt az ember azt gondolná, hogy ez alap, tehát hogy ez...
2: Igen, azért is furcsa, nekem az eredeti szakmám az vendéglátás idegenforgalom, és ugye mi fejünkbe azt verték a főiskolán, hogy mindig a vendég az első, és a vendég kényelmét és jólétét és jóllétét kell szolgálni, de ez sajnos, tehát én azt gondolom, hogyha most elmész bármilyen étterembe, áruházba, akkor ez nem feltétlenül alap. Tehát valahogy jó lenne ezekhez a gyökerekhez visszatérni. Tehát mindenképp kulcsfontosságú az, hogy elfogadó legyen, lehessenek olyan sarkok, mondjuk azért hozom az éttermet példának, mert hogyha elmész egy étterembe, dugig van, akkor is legyen akár, nem azt mondom, hogy egy külön terem, de egy olyan tömegtől jobban elszeparált hely, ahova...
1: Kis levegőstér.
2: Levegőstér, tényleg ez a védett sarok, talán a neve is ezt mutatja, hogy le tudjon ülni nyugodtan, meg tudjon nyugodni, meg tudjon pihenni.
1: Szuper, hogy létrejött mindez a kezdeményezés, és hát ahogy mondtad, egyébként én azt tapasztalom, esküszöm az életben, hogy ami így hirtelen jön, valahogy azok működnek nagyon jól, és hát ugye ez most így berobbant, mert hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy alig egy hónapja jutott eszedbe.
2: Így bizony, ez június végén, 25-6-án kezdtem el az oldalt készíteni, és a Facebook oldal az lényegében egy kereken egy hónapja jött létre, tehát még nagyon gyerekcipőben jár. Amikor az ötlet felmerült, én megszondáztattam nagyon sok mindenkit, a kislányom iskoláját is, akik egyébként az első pillanattól támogatnak és mellénk álltak, ez a Vadaskert általános iskola, már bocsánat, ha ez reklám, de ők hatalmas segítséget nyújtottak ebben, és ugye én 20 éve a kommunikációban dolgozom, és azért az ember tapasztalhatja azt, hogy mindig van, aki azt mondja, hogy ez ezért nem jó, azért nem jó. Egyetlen, az elmúlt egy hónapban egyetlen negatív észrevételt, kommentet nem kaptam ezzel
1: kapcsolatban. Mondjuk ez tényleg egy csoda. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy csináltad, de ez tényleg egy csoda. Közben itt nézem még azt is, hogy ugye külön településekre is rá lehet keresni. Most hirtelen beütöttem egy térségét, hogy például Dunaharasztin is van a Vitál Torna stúdió, tehát, hogy azért tényleg aki keres, talál, mert hogy van bőven.
2: Még egy olyan funkciót is beépítettem, egy geolokációt, ami a telefon geolokációját használja. Aha. Be tudod állítani, hogy 5, 10, 20 és 50 50 kilométeres körzetben milyen szolgáltatók.
1: Nagyon szépen köszönöm Holvai Csabának, a Védett Sorok alapítójának, védettsorok.hu, így találjátok meg az oldalt, adjátok hírét.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora, a Mozaik e heti adása. Ha lemaradtatok volna róla, vagy csak szeretnétek visszahallgatni, esetleg másnak is lejátszani a beszélgetéseket, megtehetitek, ha a lakihegyradio.hu oldalon a hangos archívumot megnyitjátok. Én Bredák Szandi vagyok, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok a magam és kollégáim nevében is.
0: Mozaik, mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
7: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
6: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
7: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
6: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
7: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
6: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
8: Fogászati ellátás stresszmentesen.
9: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
8: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
9: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
8: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
9: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
8: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
9: www.sarokvilla.hu.
8: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
10: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Napos időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek.
0: Időjárás.
11: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Derűs időre számíthatunk. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10.

0: tűzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tolózárakat cserélnek, vízkorlátozásra készülnek Ráckevén. Meghibásodott tolózárakat cserél a Daköv Kft. Ráckeve közműves ivóvízelosztó hálózatán. A munkálatok első ütemben az Erzsébet tér 1, 2 és 3-as számú tolózáraknáit érintik. A tájékoztatás szerint augusztus 24-én reggel 8 és délután 2 óra között az akták környezetének feltárása miatt időszakos vízhiányra és nyomásingadozást lehet számítani. Augusztus 25-én reggel és délután 4 óra között teljes vízkizárás várható a gépészeti munkálatok miatt, míg augusztus 26-án reggel 8 és délután 2 között ismét teljes vízkizárás lesz a szerelvények és tolózárak cseréje miatt. A vízellátás biztosítására a város több pontján IBC tartályokat helyeznek ki. Egy-egy tartály lesz elérhető a Vörösmarty utcai Szivárványóvodánál, a Gábor Áron utcai Gólyafészek bölcsödénél és a Kazinci utcai Idősek otthonánál, míg a Kossuth Lajos utcai Ady Endre gimnázium központi konyhájánál 2 tartály áll majd a rendelkezésre. Gyerekekkel telt meg a Szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
4: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontos képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
3: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgár lány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
5: Mindenképpen elvárjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázat

0: Ott hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppében.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Derűs időre számíthatunk. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Csonterekéket kapott a prágai Magyar Katolikus Plébánia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Csonterekéket kapott a prágai Magyar Katolikus Plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd

0: testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Szigetszentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
1: 40 éve város Szigetszentmiklós. Ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk szigetszentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
0: Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A Csepeli Gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása.
2: Ismét a BKG Prima Sziget Szent Miklós mezét ölti magára Takács Dorina. A klub korábbi játékosa a TFS-e csapatától igazol a következő szezonra a miklósi női kosaras klubhoz. Az NB1-es BKG vezető edzője Horváth Riárd szerint mindenképp az új szerzemény mellett szólt, hogy már volt a gárdánál, ismeri a légkört. Hozzátette, Takács Dorina a labdafelhozatalban, irányításban és gyűrűtámadásban is segítségére lehet a csapatnak, így valószínűleg a kezdőben számítanak rá.
3: Hát mindenképp azt szólt Dorina mellett, hogy egyrészt, hogy ő már azért volt itt, ebből tudja, hogy mire kell számítani a minden téren. Ugyan nem kapott annyi lehetőséget, hogy ugye hányathatott sorsa volt a sérülések miatt is. Azért például a TF is a tavalyi szezonban egy elég eredményes csapat volt. Minden nap olyan csapat telephetett, ahol magasra van téve a lét. Igazából azt várjuk tőle, hogy legyen meg az őtőre megszokhatott, hogy mondjam, agresszív, védekező játékstílus, illetve azért azt gondolom, hogy megvan a képessége ahhoz, hogy egy egyszerűbb játékrendszerben elirányítson.
4: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kis hableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Nagy Rádió. A térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Derűs időre számíthatunk. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatonfüredhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szent Miklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban 2 darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság @arieskft.hu e-mail címen lehet. A

0: jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogadtal, állomásszervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
1: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogadtal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
0: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
2: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye őben azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játék, volt is ugye nálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós városán nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
6: 40 éve város Sziget-Szentmiklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal, a testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
5: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban 2 darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkarsag@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
6: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
5: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a Városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette jegyzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatokba is.
6: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet-e külsősként az ő gyereke, és hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a Városházáról és a történetekről, rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester a jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Endre országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára is sor kerül.
7: Pályázatainkkal kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat, úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át, ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatája alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is, az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
5: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A csepeli gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Játékosan fejlesztették német nyelvtudásukat a taksonyi diákok. Német nyelvi és kézműves napközis tábort rendezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola július 27-e és 31-e között. A tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővíthették szókincsüket, fejlesztették kommunikációs készségüket és mélyítették nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, amelyek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat és kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyermekek játszóházban és trambulin parkban is eltölthettek egy napot. A hetet a tábor során készült munkákból összeállított kiállítás zárta, amelyet a szülők is megtekinthettek.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Békés Csaba vendége lesz Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata. A két NB1-B-s gárda barátságos összecsapásáról Jakab László, az SNK-s vezetőedzője elmondta. Jelenleg a csabaiak jobb játékerőt képviselnek, de mivel felkészülés meccsről van szó, egyébként sem az eredmény most a legfontosabb. Hozzátette, sajnos beállós poszton mindkét játékosa sérült, és ez még a tét nélküli találkozókat is megnehezíti, mert kényszer megoldásokkal tudnak csak felelni, és várhatóan Békés Csabán is olyat lesz kénytelen ezen a poszton játszani, akinek nem ez az eredeti szerepköre.
8: Sajnos ugye az egyik beállóm az megsérült, az még az első két fordulóban talán nem is lesz. Most ilyen nagyon ideiglenes megoldás van a beálló a pozícióba, hogy keresem, hogy ki tudnék oda tenni. Tehát az okoz nehézséget, de dolgozunk keményen. Aztán hát nem lesz könnyű, inkább így mondom, és akkor így diplomatikus voltam.
4: Időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Hallod, tesó? Most, hogy megverte mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönnek klubzenére is, jó?

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharaszti kultúra.hu weboldalon érhetők el.

0: M1 Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kíván testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
3: 40 éve város Sziget-Szentmiklós. Ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
2: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak, és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
4: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
2: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette jegyzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatokba is.
3: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet a külsősként az ő gyereke is, hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester A jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepre konstrukciójára is sor kerül.
5: A pályázatainkkal kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat, úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át, ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatály alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is, az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
2: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A csepeli gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Játékosan fejlesztették német nyelvtudásukat a taksonyi diákok. Német nyelvi és kézműves napközis tábort rendezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola július 27-e és 31-e között. A tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővíthették szókincsüket, fejlesztették kommunikációs készségüket és mélyítették nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, amelyek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat és kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyermekek játszóházban és trampolinparkban is eltölthettek egy napot. A hetet a tábor során készült munkákból összeállított kiállítás zárta, amelyet a szülők is megtekinthettek.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Békés Csaba vendége lesz Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. A két NB1-bés gárda barátságos összecsapásáról Jakab László, az SNKSE vezetőedzője elmondta. Jelenleg a csabaiak jobb játékerőt képviselnek, de mivel felkészülés meccsről van szó, egyébként sem az eredmény most a legfontosabb. Hozzátette, sajnos beállós poszton mindkét játékosa sérült, és ez még a tét nélküli találkozókat is megnehezíti, mert kényszer megoldásokkal tudnak csak felállni, és várhatóan Békés Csabán is olyat lesz kénytelen ezen a poszton játszani, akinek nem ez az eredeti szerepköre.
6: Sajnos ugye az egyik beállóm az megsérült, az még az első két fordulóban talán nem is lesz. Most ilyen nagyon ideiglenes megoldás van a beálló a pozícióban, hogy keresem, hogy ki tudnék oda tenni. Tehát az okoz nehézséget, de dolgozunk keményen, aztán hát nem lesz könnyű, inkább így mondom, és akkor így diplomatikus voltam.
1: Időjárás.
2: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati arszél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ez pedig az Itt élünk című műsor a Lakihegy Rádióban. Mai adás adásunkban Taksony oktatási és nemzetiségi életének aktualitásairól lesz szó. Vendégem Kreisz Mátyás, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lesz. Beszélgetünk a Schwab Népművészeti és Hagyományőrző táborról, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában, illetve a Taksony Német Nemzetiségi Óvodában megvalósult fejlesztésekről, a további tervekről, és természetesen szó lesz a közelgő tanévkezdésről is. Tartsatok velünk, hamarosan kezdjük a beszélgetést.
8: There's a back.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Az Itt élünk című műsorunk vendége Kreisz Mátyás, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akivel ezúttal is a település oktatási és nemzetiségi életének aktualitásairól beszélgetünk majd. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy itt vagyunk a Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott iskolában, jelen pillanatban itt ülünk és zajlanak is a fejlesztések. Később erről is szó lesz, de most ebben a részben több fontos programot beszélünk majd át. Ilyen volt például az a nyári tábor, ami 5 napig tartott, és ti szerveztétek, illetve majd további tervekről is beszélgetünk a későbbi részekben, és ahogy említettem, az elkészült fejlesztésekről az óvoda és az iskola tekintetében is. Na de kezdjük is talán azzal, amit említettem, a legfrissebb nyári programmal. Báb népművészeti és hagyományőrző tábor zajlott. Hogyan sikerült ez? 5 napos volt a tábor, ahogy mondtam.
3: Igen, valóban minden évben elég sok rendezvényt és eseményt szervez a helyi német önkormányzat. Most már ez elég nagy hagyományokra tekint vissza, ez a hagyományőrző sváb tábor, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy rendkívül sok tényleg a helyi hagyományokhoz kötődő tevékenységet végeznek itt a gyermekek, akik ide ellátogatnak. Nagyon sok a kézműves foglalkozás, de természetesen zenélnek is, táncolnak is, énekeket tanulnak. Nagyon átfogó az a repertoár, amit azok a pedagógusok biztosítanak a gyermekek számára, akik ezeket, illetve ezt a tábort is tartják. Minden évben elég nagy érdeklődés van a tábor iránt, és elég jó létszámmal szokott elindulni ez a tábor, most már tényleg sokadik éve, és azt gondolom nagyon pozitív a visszacsatolás is, a szülők részéről és a gyerekek részéről is nagyon szeretnek idejárni. Ezt általában most már jó ideje az óvodának az épületébe szoktuk megtartani ezt a tábort, ott azért eléggé ideálisak a körülmények, meg nagyon sok gyerekjáték van, nagyon szeretnek a gyerekek ott csak a ovis gyerekjátékokkal is játszani, függetlenül attól, hogy már esetleg nem ovis korúak, hanem már elmentek az iskolába és alsósok és egyebek, de ezt nagyon szokták szeretni, és hát a sváb tábor keretein belül mindig szokott lenni egyéb program is, kirándulás, esetleg strandolás, medencézés, amit szintén hát főleg, amikor ilyen jó nyári meleg napokat élünk meg, akkor azért szokták szeretni a gyerekek.
2: Mit gondolsz, hogy mennyire tartható fenn ez a hagyományőrzés, vagy mennyire vihető tovább? Mert hogy ugye azt mondod, hogy nagyon nagy érdeklődés van a táborra, de talán azért sok embertől lehet azt hallani, hogy egyre kevésbé őrzik a hagyományokat a mai fiatalok.
3: Hála jó Istennek, itt Taksonyban azt gondolom, hogy a német sváb hagyományoknak az őrzése az nagyon régre nyúlik vissza, és ez köszönhető többek között az itt a településen belül működő táncegyesületeknek is. Én azt gondolom, hogy az alfája és az omegája a hagyományőrzésünknek a tánccsoport, illetve a népi tánc a gyermekek körében, ami gyakorlatilag óvodáskortól kezdve egészen az ifjú titánokig, hogyha fogalmazhatok így, korosztályban lefedi a helyieket. És nagyon sok olyan emberrel beszélgettünk, aki esetleg Taksonyba beköltözött, még nem annyira ismerte ezeket a hagyományokat, és olyan pozitívan nyilatkoztak a szülők egy idő után, hogy hát az ő gyerekeiket teljesen beszippantott az a légkör, és az a pozitív és jó légkör, ami akár mondjuk a tánccsoportokban, akár ezeken az általunk és mások által, vagy az intézmények által szervezett eseményeken is lenni szokott. Tehát azt látjuk, hogy nagyon pozitív a fogadtatása ennek, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ez Taksonyban így tud működni. Nyilván vannak az országban más települések is, ahol hasonló jól működik ez. Amin nagyon ledöbbentünk legutóbb például, amikor német csoportok látogattak el hozzánk, és ők teljesen elhűlve nézték azt, hogy nálatok ilyen szinten működik a hagyományőrzés, miközben náluk otthon az anyaországban ez már nagyon nem így van, és a fiatalokat nem is nagyon tudják megszólítani, nem is nagyon tudják a hagyományőrzésbe bevonni, és most például a tánccsoportnak 35. jubileumát fogjuk majd ünnepelni októberben, és ott szintén majd a táncosok apraja nagyja föl fog vonulni, az is egy, azt gondolom, nagyszerű rendezvény lesz, és hát a sváb zene, a tánc, az énekek, ez mind hozzátartozik szervesen a hagyományainkhoz.
2: És még egy örömteli hírről beszámolhatunk az iskola kapcsán, hiszen az ország iskolája 2026 pályázaton indult, és 13 intézmény közül a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola a 6. helyet szerezte meg. Mit jelent véleményed szerint ez az eredmény, hogyan fogadtátok?
3: Hát természetesen nagyon örültünk neki, mert azért ez egy komoly eredmény, hogy az ország számos intézménye közül a Taksonyi iskola 6. helyre tudott előrejutni. Ehhez hozzátartozik, hogy itt azért az intézmény berkein belül régóta működik színjátszókör, és rendszeresen minden évben részt is vesznek, például az Operett Színházban szervezett eseményeken, ahol a taksonyi diákok is rendszeresen fellépnek az Operett Színháznak a színpadán. Minden évben elég szép eredményeket is érnek el a diákjaink. Itt szeretném megemlíteni Molnár Vég Judit tanárnőnek a nevét, aki a színjátszókört viszi most már évek óta, és azt gondolom, hogy nagyon szép eredmények születnek itt Taksonyban.
2: A következő részben is maradjatok velünk, a zene után jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Beszélgető partnerem továbbra is Kreisz Mátyás, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Az első részben hallhattatok a nyári sváb népművészet és hagyományőrző táborról, valamint az iskola, az ország iskolája 2026 pályázaton elért eredményeiről is. Most pedig, ahogy említettem, ugye itt ülünk a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában, de az óvodáról fogunk beszélni, hiszen mindkét intézményben voltak fejlesztések, most az óvodát vesszük végig. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hónapokban? Ahogy említettem, ugye itt is az iskolában is folyamatosan még mindig zajlanak ezek a munkálatok. Erre is kitérünk majd a következő részben, de kérlek Mátyás, kezdjük most az óvodával.
3: Az óvodában is minden évben próbálunk lehetőségeinkhez mérten úgy fejleszteni, modernizálni, hogy az odajáró gyerekek, a pedagógusok és az egész közösség érdekét szolgálják. Itt beszélhetünk egyrészt karbantartási munkákról, tehát folyamatosan próbáljuk a már kissé leromlott állapotú dolgokat javítani, cserélni. Így például minden évben egy-két csoportszobának a padlóját kiszoktuk cserélni. Lassan így körbeérünk, és minden csoportszobában megújul a padló. Természetesen az ehhez kapcsolódó tisztasági fesztések és egyebek is ide tartoznak. Ezt már lehet, hogy most manapság már nem kellene úgy kihangsúlyozni, de azért én még emlékszek olyan időszakokra, amikor akár az óvodában, akár az iskolában szülők mentek be, és dobták össze a festékre a pénzt, és ők maguk esetleg kalákába megcsinálták a termeknek a festését. Hál' Istennek most már jutottunk jó ideje odáig, hogy erre nincs szükség, mert ezeket a nyári munkák keretében meg tudjuk szervezni, és saját költségvetésből ezeket finanszírozni is tudjuk. És az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről, és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodába, mind az iskolába. Így például az óvodába kicsit visszakanyarodva a tavalyi évre egy 25 kW-os napelemparkot tudtunk az intézménynek a tetejére telepíteni, ami ezért számításaink szerint az óvoda villamos áram szükségletének nagyjából 70%-át le is fogja tudni fedni, ami azt gondolom, hogy nagy szó, és akkor az energiahatékonyságot folytatva az idei évben pedig a világítás korszerűsítésre mentünk tovább, erre a német önkormányzat pályázat útján 10 millió forintnyi forrást nyert el, és ennek keretében az összes lámpatestet le fogjuk cserélni, illetve hát ennek a munkának a java része már lezajlott, tehát gyakorlatilag lecseréltük a régebbi, kevésbé energiatakarékos lámpatesteket új modern ledes lámpatestekre, nem csak a csoportszobákba, ez érintette a folyosókat, az udvaron az összes kandellábert, tehát ez azt gondolom, hogy egy átfogó beruházás, és azért ez a kettő beruházás így együtt lényeges energiamegtakarítást fog eredményezni az intézménynél, ami már csak azért sem elhanyagolható, hiszen egy eddig is hatékony gazdálkodásnak köszönhetően ezeket a beruházásokat mind meg tudtuk valósítani, de hogyha az energiaköltségeken még a jövőben további megtakarítások jelentkeznek, akkor azt értelemszerűen tudjuk az intézmény egyéb fejlesztéseire fordítani.
2: Hát adódik is a kérdés, hogy milyen egyéb fejlesztésekre szeretnétek fordítani majd ezt az összeget?
3: Hát nagyon sok terv van, hál' Istennek szorosan együttműködünk az óvodának a vezetésével, illetve a pedagógusokkal is. Föl szoktuk mérni a kéréseket, igényeket, egyeztetéseket szoktunk folytatni, hogy ők, mint a pedagógusok, akik az ottani gyermekekkel foglalkoznak, mit tartanának a legfontosabbnak. Így többek között ott is terve van véve a meglévő játszó térnek, vagy a játszó udvarnak majd a folyamatos cseréje, ugye az elavultabb játszóeszközöknek a cseréje, de mindig jönnek föl új ötletek. Most legutóbb például azt szerették volna kérni a pedagógusok, hogy próbáljunk meg kialakítani egy gyermekek számára szóló kressz parkot, amit hát borzasztó jó ötletnek találtunk mi is így a német önkormányzatban, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években, ha a fenntartás nálunk marad, és az anyagi lehetőségünk továbbra is megengedik, akkor előbb-utóbb ezt a kis kresszparkot is ott meg tudjuk valósítani, és az óvoda udvarában lévő egyéb játszóeszközöket is meg fogjuk tudni újítani.
2: A következőkben pedig az iskolával folytatjuk, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk beszélgetésünket Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Ahogy említettem korábban, itt vagyunk a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában, most pedig az óvoda után, ahogy az előző részben megtettük, most az iskola fejlesztéseiről fogunk beszélgetni. Lehet, hogy talán némi zajt is lehet hallani, hiszen itt ülünk az épületben, és ugye még most is zajlanak ezek a felújítási munkák. Úgyhogy Mátyás, vegyük most sorra ezeket, légy szíves, hogy az iskolában milyen fejlesztések valósultak meg.
3: Itt az előbb az óvodáról beszéltünk, ott abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez egy relatív újabb építésű épület. Itt a Taksonyi iskoláról azt kell tudni, hogy ez azért több különböző időszakokban épült épületrészből áll össze egy nagy épület együttesé. Tehát itt azért ezeknek az épületrészeknek a fejlettségi szintje nagyon nagy differenciát mutatott, és amikor elkezdtük az intézménynek a szisztematikus fejlesztését, azt a célt tűztük ki, hogy lehetőség szerint az összes épületrésznek a technikai színvonalát megpróbáljuk egy mai 21. századi színvonalra hozni. Tehát ez volt a kiindulási pont. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években ezt sikerült lépésről lépésre tényleg szépen előrébb vinni, és hát, hogy rátérjek a konkrét idei beruházásokra, úgy említettem, hogy volt energetikai pályázat az óvodában, ahol sikeresen nyertünk 10 millió forintot a beruházásokra, ezt az iskolában is elmondhatom. Itt pedig egy külön kis épületnek, ez a templom melletti főtéren található kisebb épületnek a komplett szigetelési munkáira fogjuk fordítani. A tavalyi évben ott is már megtörtént a nyílászáróknak a cseréje, úgyhogy a szigetelés lesz most a következő nagyobb beruházás, amit meg fogunk csinálni. Ez a munka még nem indult el, de az ősz folyamán ezt is meg fogjuk tudni csinálni, úgyhogy bízunk benne, hogy év végéig a szigetelési munkákkal is végezni fogunk tudni. Itt az idei évben az iskola, ami egy, hát szintén relatív nagyobb beruházás, és már azt gondolom, hogy a diákok régóta várták, az a klimatizálásnak az elkezdése volt, hiszen mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekbe az épületekben megmaradni, hogyha nagyon meleg van, tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg, ez egy közel 20 millió forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek, hiszen azért bár tavaly évben ez nem volt annyira mérvadó, de egy évvel korábban, még akár október közepéig elég komoly magas hőmérsékleteket regisztráltunk, tehát nem volt olyan egyszerű a gyerekeknek, főleg a magasabb tetőtéri részekben oda koncentrálni az órákra ezekbe a nagy melegekbe. Úgyhogy ez most igazából ennek a klíma projektnek az első fázisa volt. Most erre a VRF hőszivattyúra összesen 10 beltéri egységet tudtunk rákötni, ami azt jelenti, hogy itt a központi épületnek a tetőterét tudtuk így most első körben klimatizálni, de hát prioritást tekintve pont ez a rész volt az, ahol már nagyon elviselhetetlen körülmények uralkodtak a hőmérsékletet tekintve, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy legalább itt most a tetőtérnek a komplett klimatizálása ez megtörtént. Természetesen tervbe van véve, hogy az épület további részeit is klimatizálni fogjuk, mert hát ilyenkor ugye előszeretettel szokott jönni ez a kérdés, hogy jó, de a mi termünkben mikor lesz ugye klíma. Itt ezt sajnos hátráltatja az, hogy a jelenlegi villamos hálózat, amivel az iskola rendelkezik, ennek elértük a kapacitásának a határait, tehát ez azt jelenti, hogy a további klímatizálási projektet csak akkor fogunk tudni indítani, hogyha az áramszolgáltatóval meg tudjuk azt oldani, hogy a hálózat bővítés legyen, tehát a villamos hálózatot bővít, és elbírja már a villamos hálózat a további klímaberendezéseket, amiket majd telepíteni fogunk. Én azt gondolom, hogy ez is egy előremutató tervezésnek az eredménye, hogy VRF hőszivattyúval klimatizálunk, és nem egyes különálló split klíma egységekkel, mert bár azzal is meg lehetett volna oldani, de azért annak a karbantartása és egyéb járulékos dolgai, ami hozzá tartozik, az nem olyan egyszerű. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy ez egy előremutató és jó befektetés, illetve beruházás volt. És hát emellett azért az udvaron is történnek folyamatosan dolgok. Igyekszünk minél több teret visszaadni a gyermekeknek, a diákoknak, hogy az óraközi szüneteket

0: tehát azért mindakkor ezek a veszélyesebb helyek le lesznek burkolva, le lesznek fedve, hogy tényleg biztonságosan mozoghassanak ott a diákok a szünetbe, és hogy egy kicsit meg tudjuk növelni az ő mozgásterüket, ez is azért fontos szempont volt.
1: A Facebookon képeket is megtekinthettek egyébként az iskola fejlesztéseiről, hiszen itt a helyszínen készítettem jó néhány fotót, úgyhogy majd nézzétek meg, és maradjatok velünk, hiszen még az utolsó részben is majd Kreisz Mátyással beszélgetek.

0: itt élünk.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Utolsó részünkben is Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettek. Ahogy hallottátok az előző részekben, illetve az elmúlt percekben, szó volt a nyári hagyományőrző táborról, az iskola, illetve az óvoda megvalósult fejlesztéseiről, valamint a következő időszak terveiről. Most pedig nézzük azt, hogy hogyan készültök az iskola, illetve óvoda kezdésre, hiszen augusztus 27-én például már egy iskola nyitogatóval kedveskedtek a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt. Mit tartogat mindez számukra?
3: Egy jó ideje bevezette ezt a programot az iskolának a vezetése, amit fenntartóként mi is üdvözöltünk. Ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy tényleg a leendő iskolásoknak a szülei gyerekekkel együtt be tudnak jönni, szét tudnak nézni, látják, hogy néznek ki a termek, hova jönnek majd a gyerekek iskolába. Nyilván hasznos információkkal látják majd el az itt lévő pedagógusok a szülőket a beiskolázásra vonatkozóan, illetve arra, hogy mire kell majd figyelni, és mit lesz célszerű a gyerekekkel is megosztani.
2: Hogyan készülnek a pedagógusok erre az időszakra? Voltak-e már esetleg egyeztetések, összeültek-e már, és mit láttok ti? Mennyire várják ők ezt a 2026-27-es tanévet?
3: Hát általában augusztus 20-a után szokott elindulni házon belül is már gőzerővel a munka a pedagógusok között, amikor is ugye fölkészülnek tényleg a szeptember 1-től kezdődő legújabb tanévre. Ezt megelőzően is természetesen azért zajlanak a munkák, hiszen itt azért sok munka van. Össze kell rakni ugye a tanterveket, össze kell rakni az órarendeket, be kell osztani az osztályokat a különböző termekbe, be kell osztani a tornateremnek a beosztottságát, mikor melyik osztálynak lesz majd itt testnevelése. Tehát ez azért egy komplex és átfogó munka. Tehát a tanároknak, pedagógusoknak a munkája nem csak szeptember 1-ig kezdődik, hanem azért van itt egy megelőző felkészülési munka is, ahol természetesen átbeszélik idézőjelbe a menetrendet, hogy fog ez kinézni ugye a szeptember 1-e utáni időszakban. Tehát a munkaközösségek ilyenkor összeülnek, a munkaközösség vezetővel ugye átbeszélik az egész tanmenetet. Meg hát azért nemrég történt egy kormányváltás, halljuk ugye az Oktatási Minisztérium felül is a híreket, miket terveznek és egyebek, tehát nekik össze kell ülni és végig kell nézni azokat a dolgokat is, hogy mi az, ami esetleg változott menet közben, ugye a jogszabályokban, vagy az előírásokban, mondjuk szeptembertől mi az, ami már változtatni kell a tanrendet,

0: illetve a tanmenetet illetően, úgyhogy itt mindig elindul egy ilyen komplex munka még szeptember 1-e előtt.
1: Van esetleg olyan dátum, amit kifejezetten vártok a következő tanévben, illetve a nevelési évben? Most mondanám a gyerekek szemszögéből nézve, hogy ne az utolsó tanítási napot mond, kérlek.
0: Hát igen, nyilván, ha a gyerekek szemszögéből nézzük, akkor a szünetek lesznek azok, amiket ők leginkább várnak majd. Most az elmúlt években azért történt változás a szünetek rendjében is, szerintem ezt üdvözölte mindenki, a pedagógusok, a szülők meg a gyerekek is egyaránt, hiszen itt azért van egy őszi szünet is most már menet közben, illetve ugye tavaszi időszakban is picit hosszabb lett a tavaszi szünet, ami egyúttal ugye azzal is jár, hogy nagyjából egy héttel vagy pár nappal tovább járnak nyáron az iskolába a gyerekek, hiszen korábban olyan június 15-ig jártak iskolába, most pedig olyan június 20-a környékéig, de én azt gondolom, hogy így, hogy azért az év közben több szünet van, ez biztos, hogy nagyon örülnek neki. Nyilván mások a fontosabb dátumok a pedagógus közösség, a gyermekek meg a szülők szempontjából. Itt a taksonyi német nemzetiségi iskolában itt azért komoly hangsúlyt fektetünk ugye a német nyelv oktatására, illetve a német hagyományok oktatására, és itt például a taksonyi iskolában le lehet tenni az úgynevezett DSD-prüfungot, ez a Deutsche Sprachdiplom, tehát a német nyelvi diploma, amit az összes német nyelv területen igazából elismernek, úgyhogy azért például erre is nagy erőkkel szokott készülni az iskola minden évben, de hát évközben is rengeteg számos verseny, tanulmányi verseny, szép kiejtési verseny. Azt gondolom, hogy elég sűrű a menetrend szeptember 1-e után.
1: Mit üzennél így végezetül esetleg a szülőknek, a diákoknak, akik folytatják, vagy most kezdik az iskolát, óvodát, vagy akár a pedagógusaitoknak?
0: Hát, ahogy beszéltünk is a fejlesztéseinkről, nagyon bízunk benne, hogy a most nyáron megvalósított fejlesztések, beruházások még inkább növelik majd mindenkinek a komfortfokozatát itt az iskolán, illetve az óvodán belül is, úgyhogy bízunk benne, hogy ez majd mindenki megelégedésére fogja szolgálni az itteni közösségeket, és minden pedagógusnak jó munkát és kitartást kívánunk szeptember 1-től, a gyerekeknek pedig sajnálattal mondjuk, hogy hát igen, szeptember 1-től vissza kell ülni az iskolapadba.
1: Ha pedig bővebben szeretnétek tájékozódni a friss információkról, vagy akár a fejlesztések részleteiről, akkor azt megtehetitek a Taks online hivatalos felületein. Köszönöm Kreisz Mátyásnak, hogy elfogadta a meghívásomat, a hallgatóinknak pedig, hogy velünk tartottak.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A mai Itt élünk című műsorunkban vendégem Kreisz Mátyás, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. Az elmúlt percekben beszélgettünk a nyári sváb népművészeti és hagyományőrző táborról, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskolában és a Taksonyi Német Nemzetiségi óvodában megvalósult fejlesztésekről, a további tervekről, valamint a közelgő tanévkezdésről is. A műsor visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon, egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanekkor találkozunk. Köszönöm Mátyásnak, hogy elfogadta a meghívást, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. A mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Gyerekekkel telt meg a Szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal. Pályázatot nyújt be Szigetszentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Pályázatot nyújt be Szigetszentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Szigetszentmiklós polgármester a rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Szigetszentmiklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
6: 40 éve város Szigetszentmiklós. Ennek alkalmából egy új rendezvény sorozattal kedveskedünk Szigetszentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvény sorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázati írásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
5: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Szigetszentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkarsag@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diákpolgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
7: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
5: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette jegyzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatok. hónapba is.
6: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet-e külsősként az ő gyereke, és hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
4: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
5: Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester a jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Endre országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepre konstrukciójára is sor kerül.
0: Pályázatainkkal kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat. Úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át. Ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatája alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is. Az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
5: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A Csepeli Gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Játékosan fejlesztették német nyelvtudásukat a taksonyi diákok. Német nyelvi és kézműves napközis tábort rendezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola július 27-e és 31-e között. A tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővíthették szókincsüket, fejlesztették kommunikációs készségüket és mélyítették nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, amelyek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat és kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyermekek játszóházban és trambulinparkban is eltölthettek egy napot. A hetet a tábor során készült munkákból összeállított kiállítás zárta, amelyet a szülők is megtekinthettek.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Békés Csaba vendége lesz Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. A két NB1-bés gárda barátságos összecsapásáról Jakab László, az SNKSE vezetőedzője elmondta. Jelenleg a csabaiak jobb játékerőt képviselnek, de mivel felkészülés meccsről van szó, egyébként sem az eredmény most a legfontosabb. Hozzátette, sajnos beállós poszton mindkét játékosa sérült, és ez még a tét nélküli találkozókat is megnehezíti, mert kényszer megoldásokkal tudnak csak felelni, és várhatóan Békés Csabán is olyat lesz kénytelen ezen a poszton játszani, akinek nem ez az eredeti szerepköre.
8: Sajnos ugye az egyik beállóm az megsérült, az még az első két fordulóban talán nem is lesz. Most ilyen nagyon ideiglenes megoldás van a beálló a pozícióban, hogy keresem, hogy ki tudnék oda tenni. Tehát az okoz nehézséget, de dolgozunk keményen. Aztán hát nem lesz könnyű, inkább így mondom, és akkor így diplomatikus voltam.
4: Időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy rádióban. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Végre be tudtuk kapcsolni a kameráinkat is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, és egy elképesztően fontos és nagyon sajnos sokakat érintő témáról beszélgetünk. Hogyan jut el egy magyar rockzenekar drogprevenciós programja 800 iskolától és 300 ezer fiataltól odáig, hogy ismert brit és ír rockstárok állnak mellé, és már az angol zenei média is felfigyel rá, olvasom ezt a kérdést, és hát meglátjuk, hogy mi erre a válasz, mert hogy nyilván kíváncsian várjuk. Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, énekes, gitáros, a Dirty Slippers suli turné program alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Na, hát hogyan jut el, de először is mi ez a Dirty Slippers suli turné program, ha valaki most hallja ezt először, kérlek, foglald össze nekünk.
4: 2011-ben akkor már a zenekar első két valós évén túl voltunk, és megkértek bennünket az egyik akkori támogatónk, egy gyógyszergyár, hogy írjunk a HPV ellen egy dalt. És ez lett az Élned kell című első dalunk, ami utána felkerült az akkori zenecsatornáknak a playlistjeire is, és az gyakorlatilag így országosan valamelyest ismerté tette a zenekart. És jártuk az országot, bekerültünk a Republik elé vendégzenekarnak, elképesztő magaslatokban jártunk, szerintem az arcunk is akkor volt a legnagyobb az elmúlt 15
2: évben. Jó, hát ez vele jársz,
4: és a lényeg az, hogy beszélgettünk a közönséggel, és így nem jött át az az üzenet, hogy az Élned kell az nem egy szimpla szerelmes poprockdal, hanem gyakorlatilag ez a HPV ellen van, a fiatal lányok megmentését szolgálja, és utána létrehoztuk a suli turné programot pont azért, hogy menjünk el és foglalkozzunk ezzel a témával, és gyakorlatilag már a második vagy a harmadik suli turné állomás után azt mondták, hogy oké, srácok, de ugye azt tudjátok, hogy egyébként a HPV mellett az alkohol és a drog az egy ilyen tragikus triászt alkot, és gyakorlatilag az egyik az következhet a másikból, úgyhogy tök jó lenne, hogyha kiegészítenétek ezt az egész dolgot, és úgy csinálnátok meg ezt az előadást, hogy az tényleg olyan elrettentő legyen a fiataloknak, hogy odafigyeljenek rátok. Na most el kell azt mondanom, hogy nyilván, hogyha odamész rockzenekarként, és reggel 8 órakor játszol egy őrült hangulatú fesztivál koncertet, ahol csapzott, ugráló rockzenészek ott mosolyognak a lányokra és fiúkra, az azért egy kicsit más prevenciós megközelítés, mint amikor oda megy a rendőrbácsi. Mondom, egyébként a rendőröket nagyon kedveljük, szoktunk fellépni náluk is egyébként a rendőrpalotában, mielőtt hazafelé kapnék egy csekket, de a lényeg az, hogy tényleg ez egy, mi akkor nem gondoltuk, hogy a suli turné ekkorát fog menni utána, hogy tényleg folyamatosan szerepelünk az országos sajtóban, most Angliában adunk interjút, tegnap is adtam, holnap is fogok, és a legdurvább az egészben az, hogy megkerestünk vele számos olyan brit világsztárt, aki hatalmas kedvence a zenekarnak, a Frank Turnert, vagy akár a David Knopflert, a Dire Straits alapító gitárosát. Megkerestük a Newcastle United-et, a kedvenc foci csapatomat Angliában, és mindenki azonnal válaszolt, hogy hello Lázár, tök jó ez a program, nagyon örülünk neki, hogy ezt szeretnétek most már nemzetközi szintre emelni, aminek egyébként az a háttere, hogy nekünk lehet 2022-ben egy skóciai, glasgowi lemezkiadónk, a Reaction, és ők elkezdtek beszélgetni Angliában a sajtóval, meg különböző szervezetekkel, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez a Dirty Slippers suli turné, vigyük ki Angliába. Úgyhogy most pont annak van az előkészítése, hogy a november 12-én induló következő angol turnénk, az hogy tudnánk már most bekapcsolni brit iskolákat.
3: Akkor az lesz az állam. Első, igen, ez így csak pislogunk egész elképesztő. És akkor középiskolába és általános iskolákba is mentek.
4: Így van, a legnagyobb probléma az, hogy sajnos annyira akut már a kérdés a magyar általános iskolákban, és hogy a felső tagozatban már megjelennek az alkohol és egyébként a különböző light drog problémák, amire én azt szoktam mondani, hogy vérlázító, és számomra egyébként talán ami mindennél a legrosszabb az, hogy néha úgy érzem, hogy a normalitás lett az
2: ciki.
4: Ilyen ciki dolog, és hogyha te egy lepukkant csöves drogos vagy, az a menő. Uh-huh. És ugye vannak olyan, hát nem nevezném őket kollégának, előadók.
2: Pont ezt akartam igen mondani, hogy azért hozzáteszem, hogy sajnos ez is hozzájárulhat, hogy az a menő, hogy aki a színpadon van és mindenki imádja, ő erről énekel.
4: Igen, tehát, és sem mindegy. Ugye itt egyébként nyilván van a szülőnek is egy óriási felelőssége, de szerintem a szülők nem tudnak egyébként a leterheltségük mellett azzal foglalkozni, hogy a gyerek milyen mocskot hallgat így az interneten, bocsánat, hogy
3: őszinte
4: vagyok.
3: Meg ugye meg akar felelni a társainak.
4: És így
2: van. Furcsa lenne, ha mondjuk ő Mozartot hallgatna, miközben a többi meg mást, igen.
4: Így van, hát mondjuk nyilván nem ez a veszély fenyeget, de a lényeg az, hogy egyébként a szervezőknek is ugyanakkor a gáz, ez szerintem, hogy felvállalják azt, hogy olyan emberek tesznek színpadra, aki hát finoman szólva is véleményes egyébként.
2: Jó, csak ugye meg azt hozza a bevételt, meg a pénzt. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, nem? Vagy mi volt előbb? Tehát nekem mindig ez a kérdés, hogy most akkor a kereslet, mi volt előbb? Mi az, ami...
3: Hát
2: vagy...
3: meg mondjuk mi a fontosabb.
2: De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk inkább a suli turnéról, hogy néz ki egy program. Bementek, bekopogtok, ott vagytok a suliban. Mi történik ott? Hogy az előbb mondtál egy példát, hogy reggel 8-kor egy rockzenei koncert, és akkor egy sokat mondó szöveg, vagy nem tudom, beszélgetés, de hogy kell elképzelni az alkalmat?
4: Gyakorlatilag ugye az első rész, hogy játszik a zenekar egy 5-6 számos koncertet.
2: Ez azt jelenti, hogy ilyen tornatermekben vagy?
4: Abszolút, tornatermekben, aulákban, de volt, hogy már folyosón játszottunk. Én mondjuk imádom az iskolaudvarokat, főleg így kora. Az mindig egy nagyon jó feeling. És akkor utána gyakorlatilag a zenekar tagjai beülnek a diákok közé, leülünk közéjük egy mikrofonnal, és elkezdünk beszélgetni olyan elrettentő és tragikus példákról egyébként, hogy még a mi zenekarunkban is volt egyébként korábban egy tag, aki 10 évvel ezelőtt ki kellett rúgni különböző alkohol és egyébként drog problémák miatt.
2: Egyébként ez tök jó, hogy bedobtad, mert lenne egy ilyen kérdésem, hogy van olyan rockzenekar, vagy bármilyen zenekar, egyébként aki igen. Most nyilván ez nem feltétlenül rádióadásban megnyertod, de hogy van olyan, aki nem fogyaszt semmilyen tudatmódosítót, akár csak egy alkoholt, nem úgy megy ki a színpadra.
4: Igen,
2: mert hogy annyira ez van az emberek fejében,
3: igen,
2: hogy főleg, hogy ugye nagyon sokan
3: úgy is... Meg a zenészekről is így gondolkoznak.
2: Igen, meg sokan eleve úgy mennek ki a színpadra, hogy ott van egy sör, egy bor, tehát, a hogy kezdenben. Nyilvánosan miközben énekli a kedvenc dalomat, közben ott félig berúg már.
4: Igen, és erre szoktam azt mondani, hogy a mi zenekarunk ebben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon unalmas sztori, mert én még ráadásul a koncerteken is vizet iszok. Persze utána azért megiszok a szervezőkkel, vagy a zenekar követőivel, utálom azt a szót, hogy rajongók, egy pohár bort, ezen nincs is semmi probléma, de szerintem onnantól kezdve, hogy felmész a színpadra, most is például játszottunk hétvégén Balatonalmádiban, a mi koncertjeinkre jellemzően családok járnak. Nem tehetjük meg azt, hogy viszkikólás szédelgést mutatunk be a színpadon, és közben csuklunk, meg büfizünk a közönség előtt, de egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik egyébként nem isznak a színpadon, se előtte, se utána. Ugye Amerikában volt ez a straight edge vonal, ami főleg az emo meg a pop-punk kultúrához hozzátartozott, és akkor nagyon-nagyon ment ez a vonulat, de egyébként szerintem a világon nagyon kevesen tudják azt is, hogy például Paul McCartney sem fogyaszt alkoholt már több évtizede, nyilván drogokat sem. Tehát a Beatlesnek volt egy ilyen szipus korszaka állítólag, de hát nyilván utána azért lehetett látni, hogy azért a Paul McCartney az milyen szólókarriert futott be. Szerintem ezek egyébként mind olyan példák, de mondhatnám azt is a Google Dolls nevű nagy kedvenc zenekaromat, akit az Iris című világslágert mindenki ismeri, személyesen ismerem őket, találkoztam velük Leedsben, és bementem az öltözőjükbe, és mondtam, hogy milyen menő lesz, unokabátyám egy fotós ott volt velem, biztos majd folyik a minőségi alkohol, meg az igazi rock and roll feeling meg lesz, hogy látjuk egy ilyen amerikai top star zenekarnál. Bementünk, és gyümölcskosár volt, meg különböző teák, meg humusz, meg pirítós.
3: Hát nem erre számított elég.
4: De finom volt, ez jobban is esett így, és egyébként jobban tudtam koncentrálni arra, hogy mit lehet tőlük tanulni. Aha. Egy ilyen méretű produkciót.
2: Ja, Istenem, annyi kérdésem van, de ezt éppen sorjában oké, ott vagytok a fiatalok között, beszélgettek egyébként, ahogy ezt mondtad, így elképzelem a hideg ráz jó értelemben, hogy milyen meghitt tud lenni egy ilyen alkalom, de gondolom, hogy a célotok az, hogy ez hatással legyen aztán később, és hogy pont ne az legyen a menő, hogy akkor ki mit iszik, vagy nem tudom, mit csinál, hogy ezeken az alkalmakon azért úgy szoktak ilyen megható történetek előjönni?
4: Igen, és a legdurvább az, hogy van, aki már egyébként a koncert után, tehát a beszélgetés része után azonnal odajön, van, aki megvár minket, tehát, hogy láttam, nekem az a kedvencem egyébként, hogy így van. Persze vannak olyan kérdések, amiket felmernek tenni a társaik előtt, de hát nyilván annak azért megvan egy ilyen visszafogottság hangulata, hogy ott állnak a pedagógusok, az iskolaigazgató, a média képviselői, azért ott nyilván nem lehet azt mondani, hogy bocs, más, tegnap kipróbáltam az LSD-t, mi lesz velem. De a legdurvább az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kamu e-mail címről írnak nekünk, tehát nyilván félnek attól, hogy mi lesz a következmény, de voltak olyan srácok is, akik egyébként névvel írtak akár a social media felületeinken keresztül, és volt, aki egyébként azért lett kiközösítve egy társaságból, mert hogy egyébként ő volt az egyetlen, aki nem ment rá egyébként a kokainra.
2: Nem már.
4: Bődület.
2: Anyaként borzalmas.
3: Abszolút.
4: És képzeljétek el, hogy már elköltözött egy másik városba azóta, elkezdett gitározni, én segítettem neki venni gitárt, és már van egy kis barátnője, meg munkahelye, meg minden, és nyilván nem lett belőle egyetemi professzor, mert egy
2: nem
4: olyan társaság, így van.
2: Én sem vagyok.
4: Hát, viszont én azt gondolom, hogy le a kalappal, hogy ő egy nagyon zűrös társaságból ki tudott jönni, el tudta végezni a gimnáziumot, utána elment dolgozni. Szerintem a munka az mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki dolgozik, és egy sikersztori lesz a srácból.
3: És ő tényleg tök jó, hogy mert nemet mondani egyébként. És a gyakorlatban még ez úgy néz ki, hogy egyébként ti keresitek meg az iskolákat, vagy most már nem kell ennyi év után, hanem az iskolák keresnek meg titeket?
4: Igen, az a helyzet, hogy most is nézzük, hogy van egy ilyen Excel táblánk, amit én már meg sem merek mutatni a kollégáimnak, ott már nem tudom, 250-nél abba hagytuk a számolást. Mindig, amikor felkerül egy videó a TikTokra, akkor onnantól kezdve özönnyi üzenet jön.
2: Gyorsan bekövetlek titeket, igen?
4: Vissza is követünk azonnal.
2: Köszi, mert hogy nekem már itt közben vannak ötleteim, majd adástán elmondom, hogy mivel lehetne titeket összekötni. Igen?
4: Jó, köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, és a legdurvább az, hogy most már muszáj egy csomó iskolának nemet mondani, mert vannak ilyen nagy kedvenc suliaink, Mezőberényben, Berettyóújfaluban, ahol voltunk háromszor,
2: négyszer. Többször visszajártok.
4: Mert hát nyilván, amire végigmenjünk egyszer az országon, addig a négy év folyam elmegy, és elballad, és kezdhetjük előről.
3: Mehetek újra.
4: Tehát lassan egyébként klónozni kéne a zenekart, hogy végigérjünk, és vannak olyan helyek, mint például Szent Gotthárd, ahol 15 év után voltunk most tavasszal először, és jogosan tették fel egyébként a városvezetők meg az iskolaigazgató azt, hogy miért nem voltunk még náluk. De vannak még ilyen városok, most például Balassagyarmatra megyünk így, Szigetújfaluba, leszünk Magyaródon is, tehát így van.
2: Csepelen többször voltatok.
4: Rendszeresen, igen, többször voltunk a Weissmann-Fried Technikumban, mert ugye az akkora iskola, hogy igazából, meg jól szól az a színházterem, ez zenészként fontos, de egyébként tényleg ott is egyébként van egy nagyon kedves tanárnő, a Kovács Katalin, aki rengeteget segít nekünk a Suli Turné programban, és azt gondolom, hogyha pedagógusok, olyan közkedvelt tanárok, mint a Kati is, mellé áll a programnak, az még jobban hitelesíti. Az a legnagyobb álom, hogy tényleg a példaképeink mellénk állnak, viszont ugyanennyire hasznos az is, hogyha a tanárok.
2: Abszolút, igen. Azon gondolkozom egyébként, hogy tényleg az egyik szemem sír a másik nevet, mert tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mennyi helyen vagytok, tele van az Excel tábla, de közben valljuk be, hogy ez meg közben nagyon szomorú, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy már így a 25. órában vagyunk, vagy nem tudom, hogy hol. Szóval, hogy azért ez ilyen kettős, ugye?
4: Nagyon, nagyon. És ugye az a legnagyobb bajom nekem ezzel, hogy amikor elkezdtük a Suli turnét, akkor voltak olyan zenekarok, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni. És nyilván ez akkor nem tetszett nekünk, mert ez nekünk a küldetésünk, és nyilván nem akarjuk azt, hogy valaki csináljon belőle egy ilyen, nem akarok nagyképű lenni,
2: hát egy ilyen piaci valamit.
4: Így van, tehát ne kereskedelmi sikerre használja fel ennek a küldetésnek a lényegét.
2: Ettől most nem kell félnetek, mert most pont a másik oldalt használják erre, úgyhogy nagyon konkurencia most nincs.
4: Igen, de nyilván még nem ismerjük egymást régóta, de aki ismer engem, azt tudja, hogy én mindenben mást csinálok, mindenhogy, mint a magyar zeneipar bármelyik résztvevője. Tehát, hogy én így teljesen független a menedzsment irodánk, nincs magyar kiadónk, nem is lesz soha többet, csak angol kiadóval megyünk együtt, csak saját menedzsment irodával.
2: Ennél hitelesebb nem is lehetnél abban, amit csinálsz, hiszen pont arról beszélsz, ami példát az előbb mondtál, hogy szembe menni az árral, hogy mást csinálni.
4: Muszáj egyébként, mert nagyon sok olyan érdekcsoport van, akihez egyébként az ember nem szeretne tartozni.
2: Egyébként, bocs, hogy így belemegyek ilyen személyesbe, de ez nem volt benned az, hogy pont emiatt nem leszel mondjuk itthon olyan sikeres, vagy pont azért, mert szembe mész hát azzal, aki mondjuk sikeresét tud tenni, azzal a menedzsmenttel, igen, tehát hogy neked inkább az a fontos, hogy mit képviselsz, mint sem az, hogy teltházas parkkoncerted legyen, vagy arénás.
4: Én azt gondolom, hogy a Dirty Slippers azért egy speciális zenekar, és pont erről beszélgettem most a hétvégi koncerten a színpadról a közönséggel, mert úgy tudunk többet játszani, több koncertet, mint nálunk sokkal ismertebb zenekarok, hogy mi tényleg a nem az A kategóriájú zenekarok között vagyunk. Viszont a B kategóriában én azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet. Sőt, egyébként az A-nál is többet játszunk, azért nem releváns itt az összehasonlítás, mert azok sokmilliós produkciók, mi sem vagyunk egyébként egy olcsó zenekar, sőt, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a konkurencia 80-90%-ánál több koncertet tudunk játszani. És ez azért van egyébként, mert ott van a suli turné, azért van, mert ott vannak az angliai dolgok, amiket ha hallottátok volna, hogy amikor 2021-ben hazajöttünk az Abbey Road-i stúdióban, miket mondott a szakma rólunk? Gyönyörű.
2: Nem, én csak azért most hogy vigyázz, mit mondasz, mert szerint Chris Rudinak is kiforgatták a szavait, nagy címlapokon jelent meg, hogy ő többet koncertezik, mint az Aria, pedig de, ő nem ilyen kontextusban nem gondolt erre.
4: Én azt gondolom, hogy ez... Tehát azért nem jó a példa, és egyébként valóban szerintem többet koncertezik, de ugye az a helyzet, hogy az Azaria az már egy akkora gépezet, én egyébként ismerem, nagyon kedvelem őt, és jó srác, egyszer a MTV Emigálán tök jót beszélgettünk, a menedzserét, a Tóth Gergőt meg innen is csókoltatom, mert ő egyébként egy hatalmas zseni. Tehát ez egy akkora gépezet, amit nem tudsz egy sokkal kisebb produkciónak a gépezetével összehasonlítani. Tehát ez nyilván egy szerencsétlen szófordulat volt. Nálunk én azért mondom, hogy más a helyzet, mert én mindig azokat a zenekarokat nézem, akikkel elindultunk, akikkel kb. Ugyanakkor a követőbázisunk van, és ott viszont abszolút mi nyerjük ezt a csatát idézőjelben. Nekem egyébként nagyon fontos is, hogy a Dirty Slippers az egy rengeteget koncertező zenekar legyen, szerintem ennek a zenekarnak az igazi ereje az élő koncertekben van. És ez a suli turnékon is látszik.
3: Ahogy nézegettem egyébként így a közösségi oldalaitokat, hát rengeteg helyre mentek, tehát nagyon sűrű a nyár, meg így egyébként nagyon, az egész időszak, úgyhogy nem unatkoztok.
2: Konkrétan kifutottunk a műsoridőből, de nem baj, mert még egyrészt gyorsan mondd el, hogy vannak díjaitok is, neked is, meg egyébként a programnak, vagy a zenekarnak is, azt gyorsan mondd el.
4: Jó, hát nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy tavaly ugye az évi fűségvédelmi programja lett a Just Clear Awards-on a suli turné. Előtte kaptunk magyar rekorder díjat, most ugye Guinness rekordra van felterjesztve, és az Európai Uniónak is van egy ilyen nagykáró ifjúságért érdemdíjra, amire jelölve voltunk, azt ugye nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések mind nagyon fontosak, és építik a zenekar jövőjét.
2: Oké, és hogyha hallja mondjuk térségi iskolának a vezetősége, igazgatósága, bármi, egyrészt gondolom meg lehet titeket keresni, persze, de hogy egyébként ti magyar szövegeket visztek, vagy hogy kell ezt képzelni, hogy a gyerekekhez hogy jut el az info? Tehát, hogy rockzene, de magyar szöveg, angol szöveg? Arról persze szól a szöveg, hogy vigyázz magadra? Majd mesélj még erről röviden.
4: Nyilván vannak ilyen tudatos célú dalszövegeink, mint mondjuk a Nyitva című dalunk, ami abszolút egy ilyen motivációs dal, vagy a Közel már a cél. Ezek mind átítatják egyébként a dalszövegeket, de ami a legfontosabb, hogy nekünk minden dalunk megvan magyarul és angolul is. Tehát itthon magyar műsort játszunk, Angliában angol műsort, és ez így tök jó.
2: Tök jól tök tud működni. Na, hát nekünk már nem fér bele ebbe a fél órába a zene, mert annyit beszéltünk, de na nagyon nem fontos volt a téma, meg tényleg ittuk a szavaidat. Lobó Szalóki Lázárral, énekessel, gitárossal, Dirty Slippers suli turné program alapítójával beszélgettünk. Köszönjük
4: szépen. Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Egyik szemem sír, a másik nevet, mert hogy tegnap történt velem egy, hát számomra nagyon ismeretlen szituáció. Soha az életemben nem büntetett meg a rendőr egészen tegnapig. Úgyhogy a 2026.08.17-es dátumot így beírhatom.
3: De felírod magad.
2: Igen, egy ilyen, nem tudom, magamra tetováltatom, vagy nem tudom, nyilván csak viccelek, de hogy megtörtént, téged büntetett már meg valaha?
3: Nem. Megállítani állított már, meg tudod, szokásos igazoltatás. Egyszer még képzeld el, szondáztattak is, mondjuk az jó pár évvel ezelőtt
2: az
3: volt.
2: Is volt, aha.
3: De egyébként nem, büntetés nem, pedig biztos csináltam már olyat, sőt, szerintem nincs olyan autós, aki nem csinál valami apró szabálytalanságot.
2: Igen, valóban, és hát egyáltalán nem szeretném magamat felmenteni, mert valóban egyébként szabálytalan voltam, de olyan érdekes ez, hogy nem tudom, hogy így a jogszabály hogy van, nyilván ennek biztos megvannak a szabályai, de én most csak azt mondom el, hogy mint civil ember, mi ment keresztül bennem, vagy az agyamban, miközben elkövettem ezt a szabálysértést, de tudom, mert írtam rá egyébként róla egy posztot az oldalamra, és ott is megerősítem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok esetben, például egy közlekedési szabálysértésről van egyébként szó, tehát hogy nehogy valaki félreértse, hogy nem tudom, bankot raboltam, vagy ilyesmi, mert nem erről van szó. Bár egyébként, hát majdnem sírva, mert tényleg majdnem elsírtam ott ma,

0: magam, maga az élet. Nem is igazságtalansága, de valahol az is, hogy tényleg nem szoktam ilyet csinálni. Arról van szó, hogy záróvonalon mentem át, meg akartam fordulni, de mindjárt elmondom majd a körülményt. Csak hogy tényleg, amikor elkövetsz egy szabálysértést úgy, hogy amúgy nem állt szándékodban, akkor olyan jó lenne, tudod, mint ezt is írtam a posztomban, hogy igen. Mint a hogyan veszítsünk el egy pasi 10 nap alatban, ahogy két házni így kimagyarázza, hogy de ez történt, meg az történt, hogy tényleg hadd mondjam már el, de ez nem érdekli egyébként ugye a rendőrt, nem is kell, hogy érdekelje, hogy mondjam el, hogy miért történt az, ami történt. És olyan érdekes, hogy nagyon sok esetben, ugye hát azért én is nézek ilyen jellegű sorozatokat, meg krimiket, meg nem tudom, hogy a körülmény az úgy el van felejtve, vagy az annak úgy nincsen jelentősége. Szabálysértés volt, pont. Az, hogy miért, az nem érdekel senkit. Egyébként nem is akarom magam felmenteni, tehát nem volt akkora óriási miértje. Ugye, ja, tényleg ott van valahol az asztalon a papír, amit kaptam, majd azt abból felolvasok, csak majd valahogy juttasd el hozzám, valahol ott van egy ilyen zöld papír.
1: Keresem közben,
0: Köszi.
1: Igen.
0: Szóval, hogy annyi történt csak, hogy tegnap ugye mentem a kislányommal egy előadásra Sziget-Szent Miklósra, a Summerfestre, köszönöm szépen Beti, a Summerfestre, és hát szokásom az híven késésben voltam, és hát tehát ahogy mentem a Sárgaház felé, szerettem volna megfordulni, mert hogy észrevettem, hogy ha egyenesen megyek, esélyem sincs, hogy leparkoljak. És valóban szabálysértést követtem el, ezt egyáltalán nem is.
1: Mert megfordultál ott, ahol...
0: Hát, illetve
1: vannak zárva a Szent Erzsébet téri parkolók. Igen, tehát igen. Ugye ott egyébként mindig meg lehet állni, tehát hogy van lehetőség. Mm-hmm. Hát most ugye nem, mert rendezvény van.
0: Igen, és valahogy, na ezt mondom a körülmény, de tény is való, hogy tisztában vagyok vele, hogy a puszta száraz tények szabályt sértettem, mert tulajdonképpen úgy fogalmazott a rendőrhölgy, hogy nem elég, hogy átmentem a záróvonalon, de tulajdonképpen ugye a szembeforgalomban vagyok. Aztán mondom, hogy mentem, mert nem közlekedtem benne, mert az történt, hogy ugye ott párhuzamosan lehet parkolni, és volt egy üres hely, ahova ugye úgy kellett volna beállnom, hogy én tovább megyek, valahol megfordulok, és akkor a menetiránynak megfelelő sávban állok be, a menetiránynak megfelelően párhuzamosan. Na most én ezt egy ilyen pillanatnyi döntés, tényleg nem, egyszerűen nem is gondolja át ilyenkor az ember, persze. Mert annyira töredék másodperc
1: hirtelen
0: alatt.
1: Hirtelen tudod, szorít az idő, odaérjek időben az előadásra, közben már ugye várnak rád.
0: És pontosan ez
1: a gyerek
0: történt.
1: Is, amikor, ez a rész legjobb ismerős, amikor a gyerek is, de mikor érünk már oda? Anya, menjünk már, most már álljál már meg, parkolj már le. Na, tehát, hogy kapod közben esetleg még ezeket a mondatokat is tőle.
0: Egyébként nagyon jó, amit mondasz, mert pontosan ez történt, és ez az a körülmény, ami nem ment fel. Tehát ezzel én tisztában vagyok, hogy ez baromi mire nem érdekli a rendőrt. Hát egy anyuka igen. Időben el kell indulni, feltételezem ezt mondaná. Nyilván. Tehát, hogy ez nem ment fel. Viszont én azt gondolom, és ez nem annak, meg ez nem is hiba, ez csak egyszerűen ez a személyes véleményem, hogy kaptam egy 26 ezer forintos helyszíni bírságot, hát, ugye csekken, és hogy én nem érzem arányosnak ezt, és hogy simán lehet persze, hogy ez tényleg azért van, hogy példát statuáljanak, hogy tényleg ne szegj meg ilyen szabályokat, de hogy én még le vagyok maradva ott, hogy ezért ilyen 5000 forint jár, mert hogy soha nem büntettek meg, és én annyira naivan azt gondoltam, hogy ez egy olyan pici hiba, hogy és persze nehogy valaki félreértse, mert hogyha tényleg szembeforgalommal mentem volna, veszélyeztetem valakinek az életét, éppen ott megy át egy, tehát hogy, de nem ez történt, hanem persze. Sehol, se mögöttem, se előttem senki, és akkor meg akartam fordulni, tényleg őszintén mondom, hogy még az se volt bennem, hogy úristen, amúgy szabálysértést követek el, hanem hogy így annyira gyorsan történt minden. Azt tudtam, hogy ugye úgy nem parkolhatok, tehát meg akartam fordulni, hogy megfordulok, és akkor visszatolatok igen, így felékkel az autóval. Hát csak addigra már megláttam, ahogy a hölgy is sétál felém.
1: Egyébként szerintem ott azon a szakaszon ezt azért többen csinálták már, én azt gondolom.
0: Biztos.
1: Nem szabályos, de...
0: Meg ez nem ment fel szintén hát engem, nem, hogy persze. Más is csinálja, akkor ugye, hát, meg nyilván. Tudod, ez a, hogy van ez a mondat, hogy a, mit tudom én, a jogszabály nem ismerése nem ment fel attól, hogy,
1: ja,
0: vagy
1: nem.
0: A törvény nem hát, ismerése
1: jó,
0: nem ment fel attól, hogy...
1: Nyilván záróvonalon átmész, igen. Csak ugye bosszantó, hogy egy ilyenért mondjuk téged megbüntetnek, legalábbis, hogy így ennyire. De amikor valaki meg, mit tudom én, rodeózik Sziget-Szent Miklóson belül, mondjuk rendszeresen, őt meg mondjuk nem kapják el soha.
0: Igen, hát, bár egyébként tök érdekes, hogy én nem vagyok ez a, mert a szomszéd, hát, mi igen. Az, fűjelzöl, de igen, tehát, hogy én nem vagyok amúgy ilyen típus, úgy vagyok vele sokszor, hogy megbünteti őt az élet máshogy, ha mondjuk a rendőr éppen a nem is bünteti meg, mert éppen odaúzik.
1: Valószínűleg egyébként igen.
0: Szóval, hogy ez nem, én inkább így a magam részéről, hogy most azért nem akarok ilyen fú, de ártatlannak tűnni, de azért szerintem ismersz te is meg úgy, akik ismernek, tudják, uh-huh. hogy én ez a jó kislány fajta vagyok. Hát, tehát ez persze, a tudom. Szabálybetartó, ez a tényleg egy füves cigit nem szívok el már, bocsánat, és akkor egy ilyen megtörténik velem, és
1: tudod, pont akkor téged kapnak
0: és
1: el.
0: És ráadásul
1: igen.
0: nem is, tehát hogy a kislányomat egy báb előadásra, érted? Ja, és akkor azt el sem mondtam még, hogy nem is akartam erre az előadásra elmenni, hanem körülbelül előtte fél órával írt rám a barátnőm, hogy ők ott lesznek a kislányával, ő a kislányom legjobb uh-huh. barátnője, pont beültem a kocsiba, hogy elindulok az oviba a kislányomért, és akkor így, jó van, mondom, úgyis egész héten.
1: Után mentetek.
0: Igen, és tudod, az volt bennem, hát te is tudod, hogy egész hétre be vagyunk táblázva, folyamatosan dolgozunk, hát, majd úgyhogy nem tudok igen. a kislányommal elmenni, egy csomó szemörfesztes gyerek eseményre pedig szoktam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor erre az egyre el tudok még menni, mert mától már ilyen bolondok háza lesz, ezt majd a hallgatóink is látják a közösségi oldalainkon, hogy mindenhova igyekszünk oda menni, és beszámolni róla. Tehát, hogy még szándékomban sem így állt van. Oda menni. Tehát, hogy ezeket olyan szívesen elmondtam volna ott a rendőrnéninek, hogy de én nem akartam, de én, ez így alakult, de ez senkit nem érdekel.
1: Csak az a baj, hogy nem feltétlenül érdekel. Aztán egyébként nyilván ki tudja, ez ugye valahol egyébként rendőr válogatja. Lehet, hogy éppen neki annyira jó napja van, mert mondjuk nem tudom, valami olyan dolog történt vele, és akkor éppen úgy van vele, hogy na jó van, akkor ez filmekben van így mondjuk sokszor, lehet, hogy a való életben nem úgy, ez így nem működik. Hogy jó van, akkor most tudja, mit most csak egy figyelmeztetéssel elengedem, tudod, vannak ezek a mondatok. Ez akár működhet, nyilván ezt valahol ő dönti el ott egyébként.
0: Ezt nem tudom. Egyébként szeretnék is majd, ha van rá lehetőség szakemberrel, rendőrrel erről beszélni, hogy ez ilyenkor tényleg hogy működik. Nyilván most azért van egy szabály, van egy kimondott szabály, nyilván. De közben meg ember ő is.
1: Igen,
0: hogy
1: igen,
0: ez
1: igen.
0: ilyenkor hogy van? Hogy ő a rendőr, és hogy van nekik ez oktatva? Hogy ő eldöntheti, hogy oké, mi a körülmény, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk csak figyelmeztettem őt, tehát hogy ez egy egyéni személyes döntés, tehát hogyha mondjuk nem Juli néni, hanem Pisti bácsi jön oda, akkor
1: vagy
0: lehet, hogy úgy dönt.
1: Akkor köteles, hogy megbüntessen.
0: Na, az meg a másik kérdés.
1: Nem tudjuk egyébként, igen.
0: Igen, tehát ezeknek nagyon-nagyon jó lenne utána nézni, szeretnék is, mert ezek ilyen mindenkit érintő kérdések, mert hát ezért lettem újságíró, hogy az ilyen szituációknak utána menjek egyébként. Nagyon érdekel, anno a Borsban is ugye én írtam a Bors utána járt rovatot, pont ezért ilyen szituációknak szeretnék. Igen. És nem azért, hogy felmentést kapjak, hanem mert pusztán érdekel.
1: Jó, ezt egyébként igen tudni, mert azért nem mindegy.
0: Nem mindegy, igen. Én láttam ott a hölgyön, hogy nem áll nem szándékában, csak figyel. Megmondom őszintén, hogy én azért mindig olyan vagyok az életkörülményeim miatt, hogy én mindig a legrosszabbra készülök fel, és akkor az csak jobb, hogyha jó lesz.
1: Sokszor egyébként ezt így kell, igen.
0: De hogy én megmondom teljesen őszintén, hogy én azt hittem, hogy ők azért vannak ott kint, így sok rendőr volt ott. Nyilván mikor csinálok ilyet egyébként, ez annyira tipikusan jellemző
1: igen,
0: rám.
1: Igen, mikor... kérdeztem is ugye tőled, hogy nem láttad, hogy
0: de
1: ott vannak,
0: láttam, vagy? De... annyira gyorsan történt, hogy én nem mértem fel, tényleg nem mértem fel, hogy szabálytalan vagyok, hogy ezért büntetés járhat. Én csak szerettem volna odaérni a báb előadásra, és nekem tudod, ennyi volt a szemem előtt. Nyilván ez most nehogy valaki félreértse, egy emberre nem mentem volna át azért emiatt, de hogy nem veszélyeztettem senkit. Na, de nem éreztem a hölgy, de hogy én meglepődtem meg. Én azt gondoltam,
1: nem volt
0: hogy kapok
1: nagy
0: egy...
1: kedvesség ezek szerint.
0: Hát, egyébként utána kedves lett, képzeld el. Én nem haragszom, hogy miért haragudnék a munkáját végezte, de hogy a szándék nem nagyon volt benne meg, aha. hogy egy elnyebelnyével elintézzük. Tehát én azt hittem, hogy ott kint, azért vannak kint, hogy ez lenne a cél, hogy hát hölgyem, ugye tudja, hogy záróvonalon ment, tehát ilyet nem csinálunk, pláne nem egy gyerek ül mögött. Na, szóval én igen. azt gondolom, hogy ennyivel megúszom. Hát nem úsztam meg ennyivel.
1: Itt sajnos nem, igen.
0: És próbálom kiolvasni, hogy az van egyébként a papíron, na, amit ott rá? kaptam, a csekk mellé, hogy a kijelölt, most nem mondom el az elejét, mert ez ilyen hivatali szöveg, uh-huh. hogy milyen rendszámú személygépkocsival mentem, és hogy haladása során a kijelölt záró vonalon megfordult. Egyébként ez van ráírva. Uh-huh. Egyébként már hát bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nem is igaz. Mert hogy nem fordultam meg végül. Mindegy, szerintem...
1: Ja, csak így kanyarodtál, vagy...
0: Hát ugye aha, szerettem igen. volna a manővert befejezni, de mivel szemben megláttam ugye, hogy jön, ezért megálltam, tehát nem is kanyarodtam.
1: Tehát, hogy be sem fejezt?
0: Nem.
1: Hát és ez úgy, mondjuk azért fura így, igen. Hogy
0: úgy mentem tovább, hogy ugye kitolattam, és akkor mentem egyenesen, és akkor le kellett parkolnom egyébként, na mindegy, azt hagyjuk is, hogy le kellett parkolnom. Egyébként én azt gondolom, de lehet, hogy naív vagyok, hogy ez, hogy én örülhetek, hogy ezt írta rá, mert lehet, hogyha mit tudom, én még leírta volna, hogy záró, hát nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy az egyszerűség kedvéért ezt írta, egyébként nem igaz, de hát ezt most én hogy bizonyítom, hát hogy én most nem fordultam meg a záróvonalon, de valóban átmentem rajta, de lehet, hogy egyébként mondjuk, ha átmegyek rajta, az nem 26 ezer, a megfordulás lehet, hogy nem tudom. Ezt más hát, sem fogjuk
1: ezt
0: megtudni.
1: Nem tudjuk, igen, hogy ez most így pontosan mennyi, ezeket az összegeket én sem tudom. Én azt tudom, hogyha picivel mondjuk már többel mész, amikor mondjuk mérnek, az már olyan 30 ezer forint.
0: Nagyon sok. Igen.
1: És gondolj bele, ott lehet, hogy csak annyi, hogy 30 helyet mondjuk te 35, vagy mondjuk legyen az, hogy 40-nel mész, akkor már ennyi az összeg, amit ki kell fizetni. Tehát 30 ezer körül.
0: Igen.
1: Szóval ezek azért úgy drága dolgok, azért dobálóznak rendesen a tízezresekkel.
0: Egyébként igen. Ha... Ugye ott arányaiban van, hogy nem mindegy, hogy mondjuk 30-nál 60-nal mész.
1: De már ha picit
0: vagy...
1: átléped, akkor is elég magas. Tehát, hogy ahhoz képest igen. Sok.
0: Igen. Hát most ez nekem egy ilyen arconcsapás voltam, mondom így a ugye arról is szól a posztom, amit írtam, hogy tényleg nem akarom magam felmenteni, csak hogy az életnek, ezt valljuk be, hogy az élet nagyon sokszor igazságtalan.
1: Hát
0: és hogy tényleg az, aki mindig 10-ből 9-szer betartom a szabályt, és
1: csak
0: az egy az
1: akkor
0: mondjuk
1: látnak, igen.
0: Akkor látnak. Meg hát én voltam, tehát ott áll velem szemben 5-8 rendőr, és én mikor megyek át a záróvonalon, akkor, mert egyébként meg nem szoktam átmenni. Szóval, hogy az egész annyira tipik én, tehát, hogy tényleg mikor követek el szabálysértést, mikor végignézi 8 rendőr, hogy mi történik. Na, de én még feldobtam egy kérdést a közösségi oldalamon, és nagyon tetszenek a kommentek.
1: Ja, azt én is az előbb olvasgattam.
0: Igen, mert ugye, hát kiírtam az eset, tehát, hogy mennyire béna vagyok, írtam is, hogy kiírhatnám a homlokomra, hogy lúzer, hogy mikor csinálok szabálytalanságot, nyilván, mikor 8 rendőr végignézi. Viszont én azt kérdeztem, mert nekem fáj, megmondom őszintén, ez a 26 ezer forint, az nem
1: hát,
0: kevés.
1: Nem kevés.
0: Tehát, szerintem
1: igen.
0: Az nagyon sokaknak fáj. Nekem is fáj. Hogy van-e valami jó ötletük a követőimnek, hogy mivel tudnám összeharácsolni a fizetésemen túl ezt az összeget. Valaki azt írta, hogy erről már beszéltünk korábban, ültesd ki a gyereket limonádét árulni, és a bevétel 90%-át kérd el, közös felelősségvállalás, mégiscsak őt vitted báb előadásra.
1: Hát valahol szegényem, de igen, valahol jogos, igen, ez vicces, de jó.
0: Aztán ugye én járok rúdsportra, és egy rúdsportoló társam írja, vegyél otthonra egy rudat, és kamerázd be a szobát, meg lesz a sokszorosa, viccet félretéve, amúgy azt nem értem, és nagyon feldűjt, hogy például itt Halászterken a egyik utcában, na mindegy, ez most nem is lényeg, de hogy ilyen vicces. Volt, aki azt írta, hogy kutyát sétáltassak. Egyébként ennek is utána akarok nézni, hogy tényleg. Én azt hittem, ez csak így Amerikában működik, hogy így viszel sok kutyát, mint a filmekben.
1: Szerintem ez működik, mert néha én látom egyébként térségi csoportban, hogy ilyen fiatalok kiírták, hogy éppen most ugye itt a nyár, és van szabad idejük, és vállalnak kutyasétáltatást. Egy vagy két embernél én láttam például ezt a posztot. Még mondjuk nyár elején, de volt ilyen. Szerintem működik.
0: Na, ennek is majd utána
1: egyébként
0: nézek.
1: Egyébként azt tudom, hogy ugye ott Amerikában is úgy működik, hogy több kutyát
0: igen.
1: Szed össze, csak hogy ezek a kutyák úgy,
0: hát,
1: mivel
0: tudom,
1: majdnem közös pórázon vannak szinte, vagy hát legalábbis úgy fogja ugye össze őket, az adott valaki kisétáltatja, hogy ők azért így ott úgy megismerik egymást, mennyire bírják egymást, nem emernek-e egymásnak.
0: Nem, hát, egyébként...
1: Ezért tudod, itt így vannak azért ilyen kérdőjelek nekem ebbe, de ott biztos működik. Ott van
0: inkább felállítok egy rudat a nappalimban és bekamerázom, mint hogy kutyákat hát, sétáltassak, mert nem értek hozzá, szóval, hogy azt inkább nem.
1: Ahhoz egy kicsit
0: nem.
1: Azért igen, úgy érteni kell, vagy legalábbis hát igen. Ennél jobban.
0: Viki azt írja, anyukám balra kanyarja Balatonbogláron 76 ezer forintba került.
1: Jézusom.
0: Nem akartam elhinni, iszonyatosan aránytalan, pláne úgy, hogy nem is tudatos szabályszegés volt. Na ezt mondom én is, hogy ilyenkor nincs egy ilyen körülmény, nem tudom, kontroll, igen. Hogy valóban, jó mondjuk kimondaná azt, hogy igen, valóban meg akartam szegni. Ez a legbosszantóbb, amikor
1: hát
0: nem akarsz szabálysértést elkövetni, és mégis. És akkor azt írja, figyeld a casting ügynökségeket, egy alkalmas statiszta szerep, például simán hozza 26 ezeret, ha pedig főszerepet kapnál valamelyik reklámfilmben, még párszor átmehetnél azon a záróvonalon. Na ilyen jó. Még annyi zárásként, hogy egy nagyon aranyos felajánlást is kaptam itt privátban, hogy ledolgozhatom valahol közmunkában, mert hogy én például bevallom, ezt se tudtam, honnan tudnám, hiszen sosem büntettek meg, hogy egyébként tájékoztatnia kellett volna a hölgynek engem arról, hogy nem csak az a lehetőségem van, hogy kifizetem, hanem le is dolgozom, és ennek is szeretnék majd szakértővel utána járni, mert én erről nem kaptam tájékoztatást, és lehet, hogy azt mondtam volna, hogy oké, akkor ledolgozom. Egyébként azt írja...
1: Én nem is tudtam, hogy ez működik nálunk, mert Amerikában ez is valamilyen szempontból én úgy tudom, működik, igen.
0: Igen, vagy egy, mit tudom, 24 órára bezárnak, hogy
1: hát
0: mit tudom
1: igen,
0: én.
1: Igen.
0: Képzeld el, hogy azt írja a jogszabály, hogy tájékoztatás arról, hogy meg nem, tehát hogy ez is feladata a megállított rendőrnek, tájékoztatás arról, hogy a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekű munkával válthatja meg, valamint azt, hogy a bíróság 5000 forintonként egy napi szabálysértési elzárásra változtatja, tehát hogy elizárhattak. Uh-huh. Na, ennyiben azért úgy hát azért úgy fáj ez, hogy engem erről nem tájékoztatott
1: hát
0: a hölgy. És én meg nem tudtam, de
1: azért, igen.
0: Valószínűleg tudnom kellett volna, ez nem, megint csak nem mentesít.
1: Hát csak a sose volt, tudod, ilyen helyzetben,
0: igen,
1: nem voltál ilyen helyzetben,
0: tapasztalatom.
1: Akkor miért tudtad volna feltétlen? Ez szerintem az emberek 90%-a nem feltétlen tudja.
0: Igen, és persze lehet, hogy most mondják sokan, kaptam üzenetet, hogy ennek én utána mehetnék, és de én nem akarok, meg tudod, ez a macera, meg nem is erről szól, nyilván legközelebb, bár most sem volt szándékomban, tehát hogy az a baj, hogy mondanám azt, hogy legközelebb nem csinálok ilyet, de lehet, hogy fogok, mert nem volt szándékos, tehát
1: nem,
0: hogy utólag
1: ez egy hirtelen
0: esett le.
1: Döntés, sokszor igen. Az a baj. Jó, hát legtöbbször sajnos ezek így jönnek, meg így vannak, hogy csak azt látod, hogy úristen, ott van egy hely, akkor gyorsan forduljunk, de közben meg igen. Nyilván nem gondolod át, hogy ez lehetett volna.
0: Tipikus, igen. Ha tudod előre, hogy elesel, akkor odaraksz egy széket. Ez
1: igen.
0: Pontosan egy ilyen helyzet. Nekem ez 26 ezrembe fájt, viszont az fáj, hogy akkor ezek szerint egyébként a rendőr sem szabályosan hozta meg ezt a döntést, mert tájékoztatnia kellett volna igen. Arról, hogy egyébként le is dolgozhatom. Na mindegy, úgyhogy ez történt velem, veletek történt-e már hasonló, és hát ne történjen. Jó, egyébként azt az információt kaptam már, bocsánat, de hogy ma is valószínűleg itt a közösségi háznál Sziget-Szent Miklóson végzik helyesen a munkájukat egyébként a rendőrök, csak hát óvatosan, hogy...
1: Vannak.
0: Igen, de óvatosan csak annyi, hogy tényleg nem legyetek ilyen, hát lúzerek, mint én. 0-20-95-95-107 itt tudtok hozzászólni a témához.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Pályázatot nyújt be Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szentmiklós városán nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
3: 40 éve város Sziget-Szentmiklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szentmiklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
2: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkarsag@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diákpolgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak és fontos napi rendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
4: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is, hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
2: Nagy János vezette körbe a gyerekeket a városházán. A város első embere nem csak a gyerekekből alakult képviselőtestület munkáját segítette jegyzőként, hanem a polgármesteri feladatokba és a hivatal működésébe is betekintést adott a táborozóknak. Nagy János rádiónknak elmondta, a gyermekek figyelmesen és érdeklődően vettek részt a programon, és aktívan bekapcsolódtak a közéleti szerepeket bemutató játékos feladatokba is.
3: Örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet-e külsősként az ő gyereke, és hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester a jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepek konstrukciójára is sor kerül.
5: A pályázataink kapcsolatban kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat, úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át, ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatája alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is, az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
2: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A csepeli gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint, új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Játékosan fejlesztették német nyelvtudásukat a taksonyi diákok. Német nyelvi és kézműves napközis tábort rendezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola július 27-e és 31-e között. A tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővíthették szókincsüket, fejlesztették kommunikációs készségüket és mélyítették nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, amelyek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat és kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyermekek játszóházban és trambulin parkban is eltölthettek egy napot. A hetet a tábor során készült munkákból összeállított kiállítás zárta, amelyet a szülők is megtekinthettek.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Békés Csaba vendége lesz Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. A két NB1-bés gárda barátságos összecsapásáról Jakab László, az SNK-s vezetőedzője elmondta. Jelenleg a csabaiak jobb játékerőt képviselnek, de mivel felkészülés meccsről van szó, egyébként sem az eredmény most a legfontosabb. Hozzátette, sajnos beállós poszton mindkét játékosa sérült, és ez még a tét nélküli találkozókat is megnehezíti, mert kényszer megoldásokkal tudnak csak felállni, és várhatóan Békés Csabán is olyat lesz kénytelen ezen a poszton játszani, akinek nem ez az eredeti szerepköre.
6: Sajnos ugye az egyik beállóm az megsérült, az még az első két fordulóban talán nem is lesz. Most ilyen nagyon ideiglenes megoldás van a beálló a pozícióban, hogy keresem, hogy ki tudnék oda tenni. Tehát az okoz nehézséget, de dolgozunk keményen, aztán hát nem lesz könnyű, inkább így mondom, és akkor így diplomatikus voltam.
1: Időjárás.
2: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati arszél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Szigetszentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.